Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már 2 óra után, járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Harry Potterrel pedig, ha minden igaz, felfedezhetjük a kémia izgalmait, az ő világán keresztül igyekszik ugyanis közelebb hozni a kémia világát, az a rendhagyó oktatási segédlet, amely a Pécsi Tudományos és Természettudományi Kar gondozásában jelent meg, ami szerintem alapvetően egy nagyon szuper ötlet, hogy mit kell erről tudni, a Radio 1.hu-n egy csomó érdekességet írunk róla, én pedig közben indítom az újabb igazi mai slágert, egy nagy kedvencet még hozzá, Naná Ed Sheeran és az Azizám, ez jön már is a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig Alex Warrené a folytatás, aki az Ordinary című dalával egy olyan rekordot megdöntött, ami már több mint 60 éve megvolt, 13 egymás követő hétig vezette ugyanis a brit kislemez listát. Óriási dolog. Ez meg a legújabb nagy kedvenc tőle, az igazi mai sláger, Alex Warren és a Fewer Dream a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, minden idők legnagyobb rádiós eredménye. Ki az, akit érdekel? Akkor jó hírem van, ma még lehet hozzá kulcsot szerezni, mert hogy ez a rádió egy konténer, amit pénteken valaki ki fog nyitni. Martin Garrix és Ed Sheeran jön, ez a Repeat It.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a következő órában is megállás, felesleges duma nélkül, ezt már most megígérem, hogy azt is, hogy hozom Regálili és Robin Schulz újdonságát, de itt lesz J-Lo David Gettával, valamint Accenti Szerával.

0: Az igazi mai slágertől a Be Mine, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert hello mindenkinek is kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek ebben az órában is nálunk szólnak, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez ki az, aki már megismeri? Hát szerintem kb. Mindenki. Accent, Sarah, Misha Miller, Don't Leave. Ezt indítom már is a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korá

0: utat, remélem, hogy jól telik az este, nem sokára 3:30 lesz, az igazi mai slágerek pedig jönnek továbbra is, közben viszont nagyon fontos a kérdés, melyik a legnagyobb kedvenc most aktuálisan? És az a helyzet, hogy ezt nem tudja megmondani az AI, nem tudja megmondani egy program, de még egy jó zenei szerkesztő sem igazából, ezt csak a Rádió 1 hallgatók mondhatják meg, na ezért készül a Rádió 1 Top 500, hogy azok a dalok pörögjenek, amit igazán szeretnek a Rádió 1 hallgatók meg számukra. Ez a legfontosabb, szóval erre várjuk a szavazatokat, most éjszaka is, közben pedig jönnek az igazi mai slágerek megállás nélkül.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. De jó kis van ez, azt a mindenit. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig Robin Schulz jön a folytatásban, aki nem csak remekül keveri a dalokat, de nagyon remekül keveri a kaját a grillen, mert hogy ez a nagy hobbija, imád grillezni, és állítólag jól is csinálja, nem csak szereti, mert azért van ilyen is, hanem hogy jó benne, ahogy nagyon jó a dalkészítésben is. A legújabb igazi mai sláger Robin Schulztól a Better Times, amit már is indítok a rád.

0: Ez csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól jönnek Balázsék, náluk is lesz játék, amivel lehet még kulcsokat nyerni a Rádió 1 konténer játékában, de aztán Attisnál és Gergőnél is. A következő óra elején pedig egy óriási kedvenc, Taylor Swift és az Opelite, amit indítok. Pár perc és érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 4 óra után járunk, és természetesen ebben az órában is az lesz, amit szeretünk a Rádió 1-ben, vagyis kevés duma, a legnagyobb kedvencek egymás után megállás nélkül és közte az újdonságok, ez például a legfrissebb Lost Frequencies-től, amit választottam, a Live It All a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya,

szeretünk, az az, hogy konkrétan megkérdezzük a hallgatókat, és mi pont ezt csináljuk. Ez a Rádió 1 Top 500, amire várjuk a szavazatokat, közösen írjuk az ország legmenőbb slágerlistáját, amire csak a hallgatók dönthetik el, hogy hanyadik helyre kerül fel ez a nagy kedvenc. Tóth Abigail Excel és a Sugar Daddy, amit indítok a Rádió 1-en.

Hát ha az egész város nem is vettük meg, de nagyon sok mindent igen, amit bele is zsúfoltunk a rádió egy konténerbe, amit valaki ezen a héten pénteken meg fog nyerni mindent, ami benne van, ehhez viszont még ma is lehet gyűjteni a kulcsokat. Lói újdonság, amit indítok a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A függőségek kerültek fókuszba, gyakorlatoztak a nagykálói önkéntesek, ismét akcióban a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szakmai konferenciát rendeztek Nyíregyházán. A függőségek és a kortárs bántalmazás szociális vonatkozásai, a szenvedélybetegségek megelőzése és a kortárs segítés aktuális kihívásai álltak a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán megtartott tanácskozás fókuszában. Csaknem 200 szociális ágazatban dolgozó szakember vett részt az eseményen, amely lehetőséget kínált a szakma terület legújabb elméleti és gyakorlati ismereteinek megszerzésére, írja az unide.hu. A résztvevők szakmai előadásokat hallhattak, mások mellett az alkohol és a drog okozta mentális és viselkedés zavarok, gyermekekre és fiatalkorúakra gyakorolt hatásairól, a gyerekeknél előforduló szenvedélybetegségek megelőzésének módszereiről, vagy a kortárs segítésről, mint a megelőzés jó gyakorlatáról is. Megtartották a nagykállói önkéntes tűzoltó egyesület éves minősítő gyakorlatát. Az ötetagok újra szakmai felügyelet mellett bizonyították rá termettségüket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelem közölte, a feltételezés szerint egy kulturális központ színház termében keletkezett tűznél kellett helytállniuk a résztvevőknek. A minősítő gyakorlat idén is sikerrel zárult, azaz újabb egy évre önállóan hivatásos tűzoltóegységek jelenléten nélkül is végeztetnek majd tűzoltási és műszaki mentési feladatokat a nagykállói önkéntes tűzoltók. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. Többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: A tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került.
2: Ma többször megnövekedhet majd a fátyol felhőzet, de így is több órás napsütésre számíthatunk majd itt Nyíregyházán, csapadék továbbra sem fog kialakulni. Átmenetileg élénk lehet a délies szél, de marad még a kellemes idő, 25 fokos csúcsokra számíthatunk. Holnap már ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, 24-26 fok várható, hajnalban mínusz 1 plusz 3 fok között alakulnak a minimumok, csütörtökön érkezik a változás esővel, lehűléssel.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy 5 óra után 11 perce Bruno és Renáta névnapon. Szép reggelt! A mikrofonnál Király Tamás. Október 6-a is van ma, az aradi vértanúk napja.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a rádió egy top 500 szavazás pedig pörög, rengeteg voksot kaptunk már, de még várjuk ezeket, hogy közösen megtudjuk, hogy ki lett 2026-ban a legkedveltebb, ki nyeri a rádió egy top 500-at, és melyik az az 500 dal egyébként, ami felfél erre a listára. Halka jegyzem meg, Dua Lipa korábban nyert már rádió egy top 500-at. Hát, hogy idén hanyadik lesz, ez csak a hallgatók dönthetik el. Minden esetre én egy nagy kedvencet most indítok tőle, meg Calvin Harris.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ahogy nézem, ma akár 24 fok is lehet, de egyre több lesz a felhő, ami hát a hét második felében azért esőt is hoz, legalábbis most ezt tippeli a meteorológia, de ma azért 24 fok. A legfrissebb infok után jön a Balázsék Beston, a tegnapi nap legjobb pillanataival 6-tól indul a műsor, ahol lehet még kulcsokhoz jutni, szóval kulcsvadászatra fel. Az igazi mai slágerek között pedig Rihanna, ami érkezik a Diamondzal. Király Tamást hallottátok, további szép napot, és még egyszer jó kulcsvadászatot a Rádió 1-en!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Kollégámmal mentünk Párizssal turista busszal, reggel megjelent zsebébe egy pár zoknival és egy szál piros Marlboróval.
2: Na, hát ez korrekt.
3: Férfi.
1: Ez férfi.
2: Nekem igen. Van egy ismerősöm, ő 3 hetes dél-amerikai útra indult el, 3 alsógatyával és 2 pólóval.
1: Tök igaza van.
2: Azt mondtam, hogy kimossuk.
1: Tök igaza van.
3: Szeretem ezt. Amúgy, aki például El Camino-ra mennek, azok nem visznek magukkal sok cuccot, nem?
2: Hát cipelje a francot.
3: 2 tang, azt meg lehet fordítani. Ezt
1: szerintem ez ugyanolyan, ugyanaz a 2 tábor van, mint a nem tudom, a fél tangnál tankolsz, vagy villog a sárga, és még kihúzod, és még elviszed a gyereket az újba. Az utazás, a bepakolás, az ugyanilyen. Vannak a mindent bepakolok, nehogy baj legyen, és vannak a lazán, majd ha baj van, ott megoldjuk című pakolók. Nincs átmenet. Vagy minden, vagy semmi, nem?
3: Én minden kettő tudok lenni, attól függ, hogy milyen a, nem tudom, milyen...
1: A csapat, akivel mész?
3: Nem, éppen én mibe vagyok, mert tudok lenni, egy zacskóval is átok menni, meg van az, hogy elviszem magammal mindent, de csak azért, mert úgy nincs kedvem eldönteni, hogy mit vigyek magammal.
1: És akkor beraksz mindent.
3: Meg
1: gondolom, hogy gyerekkel utazik az ember, akkor azért mindent, tudod, minden esetőség, legyen bármi, ha egyedül, akkor azért egy kicsit lazább vagy.
3: Szerintem gyereknevelés szempontjából az első mérföldkő, amikor nem kell magad a fürdetőkádat vinned, mindenféle ilyen orszi-porszit, tehát mint a názának lenne egy nagykövete.
1: Igen, elkezdek kicsit megnőni, azért az már jó. Igen. De hogy tényleg milyen érdekes az ember, hogy milyen hitrendszer ahhoz képes pakol, nem? Tehát, hogy a minden bajra felkészülök, vagy a nem lesz semmi baj. Na most például nekünk ezen a túránkon ott volt a minden bajra felkészülök embertípus, és a úgyse lesz semmi, vagy ha lesz, azt lehozzuk.
2: Hát kiegyenlítettük egymást.
1: Igen, tulajdonképpen is ez így nagyon szépen kiegyenlíti egymást, igen. Igen. Ez teljesen tipikus. De hogy valahogy ez működik is ráadásul. Nem tudsz, nincs egy átmenet, hogy csak úgy átlagosan bepakolsz. Én legalábbis azt vettem észre, hogy ez nem.
3: Igen?
1: Végig is értáltam az El Camino-t, cipertem az óriási táskát egész úton, találkoztam 2 ausztrál, egy ilyen mini táskával sétáltak. Mondom, ez kemény. Az utolsó napokban kiderült, hogy hatalmas utazótáskával jöttek, csak volt olyan szolgáltatás, hogy 10 euróért elviszik a szállásra.
2: Ja.
1: A következő szállásra tudsz adat. Azt a mindenségét.
3: Úgy jó szerintem, hogyha mellette megy valaki kocsival. Tehát is sétálsz,
2: akkor csak
3: húszakorú mellett az asszony.
1: Egy kicsit
3: beűsz. Megvan már a meg áttörés, Józsi. Még nincs. Jó, akkor egy kicsit előrébb gurulok. Most jobb?
1: Igen. Autóval mindent viszek, repcsivel megy egy kis táska. Igen. Én nem szeretek pakolni, nem is tudok pakolni. Én mindig a legegyszerűbb forgatókönyvet nézem.
2: Azt akkor így állsz a hegyen, a hóba, egy szápoló
1: van. Egyébként ez így van. Tehát,
2: ez is
1: hogy
2: benne van.
1: Ez is benne van, néha ebből rosszul jársz. De hogy egy egyszerű forgatókönyvet vagyok hajlandó
3: plusz
1: nézni.
3: Plusz tipikusan, ha valahogy jól érzed magad, akkor nem azzal foglalkozol, mik a körülményei, csak simán jól érzed magad.
1: Igen, csak simán meg vagy.
3: Tehát megugrod.
1: Igen.
3: Attól függetlenül, hogy mivel készültél. Nekem az egyik kedvenc ilyen nyaralási élményem az különben az, amikor az ember elmegy, végigvisz az egész hetet, és azt a 3 ruhát, amit a tetején tart, azt így felvált, felveszi.
2: Igen, és az összes többit megvagy. Milyen jó érzés, igen. Mikor tisztán hozod vissza az összes többit.
3: Nem jó érzés, mert ugyanúgy ki kell most, mert olyan szagadat, mint a helyi környezetnek, és azt nem bírod elviselni az új, vagy a régiben, vagy nem tudom.
2: Bennünket ez nem zavar.
3: Jaj, bocsánat, igen, elnézést kérek.
2: Fújjunk magunkra egy kis ezt-azt, és megvagyunk.
1: Feri már akkor rádiózott, amikor Bell feltalálta a telefont. Hozzá telefonált be egy első játékra. Igen. Egy hétre mentünk Horvátba, 2 felnőtt, 2 gyerek és 2 kutya. A férjem a 6. táska után rám nézett, és ennyit mondott, te nem vagy normális. Na ezért mondom, ők a szorongva pakolók. Tehát az orrcseppnek, a pótorrcseppnek, a kesztyűnek, a pótkesztyű, és a pótjáték.
2: Félek, inkább a ruha.
1: És a ruha?
2: De itt szerintem, hogy ugye hölgyről van szó, szerintem ő készült egy reggeli szettel, akkor amivel lemegyünk a partra, ha este bemegyünk a városba, sétál oda egy újabb szett kell.
1: De csak a nők ilyenek, vagy a férfiak is tudnak ilyenek lenni? Vagy a férfiak mindig kis táskával, a nők mindig 4 bőrön, de ez az alapsztereotípia, hogy ilyenek vagyunk?
2: Igen, mi könnyebben lehozzuk. Nem? Van valami férfi ismerősöd?
3: Mi az mi?
1: Hát mi férfiak? Hát mi férfiak?
2: Yeah. Mi tudod?
3: Ja, mert nagyon sok fajta mi van.
2: Inaktív karakterek, de
3: nézem, hogy most miről beszélsz, hogy most csak pontosan kire gondolsz, a motorosokra, a melegekre,
1: vagy a meleg motorosokra.
3: Igen.
1: Nem, arra, hogy ez valahogy egy ilyen csajos dolog. De hát nézd meg, mi is, akivel voltunk. Nem, sokat pakolni.
3: Igen, de ez azért van, mondom, mert a döntést nem akarjuk ott meghozni. Tehát ha el tudom dönteni, hogy milyen ruhát akarok felvenni, akkor pontosan tudom, hogy mire számítsak is. Ha nyaralni megyek, nem akarom tudni, mire számítsak, csak lepjenek meg. Történjenek már olyan dolgok, amikre nem számítok, de legyen hozzá ruhám, ha akarom, hogy legyen hozzá ruhám.
1: Ha olyan kedved van.
3: Legyen. Igen.
1: Feleségemmel elmegyünk nyaralni 2 bőrön, de hazafelé 3 bőrönnyi cuccai haza, írja Gábor.
3: Példakép, ezt úgy hívják, be kell vásárolni. Amúgy nekem több ilyen álmom is volt, hogy egyszer elvigyünk egy üres bőröndöt, hogy csak megtöltök mörccsel, amit ott hazafelé szerzek.
2: A de... profik kint vesznek hozzá bőröndöt is. Ah. Ugyanis az a mondat hangzik el, legalábbis nálunk, hogy úgy se kell több a két hátizsáknál egy hétvégére. Kimész, és akkor egyszer csak kint állod magad egy olasz piacon, vagy egy nem tudom hol, ahol néz,
1: ahol
2: milyen
1: cuki. Cuccad.
2: Igen, megveszed, és azt valamiben haza kell hozni, tehát mit veszel még? Táskát.
3: De amúgy kéne, nekem van egy, az a neve, hogy Hulken, nem tudom, láttatok már őt.
2: Hulken?
3: Aha, az, az a kedvenc, az egy ilyen lifehack gyakorlatilag. Hulkennek mondják szerintem, de Hulkennek hívom. És ez egy olyan szatyor tulajdonképpen, aminek kerekei vannak, de össze tudod hajtani, és hat, mindenféle méretbe lehet kapni, berakod a kis táskádba, és akkor, hogyha megszorulsz, akkor mindent belehajítasz, és hazagurítod. Nem, tehát sokkal jobb, de gulós bőrönd. Minden irányba van lila is, nekem
1: meg arra
3: színű.
1: Tudtok három napra két bőröndöt pakolni? Tehát, hogy ez, az, milyen eshetőségekre készültök?
3: Hát egy kétágú,
1: egy háromágú, egy 1800 wattos,
3: egy 2500
1: wattos. Egy betont rögt. Irreális. Tehát, hogyha végigveszed a cuccokat, is irreális a három napra két bőrönd. Nincs ilyen. Mekkora
3: tested mérete, mert hogyha ugye csak magamra gondolok, azért két bugyi is helyet foglal. Nem ugyanaz, mint amikor nem lehet emelni egy nejlonzatyorra.
1: Másnak az egy bevásárlószatyor.
3: Figyelj, valaki a készanyagra készül ilyesmivel. Hogy teljesen mindegy. Szóval hogy sok, sok szempontból, például én nem bízhatok abban, hogy, hogy otthon hagyok egy pulóvert, azt majd veszek a hotelnek a shopjában, mert tudom, hogy csak mi emmesig lesz a méret. Nem? Tehát akkor viszek magam a pulóvert például. Te bízhatsz benne, hogy majd a Feri ad neked egyet, hiába hálózsáknak fog kinézni.
2: Jó lesz valamire.
3: De legalább rá fog menni. Ez sok szempont van.
1: Igen. Csajom 4 óra balatonozásra 2 táskát hozott le. Érted? 4 óra balatonozásra.
2: Egy fürdőruha is kész.
3: Hát a másik nap alatt megfordult.
1: Igen, a másik nap megfőzött egy csomó mindent. Igen, tehát egy nap alatt megfordulsz 4 óra alatt 2 táska. Ezt nem csinálják férfiak. Tehát nincs ilyen férfi, aki ezt megcsinálja. Ez csak és kizárólag nők csinálják. Teljesen más univerzumban vagytok, vagy máshogy, máshogy gondolkodtok. Igen. Egy alsógatya minimum 4 nap, ha jól fordítgatod. Igen. Idén voltunk több napra horgászni, egy autó plusz utánfutó, megbeszéltük, hogy jövőre 2 autó, 2 utánfutóval készülünk, úgyhogy 2-en vagyunk. Jó, de az más, mert ott horgászcuccok vannak, az érthető. Barátom jön hozzá nyaralni, mennek egy gyerek anyossal, BMW 5-ös kombi plusz utánfutó. Egy gyerekkel mennek és anyósok. Benne mikro, porszívó, stb. Mondta, hogy ne szóljak hozzá. Érted, mikrót visz a nyaralásra és porszívót. Hát úgy, ahhoz mennyire szorongsz, hogy porszívót kell vinned a nyaralásra? Tehát azért ahhoz már nagyon, nagyon meg kell lenni.
3: Egy morzsa porszívóval?
1: Nem, egy normál porszívóval. Normál porszívót elviszi a nyaralásra.
3: Nem azért fél, hogy ellopják otthonra, amíg távol van?
1: Igen, elviszi a cuccokat.
3: Megveti magának a drága porszívót, akkor ezt azért visszük magunkkal apjuk.
1: Igen, hát azért a porszívót azt nem hagyjuk.
3: A legdurább dolga, amit szoktam vinni magammal, hogyha elutazunk, az a macska. Azért nem ilyen szokványos. De én sokszor elviszom magammal a macskát, mert nem szeretem otthon.
2: De repcsin nem.
3: Hát repcsin nem, mert nincs útlevele. De meg az nagy tesz lenne neki, de amikor szóval megyünk, akkor nem.
1: De annak van macska hordozója, annak van macska tápja, tehát egy macska megdobja az összsúlyt, mert egy csomó mindent vinned kell a macskával. Hordozó, táp, tál, nem tudom.
2: Jó, alom, de mi az nem? A tárgy,
3: amit... Almot nem viszünk magunkat, csak macskát.
2: Mi az a tárgy, amit mindig viszel, és még sose volt rá szükséged? Csak mint hallgató írja, hogy ő például mindig pakol egy könyvet, amit érintetlenül visszahoz.
1: Nem, nem, így van. Most elmegy nyaralni, most nagyon sokat most fogok olvasni. Most úgy kiolvasom magam, hozzá se nyúlsz a könyvhöz.
3: Jó, az könnyű, nuncsaku.
2: Igen.
3: Az mindig van nálam.
1: Igen.
3: Akármit történjen.
1: Figyelj, most lehetünk Madridba repényet. 4 napra. Ugye? 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek.
2: Várjál, 4 nap az azt jelenti, hogy az első jössz, tehát 1 éjszaka, 2-3 éjszaka.
1: 3 éjszakát vagy kint, egyik nap jössz, 4. nap jössz, 2-t vagy kint, teljes 2 napra. 2 felnőtt, 1 5 éves gyerek. 1:30-kor azon győzködött a feleségem, hogy legyen mindenkinek 20 kilós feladott podgyásza. 60 kiló cucc. Úgy, hogy 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek. Ezt viszik 3 20 kilós bőrönbe. Ezek a nők szerintem, mondom. Ez női hozzáállás.
2: Védekezés?
1: Ha mindenre felkészülünk, minden esetőségre felkészülünk.
3: Én teljesen elgettem, hogy puffogtadjanak a sztereotípiákat, hogy rosszul érezzük magunkat. Nem fogjuk rosszul érezni magunkat. Ti meg máshogy vettek nyomorultak. Igen. Beszéljünk inkább arról.
1: Igen. Hogy, arról is beszéltünk. Figyelj, a feleségem wellness szállodába kávéfőzőt hozott.
2: Az a biztos legyen, érted, a reggeli kávé az...
3: Ez Zsű is megcsinálja, nem? Zsű? Igen. Szoktál vinni magad a kávé főző? Mindenhol viszi magát, tessék.
1: Jó, legfölöslegesebb dolog, amit nyaralásra viszel, tessék, futócipő. Mindig elhiszem, milyen jót fogok futni a tengerparton napfelkeltében. Szerinted?
2: Soha egyszer föl nem kelsz.
1: de a nyaraláson, amikor pakolsz, megjön a kedved berakni egy-két olyan dolgot, ami egyébként hiányzik az életedből, mondom, és azt gondolod, hogy majd fogod csinálni.
3: Elmond, most lerántom a leplet. Lerántom a leplet. Nagy a pofája Sebestyén Balázsnak, de aki azt gondolja, hogy nincs mindenre felkészülve, az nézzen be a csomagtartójába. Jó? Tehát nézzen be a csomagtartójába, hogy hány edzőcipők aludikot, hány ételadag, hány különböző túléshez szükséges dolog.
1: Kevés tudatosság van ugyan benne, de ezek mind benne
3: vannak. Igen, de hogy te bárhol megállsz, gyakorlatilag egy lakó karavánnal érkezel meg, érted? Tehát most mondd meg őszintén, fel tudnál öltözni most a kocsitból?
1: Simán.
3: Akkor miről beszélünk?
1: Ja, simán.
2: Na jó, de az más, simán. Az egy élethelyzet.
1: Fölöltözni? Négyszer átöltözöm neked a garázsban.
3: Egy lecsőr összetoldom neked a rezsómon.
1: A maradékból még egy hétig kajálunk itt 8-an. Simán, persze. Ott élek konkrétan, igen. Van annak ellentétje, 8 nap ciprus, 2 felnőtt, 1 gyerek, mindenkinek kézipodgyász. Na ők a másik véglet.
2: De az a jó. Hát ők a ciprus, meleg van, minek? Mi nagy kabátot raksz be, vagy mit teszel be?
1: Igen, mit tud. De hogy azért mindenkinek kézipodgyász, egy hétre gyerekkel, az viszont meg már a másik oldalra haladó egyébként, igen. Az teljesen nem van, igen. Gyerek nélküli pár vagyunk, figyeld. Kombi autót kellett venni, érted? Kombi. Igen, sok felkiáltó jelet. Gyerek nélkül kombival mennek nyaralni. Úristen. Tudod, mi fér oda be? Azt tudod, zongora. Mi adag egy kombi autó? Oda egy tényleg egy zongorát beraksz.
3: Zongora, egy kísérőzenek, egy minyomó, egy...
1: Igen.
3: Nem is tudom elképzelni.
1: Motoros túrára komplet szerszámkészletet viszek, bár semmit nem tudnék megjavítani.
2: De legalább van.
1: De úgy érzed, hogy van. Tomi küldte nekünk Pozsonyból.
3: Én nagyon sokat járok el, tehát hogy sokat vagyok úton, és nekem kialakult egy rossz szokásom amúgy ezzel kapcsolatban. Nekem lett egy utazós bőröndöm, mert utána már kibepakolni, és van egy bőröndöm, amiben soha nem vagyok biztos benne, mi van benne.
1: De ott marad a cucc, amikor van. Megérkezel.
3: És akkor kinyitom, és akkor azt mondom, hogy ó, hát valóban még gondos, bocsánat.
1: Nem vagyok pakolva.
3: Igen, és ezt,
1: is.
3: De nem használom fel teljes tartalmát, már csak így random cserélődnek benne a dolgok, de hogy mégis van ilyen fals magabiztosságban minden nálam.
1: Hogy minden ott van. Lehet,
3: igen.
1: Jó, kivisz takarítószert nyaralásra, hogy kitakarítsa a szállást. Tessék, nagyon sokan írják. Domestoszt pakolanyósom, mert indulás előtt kitakarítja a szállást.
2: Már várja, ahogy elhagyod.
1: Vagy ahogy elhagyod, írnak olyanok is, akik megérkezésnél ki áttakarítják az egész szállást, ezért ha kocsival mennek, akkor tisztítószert visznek magukkal.
2: Hát nehogy ott elkapjál valami fertőzést.
1: Hát azért azt jó, nagyon át kell takarítani.
3: Figyelj, valamivel meg kell dögleni szerintem azért. Tehát azért nem lehet, hogy mindentől megóvod magadat.
1: Na jó, de azért elvinni Domestoszt itthonról másfél litert egy hátizsákba vagy bőröndbe, hogy ott ki tudjál takarítani, főleg ha repülővel mész, azért ez is teljesen eszement. Teljesen eszement. A Egyiptom 2 hét kisméretű hátizsák, írja Reni. Na, az rendben van. Porszívót, amatőr, mi mosógépet vittünk nyaralni, eskü, írja Bernadett.
3: Ne. De hogy kibéreltetek valahogy egy ilyen tengerparti villát, ahol minden volt, csak mosógép, nem? És azt mondod, na jó, akkor viszünk
1: mosógépet, igen.
3: Én akkor hamarabb tanulnék meg szerintem patakban mosni, mint hogy eljegyek ki mosógépet.
1: Há, igen. Valaki vitte Kolumbiába a súlyzókészletét is. Igen, hát ez is megtörtént, igen.
3: Mi voltunk úgy nyaralni, hogy elfogyott a tiszta ruhánk, és akkor fogtam magam, és kerestem egy ilyen éjjel-nappali mosodát, ami egy nagyon-nagyon rossz környéken volt, és folyamatosan képeket küldtem Péternek, hogy ez az utolsó szelfi, amit láthat rólam valaha.
1: Itt még élek,
3: és aztán hogy megoldottuk.
1: De nagyon hátkorlátok vannak, Patrik írja, figyelj, Ausztria 2 nap 2 éjszaka, ketten a párjával. A kombi autónkat lehajtott ülésre pakoltunk tele. Érted? Tehát amikor ugyanazt a komfortot akarod vinni, és elviszel mindent a kombi autóba, akkor minek mész valójában? Minek mész? Aj, nagyon kemény. Öreganyám kötelező felszerelése, amit visz magával nyaralása, 1 kiló kenyér, 1 kiló húsból fasírt, mert fasírozott, az hidegen is jó.
2: Jaj, de finom
1: az hidegen is jó. Azt a mindenségét neki. Anyám ózongenerátorral jár nyaralni. Elviszi az ózongenerátort, hogy jó legyen a levegő a szálláson.
3: Nekem van olyan ismerősöm, aki maga egy ózongenerátor.
1: Jó, itt van, írnak a hardcore arcok, figyeld, mit viszünk még nyaralni, vicceltek. Ágynemű húzatot, hogy átcseréljük a szálláson. Tehát ő elviszi egy komplet
2: mitől
1: garnitúrát,
2: félsz, de tényleg.
1: Hogy tiszta legyen az ágynemű. Általában egyébként tiszta, ha nem nagyon csupi
3: szálláson. Én attól jobban félnék, hogy mi van az ágyneműben, tehát mi a paplan, milyen...
1: De vinnél ágynemű húzatot, vinnél párnát.
3: Dehogyis nem. Én mondjuk voltam olyan hotelben, ahol nem is hotel volt, egy szállás, nevezzük szállásnak, ahol olyan volt a szituáció, hogy így mondtam, hogy én a kocsiban alszom, a hatházi pedig kabátban aludt az ágy tetején. Szóval, hogy szerintem azért van a
2: jó,
3: búrvá.
2: De hány helyen aludtál, ez egy volt ilyen. Most emiatt azért nem kezdesz el szorongani és vinni minden egyes utazásodra egy
1: nagyon-nagyon, igen, nagyon kemény.
3: De volt időszak, amikor elgondolkodtál egy lakóautón. Tudom, mert csak így beparkolnék mindig a műfáz mögé, és akkor így csak felsédelsz a színpadra. Nem kell gondolkodni.
2: Ott van benne öltöző, tusoló, minden.
1: Anyósomtól kaptunk ruhagőzülőt, azt is el kellett vinni magunkkal Bulgáriába a dobozba, mert azt mondta, hogy kell. Onnan vettem ki a kocsiból, mikor hazértünk, ahova beraktam, természetesen igen.
2: Jó, de alkoholos törlőkendő? Az van nálad.
3: Az a férjemre szokott lenni.
1: Van nála, visz magával? Vagy ilyen kézfertőtlenítő?
3: Hát igen, mert hogy ugye, ha én beviszem a mosdóba a gyereket, akkor én meg tudom oldani, de a férjemnek ugye segítség kell, hogy ott megfelelő környezetet teremtsen neki. Tehát, hogy ugye lányok, azért nem ültetjük rá sehol. Úgyhogy már kiskorától meg kell tanulni ezt a ripper fivérek módjára. Betámaszt, én tartom ő oldalról, hogy és akkor minden rendben van.
1: Azt a mindenit. Figyelj, szállás az érkezéskor a klímafertőtlenítőt viszek. Mindig viszek magammal, és kitakarítom a klímát, amikor megérkezünk. Az is milyen, mennyire szorong. Mennyire szorong, te jó Isten.
3: Péter azzal kezdve, belépünk a szállásra, lepattintja róla. Ahogy tudjátok ezt a külső házat, megnézi, meglátja, hogy Kosztos már megy a recepcióra, hogy na, akkor lehet takarítani.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
6: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: Hunja be a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítésre fel, irány a Háda.
10: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
4: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fokozott ellenőrzés kezdődött az utakon, őszi viradást szerveznek a Nyíregyházi Egyetemen, újabb görög táncszázat tartanak Nyíregyházán. Demeter Dia vagyok. Újabb razzia indult az utakon. A rendőrség egész héten fokozott ellenőrzést tart, csatlakozva az európai akcióhoz. A cél a balesetek számának csökkentése, mondta rádióknak Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály vezetője.
2: Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport figyelje az útra elnevezéssel hirdetett fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést. A rendőrök fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedésbiztonságot. Ide tartozik például a menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. Az ilyen szabálysértésekkel kapcsolatos ellenőrzések célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát és javítsák az általános közlekedésbiztonságot.
1: Idén ősszel is várják az önkéntes véradókat a Nyíregyházi Egyetemen. Két napon is karjukat nyújthatják a donorok. Október 14-én 11 és 14 óra között, másnap 12 és 15 óra között a B-épület főbejáratánál lesz lehetőség véradásra. Az egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói mellett külső érdeklődők is csatlakozhatnak. A véradáshoz érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges, közölte az egyetem. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. A görög kultúra, a magával ragadó dallamok és a hamisítatlan mediterrán életérzés szerelmeseit is várják Nyíregyházán. Most vasárnap ismét görög táncszázat szerveznek a Vasutas Művelődési Házban. Az ingyenes rendezvény célja, hogy a zene és a mozgás örömén keresztül kösse össze az embereket, kortól és tánctudástól függetlenül, tudatta a szervező Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat. Kiemelik, hogy nem számít, ha valaki nem ismeri a görög táncokat, a lényeg a felszabadultság. Ma többször megnövekedhet majd a fátyol felhőzet, de így is több órás napsütésre számíthatunk majd itt Nyíregyházán, csapadék továbbra sem fog kialakulni. Átmenetileg élénk lehet a délies szél, de marad még a kellemes idő, 25 fokos csúcsokra számíthatunk. Holnap már ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, 24-26 fok várható, hajnalban mínusz 1 plusz 3 fok között alakulnak a minimumok, csütörtökön érkezik a változás, esővel, lehűléssel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakuk tojás? Hát persze, hogy a 106 betű.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Újra gyerekek, már kedd van 6 óra után. 18 perc, hello Eszter, jó reggelt, hello Feri, jó reggelt, itt van a műszak gyerekek, megérkeztünk, összeálltunk, ki korábban, ki később, de itt vagyunk, és elkezdjük.
1: Ez a ki korábban, ki később?
0: Hát én most korábban, magamra mondtam, a korábban, rád a későbben, én már vérvételem voltam reggel, úgyhogy...
1: Vérvétel volt,
2: hogy meg se hívták.
0: Protekció, gyerekek, protekció, mert ugye 10 órára hiába, vagy egy gyomor elállítódnak az értékeid, úgyhogy...
1: Most kiderül, hogy hogy áll a... mi az?
2: Ha áll még, azt nem tudhatjuk,
0: az is kiderül, hogy áll-e még. Minden kiderül, úgyhogy most nagyon frissen.
1: Most férfias férvételre mentél, hogy általánosra?
0: Férfiasra, hormonokra, tesztóra, minden
1: jól nézek, nem
2: neki
1: kell,
2: magból veszik, minden, érted? Annyira férfias, magból.
0: Csak úgy ömlött a vérem.
1: De hogyan tudják átszúrni?
0: Nem, úgyhogy megnézzük, aztán elkezdjük nyomni a növit.
2: De már így is úgy nézek ki, mint akit egy ilyen izére kötöttek, egy elektromos pumpára.
0: Hát ez gyerekek, ez nem pumpa. Ez...
2: Látjuk, tehát hogy izom, oké, csak azt mondom, hogy...
0: A sok somlóigaluska megtette hatását. Hát ez komoly izomzat, ami itt van, kérem szépen. De akarsz, csak most jön a növekedés.
2: Még nagyobb akarsz lenni?
0: Micsoda, most nyomjuk, azért vettünk vért, hogy...
2: Ja, hogy mit hogy hatnak
0: az anabolikus, hogy hatnak az anabolikus szteroidok? Hogy hat a növi?
1: Most kicentrifugázzák neki, aztán vissza fogják oltani a homlokába az egészet.
0: Igen, ez vérplazmát csinálnak belőle.
1: Azaz.
0: Igen. Úgyhogy a gyerekek, én már megjártam mindent, úgyhogy azért érkeztem egy kicsit korábban.
1: Nagyon örülnék, hogy ilyen Johnny Bravo-t csinálnak belőled.
0: Hogy?
1: Johnny Bravo megvan? Hogy ilyen nagyon kicsi csipője volt, és ilyen rettetesen széles vállalt.
0: Óriási teste?
1: Igen, és mindig így járt. Ez olyan, tudod, ilyen fogta egy az állát,
0: Na, kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok az eredményekre, és így fél évente vetettem, úgyhogy megnézzük majd, hogy mi történt. Na, most mivel fikázod a válogatottat, Balázs? Jaj, Istenem, júj, de tényleg, hát most aztán...
1: Most semmivel,
0: most aztán megnyertek egy meccset, hát
2: nem
0: most azért...
2: Nem egyet, kettőt, haver.
0: Álljunk el ettől, végre egy kicsit futballoztak. Nem láttam, úgyhogy nem mondok rájuk semmit. Csak a Rosszit láttam, hogy nyilatkozott, hogy nem is érdemelték annyira meg, de végül behúzták és nyertek.
2: Hát most
0: idegenben, magyar gyűlöletben.
2: Engem kicsit az zavar, hogy ő most már a szerencsétlenség faktorra hivatkozik. Ugye, mert azt mondta az első kettőnél, ott egy döntetlenünk volt, meg egyet elvesztettünk, hogy az a szerencsétlenség miatt volt, mert nem volt szerencsénk.
0: Igen.
2: Hogy most meg azért nyertünk, mert szerencsénk volt, én ennek annyira nem örülök, hogy mi lenne, ha arra hivatkoznánk, hogy azért nyertünk, mert összeszedtük magunkat, és rohadt jól focizunk.
1: Nekem tetszik ez a szerencsétlenség, mert ez azt jelenti, hogy akkor ráléphettünk a következő fázisra, jöhetnek a sámánok, sámándobok, különböző szerencsehozó és űző módszerek,
0: igen,
1: és én ebben végre tudok kompetens lenni a foci kapcsán.
0: Őrületesen segre kéne tőlük esni egyébként, mondom a statisztikát. Az első fél időben a magyar csapat nem rúgott kapura. A 16-oson belül sem volt labda érintése a magyar játékosnak a 16-oson belül. Érted? Tehát, hogy de nem bántjuk őket, ha nyertek, akkor
1: azért
0: akkor
1: az egy pár, nyertek. Páros szám a 16-os, és a páratlanra mentünk.
0: Igen.
2: 17. Arról rúgtunk, érted?
0: Igen, de hogy aztán megváltozott a játékképe, azt olvasom itt a második fél időben, és...
1: Az ivószünet miatt.
2: Igen, az ivószünet. Jöttek az újoncok, és a milánok, és rúgtak gólokat. Örülünk. Egyébként, amit elmondott Rossi úr, még azt is megemlítette, hogy szerinte a győzelem az nagyban annak köszönhető, hogy az elmúlt időszakban letörölte magát a Solskjaerről.
0: A Rossi?
2: Igen.
0: Na, nagyon azt helyes. Azért nem, neki kell futballozni.
2: Hogy szerinte emiatt is jobb a válogatott, hogy ő most már nem szósölözik.
0: De gyerekek, az a lényeg, hogy ezt hogy megnyertük, van lehetőség még feljutni, akkor...
2: Mondjuk az A-divízióba.
0: Az A-divízióba, úgyhogy örüljünk ennek, igen. De hát góra mérik a történetet, belőttük, megnyertük, úgyhogy egyre az van. Ráadásul azért ez egy felfokozott politikai hangulatú történet volt, úgyhogy nem is baj, hogy ezt nyertük.
2: Ja. Ezt tudjátok, hogy hol nem néztem a meccset, hanem hallgattam a meccset.
0: Na, kocsiba voltál.
2: Olyan vicces volt ott, hogy így az van, hogy meccs van, amikor így néha mi belenézünk válogatottba, meg akármibe, akkor tudod valahol, vagy bekapcsolod a tévét, és nézed a dolgot. Én pont mentem haza, már késő este, és mondom, meghallgatom, a Kossuth Rádió ugye közvetítette, bekapcsoltam, és annyira vicces volt, hogy nem láttad, de hogy egyébként meg jó volt a kommentátor, és így elkezdett az agyad.
0: Régi idők.
2: Igen, hogy elkezdett az agyad dolgozni rajta.
0: Hogy mi történt?
2: Hogy is néz ki egy ilyen foci kapu.
0: Ez én hallgattam így, amikor úton vagy, és ugye? Magyar válogatott, hogy egyszer belehallgatsz, és így jó, oda képzeled. Igen, hát ennek ugye voltak nagy ikonjai, akik így közvetítettek 20-30 évesen keresztül, ugye Szepesi meg hasonlók, akik ugye rádióban közvetítettek. Ja, igazából, úgyhogy gyerekek, gratulálunk a válogatottnak, egyelőre nézzük meg, hogy hogyan tovább, csak így tovább, srácok.
1: Voltak még izgalmas dolgok tegnap este, na, mi volt még? El médiában. Egy kedves hölgy összeveszett a férjével, és úgy döntött, hogy akkor egyedül megy kirándulni. Összevesztek, úgyhogy elment egyedül az erdőbe, ahol eltévedett, és eltévedt. És segítséget kellett hozni, tehát egy mentő alakulat hozta le őt a hegyről, vagy hát találta meg a hegyet.
2: Mondta, hogy a dacból a férjét azért nem hívta föl.
1: Nem tudom, remélem, érdemelte meg a mocskos disznó. Hát ezek után, és a másik az, hogy ez nem mindegy, és akkor, hogy úgy kellett lehozni, hogy egy teljes alakulat drónokkal keresték meg minden, de ő segített az alakulatnak ám, nem úgy volt az, énekléssel csábítgatta magához a drónokat.
2: És mi volt,
1: és utána megmutatták a nénének amúgy a videóját, és én figyelj, én nagyon Team néni vagyok. Tehát figyelj, egy jó fejasszony.
2: Team néni.
1: Team néni, figyelj.
2: És volt felvétel, hogy mi volt a dal, amit énekelt?
1: Nem Csina, sajnos, biga, gyerek, de szeretném, ha kijönne egy maxi CD-vel, mert a Pilisben eltérni csak úgy érdemes, hogyha vannak jó dal, tehát nem tudom.
2: A terv az az volt, hogy ők ketten mennek kirándulni, csak ugye összerúgták felhúzta, a portra, és akkor anyu azt mondta, hogy akkor rohadjál meg, majd én elmegyek egyedül.
1: Nekem te ne!
0: Szórakozz. Mama bement az erdőbe, azt nem jött ki. Hájvádok! És hogy lett meg? Hajnalban.
1: Volt nála telefon, és akkor ugye, de hát így se tudta ebbe megtalálni pontosan, és úgyhogy drónokkal mentek ki, meg hőkeresővel, meg mindenféle dolgokkal, és akkor végül a nótája oda csalogatta.
0: Óriási! Óriási!
1: Hulló, betonol! Énekelsenének! Sima tegyére a hátomhoz!
0: Hát mi, ha nekiindulsz egy veszekedésnél, ott be tudsz indulni, úgy beindulsz, hogy ott aztán megsállsz.
1: És ezt szeretném mondani, hogy Anna volt az, és ez mindig a fülemben cseng, aki azt mondta, hogy ő ugye azért nem használ lokátort, mert ha ő úgy érzi, hogy el akar menni a Mátrába, és erre a Péternek nem kell tudnia,
0: megtalálják meg.
1: És látod, Anna, nem vagy egyedül ezzel a gondolatmenettel, mert ezzel többen vannak így.
0: Igen, megtalálják meg.
1: Ez milyen praktikus, milyen hasznos, mert mozgásban tartja legalább a fiatalokat, hogy kereshetik őt.
0: Azon veszek össze, melyik a rövidebb út hazafelé. Jó, de meg lett a néni, nem néni, középkorú, idős, mit tudunk róla?
1: Hát nem tudom definiálni, most már lassan, hogy én is középkorú lettem, így tulajdonképpen lehet, hogy csak egy egyenle járt fel a gimnáziumba, de ugye 60 körülinek tűnt. 60-65?
0: Aha. Nem tudom. Na jó, de meg.
2: Van akarat, van lendület még, ugye,
1: van, de utatták ott ült a súsnyásba, és amúgy egy ilyen nagyon vitális nő. Tehát, hogy én nagyon-nagyon kíváncsi, hogy mi lesz a következő mozdulat. Hova fog menni? Mit fog csinálni? Mi lesz? Safari?
2: Nem vagy... veszték vele össze.
1: Nem,
2: csak
1: de
2: a baj van.
1: Illetve szeretnék, hogyha kapnék egy videós betekintést a beszélgetésbe, amikor hazaért. Tudod, az ura ott várta?
2: Igen, na, megjöttem.
1: Na.
2: De szerintem az ura Kati nem is tudott róla. Nekem biztos vagyok benne, hogy van az a fölhúzott magad állapot, amikor bajba kerülsz, se dafke azért se hívod a másikat. Rohadjál meg nem otthon, ahol vagy én itt vagyok.
1: Az én kedvencem az nem az, hanem az, amikor arra jut a szituáció, mert nem tudod kikerülni segítséget kér attól, aki összevesztél, és van az a hang, nem tudom, tudjátok, van az a hang, amiben kiveszel minden érzelmet, és akkor tudod így, de hogy közben tényeket közölsz, de nem adod meg magad sem, tudod. Halló? Probléma történt. Tudnád értesíteni a hatóságokat?
2: Igen, nem láttam.
0: De nem mondod el, hogy nagy a baj. Igen.
1: Nem mondod el, hogy nagy a baj. Nem mondod, hogy rád van szükség. Nem mondod, hogy azért, hogy igazad volt. De hogy tudod, ez a tudod, egy, nem is tudom, ez ilyen diplomata ultra hanghordozás.
0: Igen, amikor jelzed. Csak finoman, hogy baj
1: van. Igen.
0: Mennyi volt a néni az erdőben? Hogy volt? Mennyi volt?
1: Szerintem 10-12 órát.
0: 10-12 órát nem volt? Azt a mindenségét neki.
2: Ilyenkor már nem vicces.
0: Azt a mindenit. Azért az nem. Na, hál' Isten.
2: 3 fokba.
0: Hál' Isten meg lett, gyerekek, igen. Dűből senki nem menjen be az erdőbe. Ez a tanulság. Vagy gyerek ki.
1: De se erdőbe, se bányatóba. Dűből nem érdemes, csak a Mekibe menni.
0: Igen, nem érdemes.
1: Burger Kingba.
0: Igen. Jól van, gyerekek, oké. Akkor a néni is megvan, mi is elkezdjük akkor ezt a kis reggelecskét. Jó, lehet jelentkezni majd szépen a kis játékunkra. Csinálunk magunknak egy jó kávét, meg teát, és akkor megnézzük, hogy mi a helyzet.
2: Pisilek is.
0: Pisiél is, és a Fly Dubai-ról majd beszélj, meg kiderült, hogy mit akart csinálni a pilóta, majd arról is
2: beszélj.
0: Hú, nagyon kemény a sztori. Igen. Ugye erről foglalkoztunk a múlt héten a Fly Dubai-os sztorival.
2: Hát, már, hogy előtte mit akar.
0: Előtte mit akar.
2: Én nem csinál. Fú, én is most így elolvasgattam. borzongató a történet.
0: Borzongató folytatása, illetve előzménye van a sztorinak, ennek a gépeltérítős.
1: Igen.
0: Tartsunk egy borzongós kedvet, igen.
1: Azt mondják a hallgatók, hogy a Jimmy-től még nem veszíthetek című számot énekelt a néni.
0: Még nem veszítetek, még nem.
1: Még nem veszítetek.
0: De a forró betonolásalok az is jó, egy jó bonanza. Igen, szegényként, de jó, hogy megvan. Nem rajta nevettünk, természetesen vele nevettünk.
1: De ő nem nevet még, de majd fog.
0: Ő majd fog, ha visszagondol erre, hogy mit csinált.
1: Jó fej volt, hogy mosolygottat, úgyhogy szerintem tudta, hogy ez vicces.
0: Na jól van. Oké, gyerekek, megyünk, akkor aztán jövünk, jó? 2 perc, pontosan 6:30, szünet, reklám, hírek, minden más, aztán itt vagyunk már is.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérne!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van

És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót. Talán Gorenje háztartási gépeket.

0: jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ektoin tartalmú Reventil orrsprét.
2: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
1: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Hunja be a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Az Aptab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Aptab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota

0: 79 forint. Október 31-ig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
1: Reklámot hallottak.
2: 91 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megkezdődött a mentális egészség hét a Nyíregyházi kórházban, medve bukkant fel megyénkben, az aradi vértanúkra emlékezünk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődött a mentális egészség hét a Nyíregyházi Józsa András Tag kórházban. A lelki egészség világnapjához kapcsolódva egész héten számos programot kínálnak az intézmény munkatársainak, amelyek lehetőséget adnak egy kis megállásra, feltöltődésre, és a mindennapokban is gyakorlati segítséget nyújtanak a lelki egészség megőrzéséhez, írja a közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktató kórház. Az egészség hét zárásaként pénteken a Nagykállói Sánta Kálmán Tag kórház megnyitja kapuit a középiskolás fiatalok előtt. Bemutatják a számukra meghirdetett Jól lenni videópályázat alkotásait. A Lélekszigeteken pszichológusokkal, terapeutákkal beszélgethetnek, és kipróbálhatják magukat a mentális egészséghez kapcsolódó játékokban is. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Berekben. A nagytestű ragadozót Túr Istvánné és Szatmár Cseke külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Egy vadon élő medve jelenléte kiszámíthatatlan. A legfontosabb a fokozott éberség és a hatósági utasítások szigorú betartása a balesetek elkerülésére.

0: és a érdekében. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év távlatából és fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete, mondta Herman Róbert történész, a Magyar Történelmi Társulat elnöke.
1: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem hogyha úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születések, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek idősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
0: Ma többször megnövekedhet majd a fátya felhőzet, de így is több órás napsütésre számíthatunk majd itt Nyíregyházán, csapadék továbbra sem fog kialakulni. Átmenetileg élénk lehet a délies szél, de marad még a kellemes idő, 25 fokos csúcsokra számíthatunk. Holnap már ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátya felhő lehet az égen, 24-26 fok várható, hajnalban -1 plusz 3 fok között alakulnak a minimumok, csütörtökön érkezik a változás esővel, lehűléssel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy.
1: Vagyunk, 3-4-7 lesz pontosan 5 perc múlva. Balázs, megnézted végül a Brad Pittes lesz itt? Nem, gyerekek, nem érdekel, az van, nem néztem meg.
2: Elég
1: a
2: hamar elengedtem.
1: Elengedtem, nem, rájöttem, hogy nem érdekel már szenvedés története. De írjátok, hogy ilyen.
3: Ott a sajátod,
1: így van. Milyen istenek nézek, mi más is, az is szenved a moziba, érted? Hát nem elég volt a saját élete. Viszont a Tomnak meg akarom nézni az új filmét, és hát ők nagy bukta. Na, innentől kezdve még jobban érdekel ez a Digger nevezetű őrületes film, úgyhogy meg akarom nézni, meg a te filmedet is meg akarom nézni, amit te mondtál.
2: Filmet? Hát gratulálok.
1: Én is közben csináltam filmet.
2: Rendezted vagy szerepelsz?
3: Leszítünk egy milliárdot a Filiptől.
2: Az enkább, ami volt egy kicsi.
1: Utalt egy kicsi, egy százacskán beutalt.
3: És a szomszédokat rebootoltam egy galaxis útkalaus toposoknak.
1: Igen, wow. Nem, ez a Digger nagyot bukott, állítom, 150 milliós nyitást vártak tőle, és 20 millió dolláron nyitott a mozikba. Hát függetlenül nem tudom, hogy ez mitől függ, de én azt meg akarom nézni. Úgyhogy, de a Brad Pittnek ezt a másfél-két órás szenvedek a vadonba cím történetét, ezt nem.
2: Nem tudhatod, hogy szenvede a vadonba, lehet, hogy csodaszép a sztori.
1: Így van, így van.
2: Engedd el.
1: Így van. Jelentősen ugrott a műsor színvonala, hogy már csak egy fosdalt kell meghallgatnunk fél óránként. Köszi, srácok.
2: Mi vagyunk.
1: Ezekben mi ártatlanok vagyunk. Mindig azt nézzétek, hogy a hírek előtti zene ártatlan, a hírek utáni zene, arról mit tehetünk. De az meg már nincsen, úgyhogy ezt sokszor elmondtuk, így van.
3: Elmondanám,
1: de...
3: úgy eszük a reggelit, mintha börtönben lennénk.
1: Így van.
3: Szaladni kell, csak úgy pattognak a csiamagok.
1: Így van, nincs zene, itt gyerekek, szeptembertől visszaálltunk a lébecolásból, úgyhogy nyomjuk. Hogy vagy magyar, mikor lesz, kérdezi Péter? Péterem, a helyzet az, hogy ma. Ez Lászlóhoz tartozik igazából. Ez az kakocsiák, mikor Laci van, Laci ma van, és október van. Igen. Nem volt, úgyhogy egy fél órát beterveztünk, megnézzük, hogy van a magyar.
3: Lehetne csinálni, az lenne arról, hogy vagy Laci.
1: Hogy
3: az
1: vagy László.
3: És akkor azzal már tudunk.
1: Igen.
3: Ó, kérdezzük, hogy mikor megyek Győrbe. Megyek Győrbe, ott van a honlapon, a Duma Színházban, megyek majd. Már most szerintem ki van rakva régóta.
1: Na, mész, mikor? Föllépsz ott is?
3: Szerintem ősszel megyek, igen, Győrbe.
1: Igen? Igen.
2: Az már most az van, ősz van.
3: It's happening?
2: Aha.
3: Jó, jövök.
2: Mert azért ez így megfoghatatlan, hogy majd ősszel megyek.
3: Majd mindjárt megnézem.
2: Konkrétumokat?
3: Ezen a héten megyek Fertődre.
1: Na, de ne fertőz.
3: Vigyél, csak innen. Ebben ennyi volt. Artur, neked egy lehetőséget, Balázs, és visszajöttem.
1: Eljátszottam, mert így van, vagy eljátszottam. Kézzel, nekem is elkezdett hiányozni ez a színpad, meg az ártér, meg nem tudom, úgyhogy egy négyecskét beraktam magamnak.
3: Na, és hova fogsz menni, melyik városba?
2: Mindenhova.
3: Elkerüljem ezeket a városokat.
1: Igen, csak hogy ne legyen ütközés.
3: Igen.
1: Nem tudom pontosan igazából a négy helyszín. Novembertől indítom, mert az októberem nagyon sűrű.
3: Ja, mindig aznap reggel szólnak.
1: Igen, ne, jön az SMS-től. Bali, ma nagyon várunk Egerbe. Nem, mondtam, hogy novemberben én kérek szépen egy négy darabot, úgyhogy november-december van egy pesti helyszín is, és megyek egy kicsit, megirigyeltelek itten, úgyhogy
3: nagyon jó,
1: a nyomodba eredek. November, októberre még nem tudtam vállalni semmit, mert nagyon sűrűbe vagyok, úgyhogy... De jó. November az jó.
3: Jó van az? Jó van-e?
1: Na.
3: És itt Pesten egy Lourdes-ba szoksz lenni?
1: Most nem, most van valami új rendezvényhelyszín. Felfedezem neked, hogy aztán csinálj egy triplát.
3: Köszönöm szépen.
1: Megnyitom neked a sort, kísérletező jelleggel, hogy aztán egy triplát
2: odavágjál.
1: Jó a terem,
2: jöhetsz eszem.
1: Igen. Jó az atmoszféra, jó a terem.
3: Lehet, hogy nincs kitéve a Győr. Na majd utána járok, srácok, de jövök, összejövök Győrbe.
1: Na, ugyanak ott a Dimos színházba rakják ki, hát azért.
3: Nem tudom, mit csinálják ezek a pénzükért.
1: Könnyen elmegy a jegy, azért ne utolsó pillanatban rakjanak ki.
3: Én nem tudom,
2: csak Lovász Lacit, hogy azonnal tegye ki.
3: Tegnap hívott a Lovász Laci.
1: Hogy?
2: Hogy hallott, hogy beszéltünk arról.
1: Hallott, hogy megemlítettük.
3: Lehet, hogy már most már benne a perben, de igen, nem tudom. Viszont amire nagyon büszke vagyok, hogy szilveszterkor matini előadást fogok tartani. A BKK-ban. 13.30, ez egy szuper időpont. Nagyon-nagyon meglepő, de szuper időpont. És meglepetésre készülök a nézőimnek. A végén.
1: Na várjál, ez mi? Most lemaradtam, mi ez?
2: Szilveszter.
1: Ja, szilveszter.
2: Ugye szokott szilveszter csinálni.
3: Igen, és most nem az estét kértem, hanem mert az én kedves nézőim, hallgatóim általában küzdenek az esti gyermekfelügyelettel. Mert hogy azokat meg kell mosdatni, azokat a gyerekeket, meg azok veled akarnak majd durogtatni, meg mit tudom én. És akkor ehelyett én azt mondom, hogy 13.30, eljöttek, kiszórakozzátok magatokat, de utána még csatra tudod vágni magad, vagy elmentek a lovira, és utána tiéd az este.
2: Nem az van ebben, hogy esetleg egy duplázás, és akkor 13
3: nem, mert be vagyok osztva, utána jönnek a többiek,
2: ja?
3: Úgyhogy nincs ilyen duplázás.
2: Nem az egészet megvetted, az egész épületet?
3: Az egész napot?
2: Erre.
3: Nem, nekem elég lesz a 13.30. Most azt hiszitek, hogy bolondság, de higgyétek
1: el. Nem, egyébként tökre értem. Elmegy délután, kicsit iszik, meghallgat egyet estére, otthon van, lencsézik, durant egyet, kettőkor elalszik, tökre értem.
3: Elkerüled a forgalmat, elkerüled az ostobákat, már kiszórakozod magad kora délutára.
1: És... Megépfélre valahol ott akarsz lenni még, vagy otthon, vagy barátokkal.
3: Lekerül oda a nyomás, és nagyon jól fogod érezni magad, hogy gyertek el.
2: És mi a meglepi?
3: Azt nem mondhatom meg, de nagyon jó meglepi lesz. Együtt működök valakivel, aki tud adni nekik valamit remélhetőleg. Majd meglátjuk.
2: Ú, de titokzatos.
3: Remélem, összejönnek a dolgok. Remélem, remélem. Ezt most még nem tudom 100%-ra mondani, de szerintem nagyon jók a esélyek.
1: Jók az energiák. Na jól van, itt van közben a hallgatónk. Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt, sziasztok, Anett vagyok.
1: Hello, Anett, honnan, Anett? Honnan hívtál?
4: Szigetszent Miklósról.
1: Oh, nem is vagy akkor nagyon tőlünk messze, Szigetszent Miklóson vagy.
4: Aha. Nem.
1: Jó. Értettem. Oké. Okay. És mivel foglalkozol, Anett? Mit csinálsz?
4: Vevőszolgálaton dolgozok.
3: Aha. Mi lehet a nagy
4: áruházba? Hát, figyelj, miért? Én szeretek ott dolgozni, úgyhogy...
1: Vevőszolgálat, egy nagy áruházas. Mit csinálj vevőző? Ja, oda megy, aláír, pecsétel.
4: Igen, aláír, pecsétel, ugye szervizbe küldjük a dolgokat, házszállítást intézzük, meg minden problémát megoldunk.
3: De mennek a nagy komoly, tudod, ilyen visszaélések, próbálkozások?
4: Persze, figyelj. Mikor már akarom, tudod küldeni szervizbe. Jól, hát nem a pénzt kapom vissza. Hát nem.
1: Nagyon jó.
4: És akkor amikor de nincs is olyan nagy baja, akkor inkább el se kell küldeni.
3: Így kell, de majd, mi volt a legdurább eddig, amit így megállítottál?
4: Hát szerintem így annyi, azért annyira nagyok nincsenek, ez a legtöbb, például most nagyon sokáig jött egy néni, aki egy 7 hónappal ezelőtti táblacsok itt szerette volna, hogy vegyük vissza.
2: Édesem.
1: Na.
2: Kijette belőle a magyarót, a többi nem.
4: Majdnem, mert egy kocka hiányzott belőle, és azt mondta, hogy neki ugye kifehéredett a csoki, ugye ezt még februárban vette. Aha. A néni, de hát mondtuk, hogy nem tudjuk, mióta van felbontva, ne tessék haragudni, de hát ezzel nem
2: most
4: tudunk.
2: Igazán szegény néninek egy 600 fontos csokit kifizethettetek.
1: Tényleg?
4: De három volt. Ja,
3: de mekkora önkontroll az?
4: Háromból egy sort hiányzott.
3: Mindegyikben, jaj. Ha megnézte, hogy hát az jó, eső. Eső.
4: Igen, az jó eső, és akkor így elfelejtette visszahozni.
3: És mekkora önkontroll az amúgy, amikor 7 hónapig ott van egy csoki
2: elpolcodott.
3: És nem eszed meg.
2: Csak fehéredik, csak fehéredik.
4: Igen.
1: Jól van, Anett. Kivel játszanál? Kit választottál?
4: Eszterre szeretnék játszani.
1: Ez a beszéd.
4: Hogyha lehet.
1: Hogy ne lehetne? Gyűrközzetek egymásnak. Jó, menjünk. Na figyelj akkor, így 3-2-1, és már el is indultunk.
3: Na, itt vagyok, kész vagyok. Mit csináljuk? Miről beszéljünk?
4: Szerintem mindenről is beszélhetünk, amiről van a kedved. Közel nekem amúgy van egy gyerekem. Mit
3: négy?
4: Hozzá? Igen.
1: Hát ez... Egy fegyverletétel volt igazából.
2: Hát ez egy eldobálás.
1: Melkaslövés.
3: Négy gyereke van, mindent megbocsátunk, mindent megkapsz, odaadunk mindent.
1: Négy
3: ez
1: gyerek?
3: Az rengeteg munka.
1: Négy gyerek, Anett,
3: csoda, hogy beszédképes vagy Anett.
4: Tényleg.
1: Mekkora? Hát, hogy... Igen, mi
4: a... A legnagyobb, majd most lesz 17-én 18. Aztán van egy 15. 12, meg egy 6.
1: Azt a minden
3: nagyon
1: ide.
3: Fiatal hangod, nagyon fiatal hangod, úgyhogy vagy tínédzser mama voltál, vagy hát nagyon jól tartod magad, úgyhogy kitartás hozzá. Hallom közül apuka ott elkezdte a reggeli rutinját.
4: Nem, ez a 15 évesen volt, meg ide jött megnézni, hogy te mit csinálsz.
1: Édesem, na jól van.
4: Na most megkészülődnek.
1: Oké, jól van, figyelj ide, akkor ajándékcsomagod nincs, plusz ajándékunk nincs, úgyhogy egy forró búcsú van. Jó, köszi.
4: Hello.
1: Ah, úgy hozzá vagyok szokva, hogy tudunk valamit adni a mi hallgatóinknak.
3: Igen.
2: Ez nem jó ez a hét.
1: Torres van, kikapnak. Igen, de pénteken viszont adunk gyerekek, Dunaplázánál várunk mindenkit. Egy kicsit fel kell öltözni, egy kicsit esős lesz, de nem foglalkozunk vele. Én azt nézem, hogy a kitelepülésünkön nem jelez nagyon esőt. Úgyhogy lehet, hogy inkább csak egy kicsit hűvös lesz. Tessék jól fölöltözni, de megyünk a Dunaplázához.
3: Ha kitelepülése hideg van, akkor betelepülünk?
1: Akkor betelepülünk a stúdióba, de ki kell majd menni, mert nyitjuk a konténert, és...
2: Hallott hozzá kabátot, ki kell majd menned.
1: Ki kell majd menned, tácsi-tácsiba leszünk.
2: Leszek, nem én rohangálok már, én már öreg ember vagyok, nekem a kényelmes stúdióban a helyem.
1: Tácsi-tácsiba leszünk, készülj.
2: Kimész tácsi-tácsizol,
3: visszautasítani, hogy Balázs visszautasítana.
2: Ő nagyon szereti.
1: Nyomom, én már tacsi-tacsiba vagyok. Ölelek, csókolok, puszilok, segget fogok, seggemet fogják, minden van, úgyhogy...
3: Akart is mondani, hogy jó lenne, hogy abba hagynám.
1: Nagyon tácsiba vagyok.
3: Ez, sok nekem ez már így, hogy csak kedv van, de már elfáradtam.
1: Már széttacsiztam mindenkit ma reggel is, zsülelkeztem.
3: Zsülben nagyon rezignált a fogadja a seggbocsit, de...
2: Hát ahogy szoktam.
1: Úgyhogy...
2: Az ember a fizetésért mindent megtesz.
1: Úgyhogy pénteken ottan vagyunk, és várunk mindenkit. Jó, még ott is van kulcs, és egyéb nyereményeink is vannak.
3: Van egy titkos kulcs, amit majd Balázs fog előhúzni a titkos helyről, csak mondom.
1: Igen. Már annyiszor elmondtuk, de ugye most bejött még egy bőrkanapé, és egy X70-es Kelly Spider bringa, és hát nyilván az autó, a családi pihenés, az 1 millió forint értékű nyeremények, a hűtő, háztartási gépek, a tévék, a készülékek, a klímák. Fú, gyerekek, brutál. Tehát ezt, aki megnyeri, vágt földhöz. Ez brutál lesz. Itt reméljük, hogy örülni fog. Jó? Október 9, Dunapláza, a Dunapláza előtt. Várunk mindenkit szeretettel.
2: Kulcsosok 6.30-ra oda jönni. Bizonyám. Nem 8-kor jövünk, hogy majd a végére jó lesz.
1: Igen. Korán kell jönni, de ezt úgy is tudjátok. Igen.
3: Szeretnék mindenkit, ha elnézést kérni, nekinek azt mondta, hogy megy egy Győrbe idén. Mert valójában március 7-én megyek.
1: Ne törődj vele, hát na, akkor hát talán az... értjük, hogy a Duma színház még nem rakta ki. Igen. Azt a rekordot úgyse tudod megcsinálni, amikor én reggel bejöttem, és azt mondtam, hogy várunk Miskolcon este.
3: Az óriási.
1: Az mi volt?
2: Ma Miskolcon?
1: Ma engem? Én biztos nem. Basszus, tényleg. Hát akkor megyek Miskolcra.
3: Azt mondom, hogy egyszer ez velem is megtörtént.
1: Hát ez felfoghatatlan.
3: Nekem az volt, hogy otthon feküdtem, és akkor ez csak jött egy SMS Denisztől, hogy figyú, lehetek előtte? Lehetek előtte? Hol akarsz előtte benni? És akkor itt vagyunk, már Dubában már, itt kezdődik a izé. Figyelj, ha elszaladtam a Duma színházig otthonról.
2: De is mondtad, hogy lehetsz előttem nyugodtan.
3: Figyelj, megérkeztem, és mondtam, hogy figyelj.
1: Ez jó, kell egy kis adrenalin egyébként. Kell egy kis adrenalin. Igen.
3: Csak nem így kell műsor.
1: Én is elindultam, azt hiszem, talán 6-kor voltam színpadon, 5:30-kor sikerült elindulnom Miskolcra. Tehát, hogy 6 előtt 3 percbe is estem. Ott voltunk, hogy ott voltunk, igen. Kérdezi valaki, Bali, mit tud a nyereményautó? Hát a tököm tudja, hogy mit tud a nyereményautó. Gurulni. Mit tud a nyereményautó?
2: Egy csodálatosan szexi, nagyon szép autó.
1: Egy olyan Cupra,
2: ami ravál.
1: Ami ráadásul ravál, ami ráadásul elektromos, és egybe Cupra ravál.
3: Szóval aki megnyer, ez Cupra fut.
1: Hát az így van, az abszolút Cupra fut. Úgyhogy ott beülsz a ravába, azt már kicsit legalább beindítod azt a ravált. Kérjük el a kulcsot.
2: Az a baj, hogy az tudod, nem lesz hang. Hát elektromos. Ja. Ott nincs olyan, hogy beindítod.
3: Ráadod a rádiós műsorvezetők, ahogy közvetítik majd az elektromos.
2: Na figyeljetek, milyen dögös hang. Na jó, de most indulj el vele, mert olyankor, amikor gáztatsz, akkor biztos, hogy dögös hangja. Itt sem.
1: Gyerekek, de miért? És akkor nem lehet ezt beállítani, hogy kis sporthangot adsz neki?
2: Lehet, hogy van benne.
1: Lehet, hogy van ilyen.
3: Van ez a hang, amit adtak, az a földön túli hang az elektromos autóknak, hogy olyan tény, mint hogyha Jóisten mögötted száll le a mennyekből. Azt hallottátok már ezt a fajt? Ezt miért csinálják amúgy? De ezt miért csinálják?
1: Mert az a tolató hang, és a tolató hangot nekik be kell rakni, hogy ne üssél el, mert azt feltételezi, hogy hátrafelé nem nézel, és minden elektromos autónál a szabvány, hogy a hátrafelé, csak figyelj meg, hogy a hátrafelé adja ezt a hangot. Tényleg énekel.
3: Pakolsz a kocsi, és ez csak...
1: Igen.
3: Már eljött ez az én órám?
2: Úristen,
1: ne, ez a tolatás miatt van, hogy ugye nincs hangja az autónak.
2: Igen, de az kifejezetten zavaró, hogy előre nincs hang.
1: Csak előre lát a sofőr.
3: Amúgy okay,
1: az tehát ugye az, hogy azért előre lát,
3: hogy igen,
2: de te nem hallod, érted, hogy jön. Tehát ha rád dudál, akkor már hallod.
3: Milyen hangot lehetne adni neki előmenetben, hogy így...
1: Tudod, rendes tudjuk, motorhangot nem, legalább, állítsuk be a motorhangot, nem?
3: Nem, én szerintem...
2: Hát ez vagy. Ilyet, hogy szódát!
3: Nem, vagy olyan patadobogás kéne tőle. Azokra előrefele jön, és akkor hátfele...
1: Hát ez egyébként tényleg durva.
3: Olyan, hogy lehetne ilyen szúnyog hangra, mindenki felkapja a fejét, tudod? Aha, igen.
1: Azt mondják, hogy előre is van hang, 30 km alatt hangot ad. Tehát, hogy mindenki előre vagy hátra megy, vannak olyan típusok, egy bizonyos sebesség alatt ő neked hangot ad, mert 30 alatt nagyobb az esélye, hogy elüssön.
2: Aha.
1: Mint mondjuk, amikor már 60-nal megy a főúton, ott már nem lép be elé senki.
3: Ha 30-al elütnek, az fáj?
1: Az nagyon tud fájni, igen. Igen. Kötelező hang előre is. Köszi gyerekek, oké, akkor itt a helyesbítés. Gyalogosok miatt. Tehát az éneklő hangot ezért hallod, hogy berakják, mert több full csöndös az autó. Én azt nem csak hátrafele van, de akkor van előre is.
3: De olyan kell, nem lehet ezt így személyre szabni. És akkor nem lehet
1: olyan dolgokat berakni. Anyád, menj már!
2: Jövve!
1: De tényleg személyre ezt kéne szabni.
3: Én polifonikus csengőhangok kellene meg.
1: Igen. Milyen hangot hallanál előre? Tök mindegy, csak adja hangot. Berakod a kedvenc Csumba van a zenédet, vagy bármit. Csak legyen hangja. Igen, beszélhetne és fölmondhatná valamint takarodj. Trabant hangot adhatnál neki, igen. Csinálja hangot előre, és a Renault-ban már évek óta opció, ez Milf Hunter küldte nekünk, köszönjük szépen. Akkor ez valószínűleg kötelezik a gyártókat, hogy aztán ne legyenek tömegbalesetek. Hát biztos
2: technikai szempontból logikus a dolog, egyébként de én tényleg hallottam már csendes autót, de mindegy, akkor ezek szerint van mindegyiknek. Nagyon vicces volt, hogy a múlt héten kint voltunk ugye Firenzébe, és ott annyira zsúfolt a belváros, de be lehet menni kocsival meg taxival, hogy képzeljétek el, a taxiknak, ha előre megy, akkor is csipog. Ugyanúgy, mint tollatásnál. Ezt hallod állandóan, mert hogy senki nem figyel, rohadt sok turista van, ugye a kis belvárosi utakon, jön utánad egy autó, és azt hallott, hogy mintha tollatna, de nem, előre megy.
1: És úgy olyan
2: és hangot. És beletették az autókba, gondolom, hogy ez nem gyári, hanem egy ilyen utánépítés, és akkor megnyom egy gombot a csávó, és sípol a kocsia. De azért, menő. Mert senki nem figyel semmire.
1: Tök merő. Teslába lehet finkhanggal dudálni, azt
2: az jó.
3: Komolyan?
1: Az be tud programozni. Hát de végre, ezek lazák, ilyeneket, egyéni hangot is be lehetne rakni, ide valaki, vigyázz kocsi, vigyázz kocsi, az is jó.
3: Kutyaugatás kéne szerintem.
1: Az is tök jó. Igen. De Tesla milyen menő, hogy fingolgozat. És egy Toyota jön mögötted, igen. Ebből a szempontból a Teslát szeretem, mert hogy tökre szakítanak a hagyományokkal, és igen, ők beraknak olyan hangokat, meg beraknak olyan opciókat, teljesen jó. Na jól van, srácok, elmenjünk, akkor egy kicsit ránézzük a reggelire.
3: Én attól félek, hogy nincs itt még a reggeli, mert csak 6.55 van, és mindig kicentizik. Attól félek. Ezt gondolom.
1: Na jó van.
3: De akkor... ha nem lesz reggeli, akkor addig eljárjuk a csumbavanga számodat, vagy táncodat.
1: Ez a csumbavangám, gondolkozom, hogy...
2: Csumbavanga.
1: Csumbavanga. Gondolkozom, be kéne rakni. Rajta. Hogy be kéne rakni azt a dalt jövőre.
3: Mi kell nekünk, Balázs, egy nagy kávé, azt kell nekünk.
1: Nem, nekem a szemembe belement valami, tessék.
2: Az nagy ugrálós himnusz.
1: A csumbavanga, ugye? Hogy igen. Annak helye lenne?
2: Ott egyszerre mindenki indulna meg. Ezzel, nem tudom, most mekkorát tervezel, hogy 100 000.
1: Nem tudjuk egyelőre. Vannak problémák a jövő évi otti partival egyelőre.
3: Viszont az, hogy elkezdődtek a letartóztatások, és ezért a Kisvárdai strand például már egy opció lehet neked, mint helyszín, mert az például most fel fog szabadulni.
2: Szabad lesz.
1: Csinálok egy bulit 60 pusztán.
2: Tök jó.
1: Nem?
2: Amúgy figyelj, tök kiszolgáló lenne. Épületek megvannak.
1: Megvannak, szállás megvan.
2: Nem kell
1: megvan.
2: Konténert vinni a fellépőknek. Tök jó.
1: Aki összefossa aludni. A márványt, kitiltatjuk. Nyom, az többet nem jön. Az egyik csak le kell slagozni. Slag egy gőzborotával leveretjük, nem? Ott meg megcsináljuk.
3: Ott rengeteg hely van, lehet happart is tartani.
1: Exkluzív helyszín. 60 pusztam, tökéletes.
3: Csak nehogy aztán van, az ebra dobogás majd.
1: Hát ott már nincsenek, te azok már elpusztultak, megfagytak, elvitték őket, levették róluk a ruhát, már azok már ott már egy darab sincsen. Ott nincsen semmi valójában. Ez mint egy ilyen mementót áldogál.
3: Tudom, mit lehetne csinálni belőle? Szerintem tök jó pszichiátriát.
2: Ki az Isten fogja fönntartani? Pont erről beszélgettünk tegnap. Remek ötletek, érted? Idősek otthona, árva gyerekeknek, pszichiátria, bármit lehetne belőle. Olyan rezsije lenne annak az épületnek,
3: de
2: hogy azt nincs,
3: hogy ez nem valami termálvízzel van fűtve.
2: Lehet, szanatórium, hogy van, de akkor is.
1: Szívkórház, szerintem. Elvonulás közül. Annyi mindent lehetne abból az épületből csinálni.
3: Nagyon jó pszichiátri, nagyon hiányzik ennek az egész országnak. Teljesen őszintén, mert nincsen ugye sehol sem, ami ilyen elfekvős.
1: Én egy hétre szívesen befekszem a márvány szobába egy
3: Botticelli freskóra. A
1: kezdőcsapatban, teljesen jó, csak adni egyedet, igen. Na mindegy, gyerekek, jövünk mindjárt. Jó, 2 perc, a pontosan 7 óra. Ha láttok valamit az utakon, küldjétek, mi pedig itt vagyunk már is a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, helyben fogyasztással, csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
7: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifad rabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
8: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Hunyavel szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
12: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
13: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
14: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
15: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a saját dalom, a Dreamin.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A függőségek kerültek fókuszba, gyakorlatoztak a nagykálói önkéntesek, ismét akcióban a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szakmai konferenciát rendeztek Nyíregyházán. A függőségek és a kortárs bántalmazás szociális vonatkozásai, a szenvedélybetegségek megelőzése és a kortárs segítés aktuális kihívásai álltak a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán megtartott tanácskozás fókuszában. Csaknem 200 szociális ágazatban dolgozó szakember vett részt az eseményen, amely lehetőséget kínált a szakma terület legújabb elméleti és gyakorlati ismereteinek megszerzésére, írja az unide.hu. A résztvevők szakmai előadásokat hallhattak, mások mellett az alkohol és a drog okozta mentális és viselkedés zavarok, gyermekekre és fiatalkorúakra gyakorolt hatásairól, a gyerekeknél előforduló szenvedélybetegségek megelőzésének módszereiről, vagy a kortárs segítésről, mint a megelőzés jó gyakorlatáról is. Megtartották a nagykállói önkéntes tűzoltó egyesület éves minősítő gyakorlatát. Az ötetagok újra szakmai felügyelet mellett bizonyították rá termettségüket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelem közölte, a feltételezés szerint egy kulturális központ színház termében keletkezett tűznél kellett helytállniuk a résztvevőknek. A minősítő gyakorlat idén is sikerrel zárult, azaz újabb egy évre önállóan hivatásos tűzoltóegységek jelenléten nélkül is végeztetnek majd tűzoltási és műszaki mentési feladatokat a nagykállói önkéntes tűzoltók. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. Többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: A tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került.
1: Ma többször megnövekedhet majd a fátyol felhőzet, de így is több órás napsütésre számíthatunk majd itt Nyíregyházán, csapadék továbbra sem fog kialakulni. Átmenetileg élénk lehet a délies szél, de marad még a kellemes idő, 25 fokos csúcsokra számíthatunk. Holnap már ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, 24-26 fok várható, hajnalban mínusz 1 plusz 3 fok között alakulnak a minimumok, csütörtökön érkezik a változás esővel, lehűléssel.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, V

0: rettenült family. Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel jó reggelt. Itt vagyunk, drága hallgatók, tartjuk a frontot veletek október 6-án, kedden. Még egy pár nap jó idő, aztán lecsap az eső, de nem baj. Essen jöjjön, kell, szükség van rá. Országos esőt mondanak majd. Még a pénteket valahogy jó lenne lehozni. Olyan semmi nagyon nincs. Nagy nem lesz, mert csütörtök, péntek, szombat kicsi, és aztán vasárnaptól újra melegedünk, és jó. Szóval azért nagyon, nagyon nagy esőkre itt nem kell számítani, de egy pici hideg fronttal mi beesünk. Beesünk itt a pénteki konténernyitás elé, vagy hát alá.
2: A gyerekek azért 20 millióért egy kicsit fázhat.
1: Na, így van. Jó? Tehát azért lehet egy kicsit fázni, de ez fölérsz egy időjárás jelentéssel.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Szóval az van, hogy kevés közlekedési hírünk van, ugyan nyugodt az ország, nincsenek morgolódó SMS-ek, minket se bánt senki, még nem mondtuk olyat, amivel kihúztuk a gyufát.
2: De már voltunk tiszás mocskok ma reggel.
1: Ja, tiszás mocskok voltunk, igen.
2: Azért, na.
1: Jó, ez nem igaz. Ezeket a szignálokat nem lehet frissíteni. Szörnyen unalmasak. Jó, azért ez nem igaz, na. Hogy nincs morgolódás, meg kicsit nem rúgnak belénk.
2: Légy szíves. Hát oda be se engednek benneteket tiszás
1: rádiósokat. 60 pusztáról beszéltünk az előbb egy kicsit azonnal.
2: Oh. És tehát még tényleg hisz, na, ne menjünk.
1: Engedd el? Engedd talán semmi, ne törődjél vele. Jó.
4: Én bírom azt, amikor valaki elfű. Így van, csapassad apukám.
1: Csapassad, nem bánj. Nyugodtan. Adjál nekünk nyugodtan, adjál nekünk. Igen. Nem tudja valaki ezt az útinfót, hogy lehet kikapcsolni a rádión, idegesít hírek azért. Valamilyen gombot be van nyomva.
2: Igen, amikor fölhúzza a hangerőt. Vagy át, van olyan, hogy át is kapcsol.
1: Átkapcsol az útinfóra. Ú, de régi analóg történet az. Be van
2: miért
1: nyomva
2: lenne,
1: valami.
2: Nem analóg? Hát hogy lenne? Hát ez pont egy nagy digitális újítás volt, hogy be nyomod ezt a funkciót, hogy bárhol van közlekedési info, ha az a rádió adja hozzá a kis jelet, akkor te rádiódás.
1: Egyrészt nem érdekel, csak ottól megyek. Ugye? Ez fontos. Szerintem a közlekedés akkor, hogy érdekel benne arra mész. Kettőt a vaze, azért ma már azért ezt nem rádió hallgatott meg, hogy a 64-es út. Én is nagyon kevés közlekedés mondok, csak ami nagyon fontos, mert kutyát nem érdekli. Egész nap tudnánk 61-es úton sávelhúzás. Sávelhúzás. Hát azért azt csak be tudod venni. De hát azért a vészkorszakban már ezt nem annyira hallgatod. De régen tényleg átkapcsolt a rádió. Igen, valami DSR, hogy mi volt, be volt nyomva. Trafi volt benyomva, igen.
2: És akkor bárhol mondtak trafi infót, ha adta ez a rádió állam, és akkor át. A sávelhúzásról csak még egy gondolat, most az M7-esen megcsináltak Érdnél.
1: Igen.
2: Hogy valaki, ha nekem megírja, hogy ott mi a pánik oka, hogy egy kicsit el kell húznod jobbra a kormányt, majd vissza.
1: Belassulás, brutál belassulás.
2: Igen, de ezt már mondom, fél hatkor pánikban vagyunk.
1: Őrületes, nehéz 70-nel kicsit balra elhúzni, majd visszahúzni, vagy jobbra elhúzni, majd vissza.
2: Segítsetek, tudom, hogy én egy marad öreg ember vagyok, de hogy adért sem már
4: nagyon kevés is elég. Múltkor a körúton, tehát még a Deáktól jóval visszább dugó volt a 4 sávon azért, mert elől teljesen Madástérnél valakinek lerobbant az autója.
1: Igen, tehát, és ment a nézelődés.
4: És 4 sáv állt teljesen.
1: Igen. A TP off, ezt kell kikapcsolnod, jó? Azért, tehát a TP off, ezt többen megírták, TP-t offra rakod, az a traffic info, azt kikapcsolod, és akkor az menni fog. Ez a TP gomb, ez kell neked nyomni
2: vagy
1: hosszan.
2: Vagy TA, RPT.
1: TP, vagy RPT, vagy TPP.
2: TPM, vagy TATPPRT. TM.
4: Nekem azt mondták gyerekkoromban, hogyha megnyomom a háromszöget, a piros háromszöget középen, akkor katapultál a székem.
2: Nem merted, mi?
4: Úgyhogy én a TP off-val nagyon-nagyon óvatos lennék. Mert ki tudja, hogy az pontosan mit tud csinálni.
1: Azonnal kilő, igen. Na. Viszont nem csináltunk még úgy, hogy vagy magyart, hogy ne 8-tól hívjuk őket, hanem 7-től. Mit szóltok hozzá?
2: Iskolába
1: viszik a kis fikatúrok, ott ülnek még a átsülésen, ahogy írta Barnabás. Még a call centeresek csak 8-tól dolgoznak. Lehet, hogy kedvesebben felveszik most nekünk a telefont, és megnézzük, hogy
4: hát engem
1: hogy van.
4: Hát engem 8-kor hívna, nem tudom, hogy a kedvesség benne lenne az első 10.
1: Undokság lesz? Szerintetek, hogy van a magyar? Milyen október 6-át ülünk éppen?
4: Ma volt az első olyan reggel, hogy 6:45-kor még iszonyat sötét volt, tehát ilyen éjszakai sötét volt.
1: Hát szerintem már nincs jól a magyar.
4: Nem mondok jókat, szerintem nem
2: várható. Szerintem a felvevési átlagunk nőni fog.
1: Igen.
2: Ugye, tehát még nem 7 óra dolgozik, miatt
1: nem gyarakodnak.
2: Abban igaza van, nem gyanakszik, hogy ez mi lehet. Jó fejség az nincs.
1: Jó fejség nincs.
2: Szerintem kevés.
1: Undokság lesz, nem beszélgetnek velünk, lerakják, nem lesznek, szűkszavúak lesznek, és nincsenek jó állapotban. Igen. Itt az ősz.
2: Nincsenek.
1: Lenyomták ősz a szeptembert.
2: Ideg van. Igen, mégse olyan fényes a nap, ahogy azt gondolták. Aha. Tehát, ó, 1000 dolog.
4: Szerintem úgy fogják fel, hogy igen!
1: Tessék! Jó, akkor oké, akkor félig elmegyünk, mint két jó hívásunk lesz, félig, tessék, 15 van.
2: 15. Á, nem, 5 fölvett hívásunk lesz, igen? De ebből 3 undok.
1: Igen, 3 undok.
4: Szerintem undok. Senki nem veszi fel.
1: Jó. A Lackó legenerált
4: senki
1: számokat.
4: Nem fogja felvenni.
1: Nem fogja felvenni. Az van, hogy ugye nyilván tudjátok, nem a falról hívunk, tehát ne írjatok, hogy engem hívjatok, itt vagyok, direkt nem. Tehát ez pont az, hogy nem a falról vesszük. Laci generál valamilyen magic generátora van neki, itt van egy A4-es lapon, tele van telefonszámokkal, és ez ilyen bivaj szörcsögre visz minket állandóan.
2: Tehát, karakó szörcsög, vagy bivaj basznád?
1: Így van. Igen, a Fény utcai piacról Erikát is megtalálta, emlékeztek? Tényleg. Erika a Fény utcai piacról.
4: Ez nagyon igaz.
1: Na, Lackó, a puha kacsóddal, akkor üssél be egy számot, és kezdjük el bombázni, jó? Már érzem is, jön. Mogorva.
2: Gyünacsi,
1: Mogorva, Erika, 50-es kozmetikus, jó? Mogorva, 50-es Erika kozmetikus. Tippeket kérek tőletek is. Jó. Mit éreztek?
2: Nem férfi, vidéki, az egész biztos, figyelj.
1: Mondom, hogy Erika kozmetikus, karcagi.
2: Üvöltözik a gyerekkel, nem ez az ország másik vége, egész biztos, hogy mi nem indulunk el.
1: Erika nem karcagi és nem kozmetikus, jó?
4: Jó, egyetedik húzatok be nekem, köszönöm.
1: De várj, mi volt a tippet?
4: Senki
1: nem veszi fel, jó? Egy tipp eszernek húzzuk be. Lajos, gyere Lajos! Érzem, Lajos karosszéri alakatos, püspök 60-ban van, kicsit ájszólással beszél, és ízesen elküld minket a...
5: Szám nem elérhető abban az esetben, ha ön hozzájárul.
1: Kettőt húzatok be az Eszternek. Bár ez nem számít találatnak, halló.
4: Nem, ez nem számít találatnak.
1: Ez nem számít. Igen. Jó, Lajos
4: telegető.
1: Én érzem, hogy jön Péter. Péter jogi osztályon dolgozik, és budapesti. Kicsit visszafogott.
2: De most miért a karosszéri alakatost, azt elvesztettük?
1: Ez nem vette föl.
4: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak ilyen nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat, és ugye nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanolyan. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
1: Gyere, Péter, gyere. Jogi osztály, Péter. Visszafogott, egy halót fog mondani.
4: Halott?
6: Halló.
1: Mondom. Kezdi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élőadásban mondjuk a rádió egyen. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
2: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
6: Jó reggelt, üdvözlöm!
1: Kezdi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulatfelmérést végzünk minden hónap végén vagy elején, és szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni október 6-án?
6: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kelő vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam a Lidlibe, úgyhogy abszolút.
1: Jaj, de keresztevet kaphatunk?
6: Márta.
1: Mi mindenkivel tegeződünk. Merre vagy, Márta? Nem kell pontosan, hát most... csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
6: Itt vagyok Budapesten.
1: Budapesten.
2: És nyugdíjas?
6: Igen.
1: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással, és utána napközben kis főzés, és minden más.
6: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
1: Hát ez milyen szabad nyugdíjas.
6: Ez a nyugdíjas életnek a kulcsa, hogy azt csinálja az ember, amit akar, és nyugdíj... amihez kedve van.
2: Nyugdíj előtt is ennyi dolgod volt, vagy ahogy nyugdíjas lettél, mert ugye a nyugdíjasok mindig sietnek, korán elmennek boltba, és aztán te is mondtad, hogy egy csomó tennivalód van. Előtte is ennyire aktív voltál, vagy ez a nyugdíjjal jött?
6: Nem, én előtte is aktív voltam, de azért megyek korán a boltba, mert korán felébredek, tehát nem tudok aludni sokáig. Este azért elalszom hamar. És nagyon jó a bolt akkor, amikor kinyit, mert minden olyan szép rendezett. Tehát nem...
1: Kevesen vannak még, nincs tülekedés.
6: Hát nincsenek kevesen, mert jó sokan vannak már akkor is, tehát csak addig még, akkor még nem, nincs szétbarmolva minden, már bocsánat, hogy így kezdem kimondom.
4: Azt megkérdeztem, hogy mióta nyugdíjas, hogy azóta vannak új hobbiaid, amiket vártál, hogy végre csinálhass?
6: Nem, én nekem teljesen rendben volt minden az előtt is.
1: De
6: dolgoztam sokat, igen? De meg volt úgy minden.
1: Nagyon jó. De általában a nyugdíjasok azért csinálják, hogy korán mennek, tehát szeretnek túlesni ezen így reggel. Meg gondolom, korábban is vannak fönt, és akkor ők ezt így lezavarják, mert utána szabad az egész nap.
2: Igen, mert ilyenkor lehet bosszankodni, hogy miért vannak ilyen sokan. Mert 8 után mennétek, akkor már a dolgozók nem mennének a boltba.
1: Igen, akkor csak ti vagy.
2: Csak ti lennétek, sokkal kevesebb lennének.
1: Jól van, Márta, örültünk, jó kedved van, vásárolsz, telnek a nyugdíjas évek, jól vagy mondhatni. Ez nekünk egy nagyon pozitív október indulás. Jól van, köszönjük, vigyázz magad, örülünk, hogy beszéltünk.
6: Minden jót nektek.
1: Köszönjük, csáó,
2: jó egészséget.
1: Tehát akkor Márta nyugdíjas, jól érzi magát.
2: És jól van.
1: Nagyon jó.
2: Hogy lehet jó legyen?
1: Értem, érzem, de érzem, jön a Tibi. Jön a Tibi, nagyon jön a Tibi.
4: De ez már reflektor a Tibi a Tibinek, hogy...
1: Jön a Tibi, Tibi dorogon van, és egy gumisnál dolgozik.
4: Na. Ahogy felhívhatnánk a rakamozi gumist, hogy jó van-e még egyáltalán?
1: Tippeljetek már ti is, hát a tippelés a legjobb. Jó. Gyere Tibi dorogról, gyere Tibi!
4: Szerintem.
1: Igen?
7: Halló?
1: Hát mondtam. Halló, kezi csokolom, jó reggelt!
7: Jó reggelt!
1: Zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs, a Rádió 1-ből telefonálunk. Egy rövid közelmi kutatást végzünk.
7: Csupa fül vagyok.
1: Oh, egy keresztnevet kaphatunk-e?
7: Kata.
1: Kata! Kata! Jó reggelt, Kata! Hello. Hát Kata is
2: megy. Megeződhetünk, Kata.
7: Na, ez nyugodtan.
2: Nagyon kedves, hogy köszönjük.
1: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
7: Miskolc Tapolca, Avalon.
4: Avalon!
2: Nyaralgatunk!
1: Wellness-ezgetünk? Wellness-ezgetünk?
7: Dolgozunk.
4: Az egy nagyon jó kis hely.
1: Azért nagyon szeretjük ezt a helyet, így van.
7: Igen, találkoztunk már itt veletek, úgyhogy voltunk már ott. Hál' Istennek ismerősök vagytok.
1: Nagyon jó. Na, hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
7: Hát dolgozok, a kedv a szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart, azért melőben sokkal jobb az ember hangulata és kedve, de hát azért már várjuk egy kicsit az esőt, kell egy kis frissülés.
1: Az jön, jön majd, igen.
2: Családi élettel mi van, ha a munkarendben van, ott van-e valami baj?
1: Minket csak a rossz hírek érdekel.
2: Én csak azt keresem.
1: Igen, mert csak a rossz hírekre megy rá, ha a pozitívumok nem érdekesek.
7: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
1: De jó.
7: Úgyhogy jó, minden jó,
2: de az
7: van.
2: Egészséged, de csak van valami baj. Nem fáj a fokad?
1: Igen, azért csak beteg vagy, vagy van valami, nem lehet ennyire jól. Hát
7: így, hogy mondod, fájni nem fáj, de két hete voltam pont a fogorvosnál. Tehát, na. Hál' Istennek azért ilyen dolgok most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
1: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
7: Igen.
1: Miskolc Tapolca.
2: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
7: Nem.
4: Csak azt mondom, Ferinek van most egy új vállalkozása, és orszám körmöket épít.
7: Kisfodrásnál voltam, tehát a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen festve van, vágva van.
4: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jó hajad.
1: Ja, jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk akkor, köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
4: Küldj egy nyugodtan a vouchert, jövünk.
1: Ha tudsz intézni a szárad a menedzsmentjére.
7: Jó, akkor hogy ne.
1: Köszi, szeretjük a helyet. Köszi, csáó.
7: Sziasztok.
1: Gyerekek.
2: Na, két hölgy.
1: Most már találjunk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogy is. Jól van a magyar. Jó? Gyere, very Gábor. Good. Tessék?
4: Very good magyar.
1: Gábor, de... Ferihegyen légiforgalom irányító. Visszafogott egy kicsit, éppen válik, de megpróbál jókedvű lenni. Halló?
7: Halló?
1: Szerencsém. Kezi csokolom, jó reggelt kívánunk.
7: Jó reggelt.
1: Kezi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, a Ráskó...
4: Eszter. És a Sebestyén Balázs, aki a demenciával küzd az utóbbi napokban. De...
1: Zavarhatunk egy pillanatra, egy élő rádióadásban vagyunk, csak néhány kérdést tennénk föl.
7: Hát elsőnek is honnan kapták a telefonszámokat.
1: Egy telefonszám generátorból teljesen random, véletlenszerűen generálunk telefonszámokat, és ez úgy generálódott. Nincs benne semmi tudatosság.
4: Vagy a Sebestyén Balázs telefonjából, ezt nem lehet tudni.
1: Csak szeretném megkérdezni, hogy hogy van, milyen az október, hogy telik a reggel? Csak egy néhány kérdés elég zavarnánk.
7: Köszönöm kérdését, még kora reggel van, nemrég keltem, úgyhogy...
4: Na, tessék!
2: Már munkában?
1: Szorgos a magyar. Munkában?
7: Igen.
1: Egy keresztnevet kaphatunk?
7: Melinda.
1: Melinda, hol értünk el, merre vagy az országban?
7: Dunalmás.
1: Dunalmás, na, aztán meg nem.
4: Hallom a forgalmat a háttérben, hogy most éppen úton vagy? Most dolgozni?
7: Igen.
1: Dolgozom, mit dolgozol?
7: Kereskedelemben
1: dolgozol. Jó,
4: futár.
1: De úgy nem vagy rosszul, tehát hogy te is úgy jól indult ez a kedv, neked is. Jól vagy, nem? Minden oké?
7: Okay.
1: Hogyne, igen. Szóval, jó, akkor akkor azért annyira nem. Jó,
4: de nem egy ilyen reggeli arc, úgy veszem észre.
1: Melindának nagyon korábban.
4: Mikor ezt szoktál bebutolni? Mikor vagy már ugye a toppon? Kettő körül?
7: 10 óra környékén már.
1: Jó, akkor visszaírunk.
2: 5. kávé után.
1: Oké, okay. Akkor nem zavarunk, köszi, akkor meg a feled beírjuk, hogy félig vagy jól. Jó? Kettő, jól van?
4: Jó.
1: Oké, okay. Ciao. Hello. Imádom, mikor valakit így begyúrunk, tudod, ilyen nagyon furán távolságtartón indul, de a végére se enyhül meg. De hogy a végére is...
2: Nem, azért már nevetett
1: abszolút.
4: Melindával vagyok, teljesen őszintén, mert szerintem reggel hírkor valakit felhívni, az egy terrorcselekmény.
1: Gyere Zoli, nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel, és...
4: Félig benne van
1: valakit. Gyere Zoli. Nagyon érzem. Hogy? Ez most akkora Zoli lesz. Nagyon, nagyon jön a Zoli. Kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
2: A lábúja megvan?
1: Egy lábúja hiányzik, és... Haló?
4: Kis Ádám.
8: Igen.
4: Jó reggelt,
1: Kis Ádám. Jó reggelt kívánunk, a Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Rászkó...
4: Rákóczi Eszter és Sebesi Balázs.
1: Zavarhatunk egy pillanatra, csak néhány kérdést tennénk föl.
8: Persze, tessék.
1: Egy keresztet kapatunk. Mere fogsz
4: fellépni mostanában Ádám?
1: Igen,
4: Kis Ádámnak hívják.
1: De nem az a Kis Ádám, nem a humorista Kis Ádám.
8: Nem, sajnos nem van.
1: Ádám, hol értünk el, merre vagy?
8: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
1: Komló. Oh. Pécs és Komló. Hát a gyönyörű környék ott.
2: Hát a környék gyönyörű, igen. Csak ugye a bányászat óta.
1: Igen.
4: Nem Balázsnak nincs egy kis más szobra ott valahol?
1: Igen, ott laktam. Mivel foglalkozol, Ádám?
8: Én a távfelügyeleten, a multijelentő jelténél dolgozom diszpécserként.
1: Ó, hozzád jönnek be a riadt hívások, hogy a kiskutyának megberezgett a riasztó, van-e valaki a házba, hogy küldjenek valakit, betörők vannak. Aha.
8: Pontosan, pontosan.
4: Úgy voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
8: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják át.
1: Igen.
2: Lenne valami igen. Jó buli,
4: de... Ez olyan jó, nem, hogy ott ülsz teljes kamuflásban, tudod, ilyen izé katonai öltözékben, és akkor mindig csak elrontják a kódot, miközben jöhetne végre van jó kis...
1: A szokásos kérdés, küldjem a járőrt, vagy ne küldjem a járőrt, ugye ez kell...
8: Pontosan, így van, pontosan, kendőzetlenül.
1: Használtalak benneteket, igen. Hogy indult az októbered, milyen a köz, úgy a hangulatod, egészségügyileg minden oké, jól vagy, egészségesnek tűnsz.
8: Jól vagyok, kellemesen. Telik, így van, köszönöm szépen.
1: Jó kedved van, rend, családi állapot, munka, minden rendben.
8: Így van, ahogy mondod.
1: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki ennyire jó.
2: Kevés a fizú.
4: Zsibad a balkarok.
1: Szúr a szíved. Szúr a szíved. Valami legyen már. Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
8: Így van, köszönöm.
1: Szereted ezt a melót, amit csinálsz?
8: Hát, elmegy. Nehéz.
2: Na most, amikor nincs riasztás, akkor nyugodtan üldögélsz.
1: Igen.
8: Hát azért van, nem szoktunk unatkozni.
1: Jelszót kell mondanod neked, és akkor az ügyfél is mondja a saját jelszavát, és akkor ott ketten egymásra találtok. Jól van, örülünk, jó munkát akkor neked, jól vagy, rendben vagy. Egyelőre az a helyzet, hogy jól van a magyar. Jó, vigyázz magadra, jó munkát, ciao.
8: Ciao,
1: hello. Gyerekek, hát na? Mi történik itt?
2: A 7 óra, gyerekek, ennyi. Igaza volt a hallgatónak, aki azt írta, hogy 7-től kell csinálni.
1: Pozitív.
4: Barnabás, kapsz egy hónap hallgatója.
1: Igen, dolgozik, jó kedvű, jól van. Még senki nem találkoztunk, aki igazán rosszul lenne. Addig ne hagyjuk abba, valaki találjunk.
4: Azt mondják, hogy fizu van. Hát most van a fizu, azért ilyen boldogok.
2: Hát az mi?
4: Hát az utalás.
1: Hát én mostanában van, Vizel, október eleje. Igen. Jó, oké. Gyerekek, megyünk tovább. Egyelőre azt látom, hogy jól vagyunk.
2: Mi bizsereg? Nő vagy férfi?
1: Mennünk el. Ja, ilyen gyorsan.
2: Mi van vele, egy Gyula?
4: De mi az, nő vagy férfi? Mi, hogyha farkas kutya?
1: Egy utolsó. Ivett. Ja? Ivett.
2: De szeretem. Ivett. Nagyon jó.
1: Nagyon érzem Ivettet.
4: Ivett, vagy nem Ivett? Vagy Ivott?
1: Ivett egy presszóban dolgozik.
4: Ahol Ivott?
1: Ahol Ivott, és még nem evett. Na jó. Jézus Isten, szadjuk akkor. Úristen.
4: Na jó, hát szívesen. És
1: gyere Ivett. Mutasd magad. Ne rejtőzködj. Ja, be kell adni.
9: A Ivott szám jelenleg nem elérhető.
4: Akarja.
9: Próbálja.
4: Beivott.
1: Én szeretem ezt a hangot. Kicsit izgat.
4: Már ő már hány éves amúgy ez a hang?
1: Ez nagyon régi.
4: Tehát szerintem, hogy már se 80-as körül lehet, nem?
1: Belefér még egy zsűl? Nem. Zsűl? Nem. Zsűlt nem az infarktus fog elvinni? Nem.
4: Engem tök érdekel, ki a hang. Nem tudjuk kideríteni, ki a hang, aki mondja, hogy a hívott szám jelenleg nem elérhető.
1: De kicsit ilyen nazális, ilyen orrhangon mondja. Biztos mondták neki, hogy Erika, mond még egy kicsit.
4: Vagy hogy besonták az orrát.
1: Igen.
2: Egyébként lehet, hogy Erika, nem a Nárai Erika?
1: Nem.
4: Nem.
1: Nem.
2: Befogott orral?
4: Nem. Szégyellem magam.
1: Szégyellik magunkat. Egyelőre úgy néz ki, hogy jól van a magyar gyerekek. Kitörő lelkesedése dolgozatok ti, és mi pedig jövünk mindjárt, itt vagyunk a hírek után.
10: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Kérsz fekete virslit?
13: Nagyon szellemes, olyan nincs.
12: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
13: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
12: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
13: az ég kék, a Halloween füstli és nuggets Master Food.
12: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák.
14: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
15: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
16: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
18: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
19: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Reklámot hallottak.
20: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fokozott ellenőrzés kezdődött az utakon, őszi véradást szerveznek a Nyíregyházi Egyetemen. Újabb görög táncszázat tartanak Nyíregyházán. Demeter Dia vagyok. Újabb razzia indult az utakon. A rendőrség egész héten fokozott ellenőrzést tart, csatlakozva az európai akcióhoz. A cél a balesetek számának csökkentése, mondta a rádióknak Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály vezetője.
2: Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport figyelje az útra elnevezéssel hirdetett fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést. A rendőrök fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedésbiztonságot. Ide tartozik például a menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. Az ilyen szabálysértésekkel kapcsolatos ellenőrzések célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát és javítsák az általános közlekedésbiztonságot.
1: Idén ősszel is várják az önkéntes véradókat a Nyíregyházi Egyetemen. Két napon is karjukat nyújthatják a donorok. Október 14-én 11 és 14 óra között, másnap 12 és 15 óra között a B-épület főbejáratánál lesz lehetőség véradásra. Az egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói mellett külső érdeklődők is csatlakozhatnak. A véradáshoz érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges, közölte az egyetem. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. A görög kultúra, a magával ragadó dallamok és a hamisítatlan mediterrán életérzés szerelmeseit is várják Nyíregyházán. Most vasárnap ismét görög táncszázat szerveznek a Vasutas Művelődési Házban. Az ingyenes rendezvény célja, hogy a zene és a mozgás örömén keresztül kösse össze az embereket, kortól és tánctudástól függetlenül, tudatta a szervező Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat. Kiemelik, hogy nem számít, ha valaki nem ismeri a görög táncokat, a lényeg a felszabadultság. Ma többször megnövekedhet majd a fátyol felhőzet, de így is több órás napsütésre számíthatunk majd itt Nyíregyházán, csapadék továbbra sem fog kialakulni. Átmenetileg élénk lehet a délies szél, de marad még a kellemes idő, 25 fokos csúcsokra számíthatunk. Holnap már ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, 24-26 fok várható, hajnalban -1 plusz 3 fok között alakulnak a minimumok, csütörtökön érkezik a változás esővel, lehűléssel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3-4-8 lesz pontosan, 7 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, gyerekek, tele vagyunk itten interjúkkal, meg mindenféle dologgal. Úgyhogy egyelőre megszavaztuk, hogy ne roncsuk be ezt.

0: most így el. Jól van a magyar, jól érzi magát, kicsit úgy még telefonálgattunk volna, de olyan energiák vannak, hogy megbeszéltük, hogy most ez, bejön itt most két szomorú telefon, őrizzük a vibe-ot.
1: Ne feszegessük.
0: Ne feszegessük.
2: Küldtek számot közben a hallgatók, Zoltán a festő például.
0: Igen.
2: Vagy festó.
0: Én a tippelést nagyon szeretem. Na, viszont most megyünk tovább, és már régóta rá akartunk nézni, pici külpolitika gyerekek, mert régen foglalkoztunk ezzel, és itt most szivárognak mindenféle ilyen félig-meddig titkosszolgálati jelentések, hogy aztán itt hogyan és miképpen merre mozgolódnak az oroszok, vagy egyáltalán mozgolódnak-e. És ugye itt a nagy kérdés, amit a NATO-ban is találgatnak, hogy most éppen a NATO-európai erőnek legfőbb parancsnoka adott ki egy tervet, hogy hogyan tudna reagálni a szövetség arra, ha a keleti szárnyát esetleg orosz támadás érné. És itt mondják itt az oroszokra, hogy á, gyerekek, hát úgy most Ukrajnával vannak elfoglalva, meg nincsen erejük se, meg egyáltalán koncentrálisan, és egy kicsit máshol vannak, most ugye Ukrajnára figyelnek. De a NATO pedig elkezdte azt így hangsúlyozgatni, hogy számítani lehet itt egy valamilyen olyan feszültségre, ahol egyelőre csak úgy belemarnak egy picit a NATO valamelyik tagországába, valamelyik északi tagországába, hogy megnézzék, hogy hogy reagál a szövetség, mennyire egységes, és egyáltalán hogyan lehet meghúzgálni a NATO bajszát. Aztán megszólalnak a különböző stratégiai elemzők, hogy ennek van-e valóság alapja, vagy nincs valóság alapja, Oroszország készen áll-e arra, hogy megtámadja NATO országot. És ugye itt a litván miniszterelnök, aki nyilván azért viszonylag közel vannak ugye Oroszországhoz a földrajzi elhelyezés miatt, sürgeti azt, hogy Európa kezdjen el mozgolódni, és jusson el addig a felismerésig, hogy nem hagyhatják figyelmen kívül, ami Lipcsében, Dániában történt ugye ilyen kis drónos támadások, és hogy bizony itten előbb-utóbb megérkeznek az oroszok majd hozzájuk. Mondogatja ezt egyre többször, és nem hiányolja azt, hogy egységes erőt mutasson a NATO, mert szerinte az oroszok előbb-utóbb próbára teszik majd valamelyik tagországot. Nem egy konkrét lerohanással, dróntámadással, hibrid háborúval, repterek bombázásával, szabotázsokkal, amik mindenféle erőre fognak, de hogy szerinte ez egy éven belül megtörténik, Oroszország és a NATO az valahol összetűzi a bajszát. Milyen vidám ez így nekünk?
1: Nagyon jó, mert hogy pont ugye itt vagyunk a szélén, a támadós szélén, majd nem mi támadunk, hanem ők. A NATO nem tud addig mit csinálni, amíg nincs támadás.
0: Elvileg ők ugye védekezésre vannak.
1: Tehát, hogy ez a szövetség ez azért jött létre, hogyha bármelyik tagországot megtámadják, akkor az összes többi is odáll, és védekezünk. Tehát itt én azt nem értem, hogy mi az elvárás, hogy mit kéne csinálni a NATO tagoknak. Karba állni, így a határon összekapaszkodni?
0: Nem, vagyunk? Nem. Ők nem konkrét katonai intézkedéseket mondanak, hanem egy egységes stratégiát. Mi van, ha megsértik a légterünket? Mi van, ha drónok repülnek be? Mi van, ha lebombáznak Litvániában egy repteret, mondjuk drónok, ahol tudjuk, hogy a háttérben az oroszok mozognak?
1: De nem mondta, hogy erre nincs koreográfia.
0: Azt mondja, hogy egyébként nincsen, tehát hogy a NATO amekkora és amilyen nagy, annak ellenére azért meglehetősen sebezhető. Ugye nincs egy egységes koreográfia, sem egységben nem áll a szövetség, és sürgeti az egységbeállást, hogy mutassanak erőt Oroszországgal szemben. Stratégiailag, hova telepítik a katonákat, mit lépnek, ha esetleg történik valamilyen támadás, milyenek a műveleti képességek. Érdekes kérdéseket vet föl egyébként az elnök, és azt mondja, hogy ki kell dolgozni egy tervet, szerinte egy vagy két évben belül Oroszország is a NATO-val összetűzi a bajszát. Megnézzük, utána járunk, akkor ennek kicsit mi is. Valójában. Ugye, mert ő azt mondja, hogy a NATO-t az lustította el, hogy most Oroszország erői, azok Ukrajnában vannak. De azt mondja, hogy nem ellustult ettől Oroszország, hanem a háttérben készül a háború megnyerésére, és utána egyéb célpontok után néz. És itt jöhet szóba. Akár egy litváni ellentámadás, Lettország, Észtország, tehát hogy ott a balti államok környékén lesz valami mozgolódás. Na, mit szóltok ez, drága kollégák? Hogy értékelitek a külpolitikai eseményeket? Nem kell sokáig értékelni, mindjárt hívunk egy szakértőt.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy előrébb vagyunk, ez, hogyha van hozzá szakértő.
0: Ráskó, önnél nyílt ki a napló. Kedves Ráskó, jöjjön ki a táblához, és egy kettő percben elemezze nekem ezt a helyzetet.
2: Én mindig a finnekre szoktam gondolni ilyenkor, mert a finneknél ugye az van, hogy ők ugye folyamatosan készenlétben vannak, hogy ugyanáluk van a legnagyobb ilyen katonai kiképzés, már a fiatal lányokat is, mert mindenkit kiképeztek, és azt gondolom, hogy ez az attitűd, amire tulajdonképpen így lehet szerintem alapozni. Tehát ezt kéne nekünk is csinálni. Amúgy itt tökre jelném. Egyrészt szerintem nagyon sokkal sportosabbak is, mint valószínűleg, mert hogy folyamatosan ugye vannak kiképzések. Másrészt meg az, hogy szerintem kevésbé félsz, hogyha felkészült vagy, nem?
0: Tehát most mi kolléga, köszönjük, látsz, ez egyelőre egy kettes.
1: De nem az, hogy... Látsz magad előtt bennünket, ahogy bemegyünk gyakorlatozni?
0: Igen. Én azt nagyon látom.
2: Igen.
1: A zsüllel.
2: Egy ilyen szivarral szállt a gurulsz be a tank alá. Miközben Balázs üvölt, hogy mi kettő? Nem tudom, szerintem az van, hogy ugye mi mindig abból a kényelmes székből félünk ezektől, ahol ülünk, és ez fel is nagyítja, meg olykor el is butítja a tényeket. Szóval szerintem legyen az, hogy kérdezz meg a szakértőt.
0: Önnél nyílt ki a naplókról, egy kettesre tudom, kettesre tudom értékelni.
2: Tudok olyat mondani, amivel embereket megijesztek, és tudok olyat mondani, amivel elbagatelizálom.
1: De inkább csak a vicces részét, ha van ennek egyáltalán.
2: De bármelyiket tudom mondani.
1: Az a nagy kérdés, hogy ezt oda teszik, akkor a datálják, amikor az orosz-ukrán konfliktusnak vége, mert most azért mindenki azt mondja, hogy ebben annyira felörlődött az orosz erő, a hadsereg, a gazdaság, minden.
0: Ezt mondja a litván miniszterelnök is, hogy ez nem szabad, hogy elustítson bennünket, mármint hogy a NATO-t, mert hogy ahogy esetleg megnyerik, másfelé fordulnak. És ugye ő is azt mondja, ez nem azt jelenti, hogy most itt Oroszország neki megy konkrétan a NATO-nak, hanem azt jelentheti, hogy egy kisebb tagállam védelmében mondjuk beavatkozik-e a NATO. Tehát megtámadják valamelyik balti államot, ami ugye NATO-tag, és egy pici országról van szó, azt mondja a NATO, hogy igen, jövünk, segítünk, vagy azt mondja, hogy hát figyelj, Lettország, nem tudom, picik vagytok,
2: nem megyünk még oda,
0: vagy egyelőre nem szűrjük össze a bajszunkat, vagy nem tudjuk össze bajszunkat az oroszokkal. Ezt boncolgatja ő is, hogy legyen valami egységes állásfoglalás, de ami az oroszokat is eltenteni.
2: Hogy valaki a NATO-nak a tagja, megtámadják, és azt mondják, hogy jaj, de csak olyan kicsi NATO-tag volt, igen, nem védünk meg.
0: Nem, de az lehet, hogy mondjuk az oroszok bevonulnak, és azt mondják, hogy mire felébrednek, addigra mondjuk Észtországot vagy Lettországot félig meddig lerohanták. És akkor van egy ilyen patthelyzet. Az oroszokat már elfoglalták, ki nem mennek, és akkor mi a fene történik?
2: Hát mondani, mit várnék el a NATO-tól ilyen helyzetbe?
0: Hogy lépjem.
2: Hát az egy zéró tolerancia. Tehát minden, ami esetleg megbontja ezt a fajta nyugalmat, azt azonnal nagyon durva válaszcsapásokkal kell méltatni.
0: Na, mindjárt megkérdezi. Zsomkuti Bálint biztonság technikai elemző hadtörténész itt van velünk. Hello Bálint, jó reggel, ciao.
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Jó reggelt! Na, itt már hallottad észben a felvezetést.
2: Ugye a színvonalas felvezetést.
0: A nagyon színvonalas felvezetésünket, ugye. Itt a litván miniszterelnök konkrét NATO terv sürgetéséről beszélgetünk hosszan. Szerinted ennek mennyi a realitása, vagy mit olvasol ki most így a nemzetközi történésekből? Elképzelhető valamiféle kis NATO elleni provokáció szerinted az oroszok részéről?
3: Először, ha jutaljak vissza a korábban elhangzottakra, én egy négyest adnék erre a feleletre.
0: No.
3: Ugyanis Finnországot szoktam én is felhozni példaként egyébként. Finnországban 6 hónap kötelező katonai szolgálat van minden sorköteles korú férfinak és nőnek. Aki nem akar fegyveres szolgálatot vállalni, az mert a hadseregbe fegyvertelen szolgálatra, szakásnak, írnoknak, logisztikusnak, bármi
2: tessék
3: másnak.
2: Feri.
3: És aki nem akar elmenni a hadseregbe, az 12 hónap szociális munkát vállal. Tehát, hogy nem lesz katona, viszont egy olyan típusú szolgálatot végez az ország javára, amelyre az országnak szüksége van. Úgyhogy a finn példa a legjobb szerintem meg Európában ebből a
2: De ez jót tesz nekik, nem? Mert az egész csapatnak.
3: A hierarchiát megtalálják, megtanulják a fiatalok, megismerik azt, hogy ha a vészhelyzet van, mit kell csinálni, és ahogy mondtátok is egyébként Finnország folyamatos fenyegetés alatt áll gyakorlatilag a úgynevezett finlandizáció óta, ami ott egy ilyen nagyon szűk semlegességet kapott a II. Világháború után, ez olyan szinten volt szűk egyébként, hogy a finn hadsereg felszerelése szinte teljesen szovjet eredetű volt, a finn kommunista párt szinte mindenbe beleszólt, de fizikailag semlegesek voltak, nem voltak szovjet csapatok a területükön, a gazdaság az kapitalizmus volt, stb. Tehát ez egy jó példa volt ebből a szempontból, viszont megtanulták, hogy kell a fenyegetés árnyékában élni. Ez, amit megint csak elhangzott az előzőekben, hogy ezt Európa elfelejtette. Hát amire most beszélünk, az igazából, hogy föl kéne készülni arra, hogy akárhonnan lehet támadás, nem csak keletről.
0: Oké, de van most konkrét fenyegetés szerinted? Tehát nincsen konkrét fenyegetés. Tehát ugye Putyin október 1-én azt elmondta, hogy nincs terve európai országok megtámadására, de közben nyilván azt is elmondta, hogy nem fogjuk megtámadni Ukrajnát, az egy hét múlva megtörtént. Tehát azért az, hogy Putyin mit mond, meg mit csinál, az nem mindig egységes.
3: Igen, de azt azért lássuk be, hogy egy országot háborúba vinni nem olyan könnyű. Tehát amikor érdemes megnézni, és még egy irányított demokráciát, vagy egy nem annyira teljes demokráciát, mint Oroszország sem. Tehát Ukrajnával szemben 2014 után nagyon komoly orosz vádak és fenyegetések hangzottak el 8 éven keresztül, mire megindult a katonai művelet. De éppen beszéltünk demokráciákról, de Donald Trump Venezueláról és Iránról is sokat beszélt, mielőtt megtörtént volna a katonai akció. Ez egyik része a történetnek. A másik pedig az, hogy az mindenki tudja, hogy a NATO katonailag erősebb, mint Oroszország. Ezt Vlagyimir Putyin maga is elismerte. Most ez a katonai racionalitással szemben megy egy erősebb felet megtámadni.
0: Oké, de hibrid támadások, amiről az észt miniszterelnök beszél, az lehet, tudod? Repterek, drónok, bombázása. Kicsit úgy megkóstolgatja a NATO-t, hogy megnézze, hogy reagál, vagy hogy mennyire egységes.
3: Ugye... Miért már nem zajlik most is, szerintetek?
0: De, ha ezt mondom, hogy ezek már ugye megtörténtek bizonyos de. Repterek ellen is akár.
3: Igen, tehát én abból kell kiindulni. Van egy ilyen mondásom, hogy nem szép, nem jó, nem erkölcsös, csak ez van. Tehát az Európai Unió vezetése valamiért úgy döntött, részben van igaza egyébként, hogy az orosz fenyegetésre hivatkozva kezdi meg azt a több évtizedes hiátust vagy hiányt felszámolni, ami az európai védelmi képességekben fennáll. Na most erre az oroszok reagálnak. Most le van kötve az orosz szárazföldi erő kb. 90%-a Ukrajnában, a légierő meg az egyéb eszköznek kb. 2/3. Nincs mivel támadást indítsanak, és teljesen, hogy mondjam, önsorsrontó lenne, ha most még egy katonai konfliktus provokálnak bármilyen szempontból. Mi marad? Azok a titkosszolgálati eszközök, amiket szerintem tévesen hibridnek hívnak egyébként, de klasszikus, jól bevált provokáció, küszöb alatti műveletek, vagy ilyen horizont alatti művel, vonal alatti műveletek, tehát minden, amit mindenki más is csinál. Azt ugye ne gondoljuk, hogy az orosz mondjuk századost, akit felrobbantottak Odesszában, azt az ukránok egyedül intézték el. Tehát ott a nyugati titkosszolgált vastagon benne volt. Na most ugyanez működik visszafelé is, kölcsön kinyír visszajár.
0: Mit akarnak az oroszok ezzel tesztelni? Kíváncsiak arra, hogy mennyire egységesen álltó, kíváncsiak arra, hogy ha mondjuk ők, ne agyis sem mondjuk Lettország, Litvánia, Észtország valamelyiket részben megtámadnánk, bekebeleznék, reagál-e a NATO? Tehát mi a tesztelés, vagy mi a hibrid a harcviselésnek a motiváció? Mire kíváncsiak? Mit akarnak tudni?
3: Hát a lényeg a letagadhatóság. Egyébként a hibridre van egy nagyon jó kifejezés, egy volt kolléganőm használta, hogy nyugaton mindent hibridnek hívnak, amit nem értenek. Tehát a hibrid hadviselés, mint fogalom, az egyébként a Krímfélsziget 2014-es rendszeresen álltam lenyúlásnak hívott megoldása után született, hogy jaj, mi van akkor, ha előre telepített orosz különleges műveleti alakulatok vannak valahol, mert a Krímfélszigeten ez volt. Voltak ott tengerészgyalogosok, specnazosok, egyszernések, akik megoldották az egészet. Most ilyen azért máshol nincs. És akkor pont 2014 után csináltak egy rend, egy amerikai nemzőintézet csinált egy tanulmányt, és megkérdezte a balti államoknak a katonáit, meg a politikai vezetését, azt mondták, hogy itt nem lesz hibrid hadviselés. Tehát látunk ismeretlen embereket, egyenruhában fegyverrel, lelőjük őket. Mondták, hogy nem félnek a kis zöld embertéktől, akik ugye a Krímben működtek, hanem ők a farmeres férfiaktól félnek, azaz a titkosszolgálatoktól, akik képesek lehetnek titkosszolgálati műveletekben felforgatni, szabotáscselekményeket elkövetni, stb. Tehát ez egy reális veszély, titkosszolgálati műveletek indulnak Európában, akár alkalmatlan bűnözők felhasználásával. Hallottátok, mi történt Finnországban egyébként?
2: Nem.
3: Panaszkodott a miniszterelnök, hogy több finn politikusnak betörtek a lakásába, és hát hogy fogalmazzak, hogy vizelet és széklet mintát hagytak a WC-kben, fölgyújtották a lámpákat, átrendezték a szobákat, stb., hogy ezzel meg akarják félemlíteni a politikusokat. Na most ez lehet, hogy így van, de nagyon valószínű, hogy ezt nem az orosz titkosszolgálat végezte el, hanem valamilyen helyi bűnözői csoport, akit felvéreltek erre a munkára.
1: Igen, az orosz titkosszolgálat valószínűleg nem csak ennyit csinált volna.
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez egy üzenet. Tehát megint érdemes belelátni azt, hogy a hatás meg az ellenhatás, ugye Newton harmadik törvénye, az működik a külpolitikában is. Tehát mindenképpen szükség van arra, hogy Európa védelmi szempontból megerősödjön, úgy katonai, mint civil szempontból. Viszont az, hogy ezt milyen módszerekkel írja el, az a kapcsolatban a következményekre is oda kellene figyelni.
0: Európa miért fegyverezte le egyre magát, vagy miért nem törődött ezzel az elmúlt, nem tudom, 30-50 évben? Milyennek a stratégiai oka, hogy ezt kicsit így hagytuk magunkra hagyni?
3: Az nagyon jó a kérdés, és inkább azt mondom, hogy az elmúlt 30 évről beszélünk, mert ez a globalizációnak a korszak a hidegháború vége utáni helyzet. A hidegháború végén 91-ben az európai fegyveres erők igen komoly ütőerővel rendelkeztek, Németországtól Hollandiáig. És utána elhitte az európai vezetés szerintem azt, elhitte a saját ideológiáját, hogy véget ért a háború kora, ugye elhitte Francis Fukuyama szavait, a történelem is véget ért, és átállt egy olyan tetsz halott állapotba, amelyben szó szerint elaludt a kormánynál. Egyébként 2003 után, az iraki támadás után volt egy próbálkozás amerikai jelenlét melletti Európa védelő felállítására, úgy hittek a Nyugat-Európai Unió, és egy volt NATO főtitkár, Javier Solanát kértek fel az élére, hogy nehogy az Egyesült Államok azt érezze, hogy ez ellene irányul. De azt is megfontolták az amerikaiak, mert egy védelmező van Európának, és ez nem Európa, nem az Egyesült Államok.
0: Ami most viszont nincs, mert Amerika meg kihátrált Európa mögül, nem?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy itt megint fölteszem a kérdést, de amit Donald Trump csinál, az sok szempontból lehet vitatni, meg sok szempontból lehet támogatni. Bölcs döntése az európai vezetés részéről, amikor az európai jólét az elmúlt 30-valahány évben két dolgon alapult. Az amerikai relatív olcsón megszámított nukleáris védernyőtől, illetve hát a katonai véderőtől, illetve az orosz olcsó és megbízhatóan érkező nyersanyagoktól. Most mind a kettőbe belerúgni azért mennyire bölcs döntés. És tegyük hozzá, most megyünk tegyük félre, nincs erkölcs, nincs semmi, nem szép, nem jó, nem erkölcs, és ez van.
0: Hát a német technológia és az orosz nyersanyag, ugye ez, ha kettő kapcsolódik, ezt sokan nem akarták, hogy kapcsolódjon, mert az nagyon komoly erő önmagában.
3: Ez már messzire visz minket, de belegondolsz, a 2006-as dízel botrány is így indult. Tehát az is egy, ha már így hívjuk, akkor hívjuk hibrid műveletnek, ott Németország gazdasága ellen. De a világon két helyen gyártanak személyautóba jó dízelmotort, Európában és Japánban.
1: Hát csak most igen. Már az Európai
0: megfizetetlen. Az Unió ezzel megtökör is lőtte magát, igen. Ha, igen, a belső égétű motorok szabályozásával és kivezetésével, vagy hát ennek megpróbálásával. Bárint, oké, köszi, tehát akkor nem kell azért ettől most így félni, nincs konkrét fenyegetettség, azt mondod, hogy...
3: Konkrét fenyegetettség nincs, viszont nekünk is el kéne gondolkodni azon, hogyha valami baj van, legyen bármi baj, lehet ez egy környezeti katasztrófa, lehet ez egy ipari katasztrófa, lehet ez a egyértelműen bekövetkező klímaváltozás, nem az annyi akkora mértékben, nem az ember által okozva, hanem a természetes folyamatok által elindított klímaváltozásnak az eredményei. Tehát azt el kellene kezdeni szervezni, hogy legyen egy olyan civil szerveződés, ami ha baj van, akkor tudja, hova kell kapni. Ne akkor kelljen kitalálni mindent. Tehát ebből a szempontból az összes ilyen típusú kezdeményezés egy jó kezdeményezés. Ha valakinek hirtelen fegyvert kell fognia, ne akkor jöjjön arra rá, hogy melyik a jó vége és melyik a rossz vége. Tehát én ebből a szempontból maximálisan támogatom ezeket az intézkedéseket, azzal nem vagyok meggyőződve, hogy kell-e ez ilyen háborús uszítás, háborús hisztéria hangulat.
0: Márint, nagyon köszi, hívunk még, ha akció van. Köszi, nagyon értető volt, összefoglaltad nekünk. Köszönjük, jó munkát!
3: Köszi, hello!
0: Köszönjük szépen, Somkuti Bálinnal, köszönjük szépen.
1: Na, az AM2-est vegyük meg.
0: Jó,
1: jó. Én azt mondom, hogy azért mi készüljünk, legjobb beszéltük az ankettesről.
0: Vegyük meg a leszerelt már repülésre alkalmatlan múzeumban való ankettes. Legyen egy ankettesünk.
1: Nekem vannak megájvereim, érted, ők még rendbe tudják hozni. Te ott ülsz a szárnyon.
2: A babettába kiveszünk, ami kell hozzá.
1: Igen. Ennyi. Kész meg vagyunk.
0: Újra repülésre alkalmasra teszünk. Kiülök a szárnyra úgy, ahogy annó kiültem.
1: Egy ilyen bőrcsigyakban.
0: Eszter iszonyatosan csapatja elől a pilóta fülkébe, te hátul kezeled a gépfegyvert.
2: És hallgatjuk a balukapitányt.
0: Neki rohanunk Moszkvának. Lebeg a bőrcsicsak a fején, viszi a szél, erős csapat lenne.
2: Azt már csináltam valakiből.
0: Igen, na jól van, jövő mindjárt. 5 perc a pontosan 8 óra, ha van friss közlekedés, dobjátok át, csak hogy tudjuk, mi helyzet az utakon. Mi pedig itt vagyunk már is a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3

helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató.

0: Orvosi!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
4: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
6: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
7: Evelyn, ez biztos?
6: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
7: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
6: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvenceret.
8: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
10: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem integben, nem üvöltök. Nem nyomom
12: ha a ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
14: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Pizza rajongók, figyelem! Megérkezett a Pizza Fesztivál a Pizza Hutba. Egyetlen fix árért annyi pizzát ehetsz, amennyit csak szeretnél. Már 4995 forinttól fejenként. Látogass el a nyíregyházi Pizza Hutba a Kossuth téren, és éld át a Pizza Fesztivál élményét.
16: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
17: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
18: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
6: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
0: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
6: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
0: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world is mine.

0: is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megkezdődött a mentális egészség héte a Nyíregyházi Kórházban, medve bukkant fel megyénkben, az aradi vértanúkra emlékezünk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődött a mentális egészség héte a Nyíregyházi Józsa András Tagkórházban. A Lelki Egészség Világnapjához kapcsolódva egész héten számos programot kínálnak az intézmény munkatársainak, amelyek lehetőséget adnak egy kis megállásra, feltöltődésre, és a mindennapokban is gyakorlati segítséget nyújtanak a lelki egészség megőrzéséhez, írja a közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Oktatókórház. Az egészség hét zárásaként pénteken a Nagykállói Sánta Kálmán Tagkórház megnyitja kapuit a középiskolás fiatalok előtt. Bemutatják a számukra meghirdetett Jól lenni videópályázat alkotásait. A Lélekszigeteken pszichológusokkal, terapeutákkal beszélgethetnek, és kipróbálhatják magukat a mentális egészséghez kapcsolódó játékokban is. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Berekben. A nagytestű ragadozót Túr Istvánné és Szatmár Csekek külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Egy vadon élő medve jelenléte kiszámíthatatlan. A legfontosabb a fokozott éberség és a hatósági utasítások szigorú betartása a balesetek elkerülése érdekében. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év távlatából és fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete, mondta Herman Róbert történész, a Magyar Történelmi Társulat elnöke.
3: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem, hogyha úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
2: Ma többször megnövekedhet majd a fátyol felhőzet, de így is több órás napsütésre számíthatunk majd itt Nyíregyházán, csapadék továbbra sem fog kialakulni. Átmenetileg élénk lehet a délies szél, de marad még a kellemes idő, 25 fokos csúcsokra számíthatunk. Holnap már ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, 24-26 fok várható, hajnalban mínusz 1 plusz 3 fok között alakulnak a minimumok, csütörtökön érkezik a változás esővel, lehűléssel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
5: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Pécsen meghalt az egész város közlekedése, mert közlekedési lámpákat kalibálnak. Az összes városbusz késik, itt nincs jól a magyar buszos. Geri küldte nekünk, de mi felderítettük, jól van a magyar, nincsen azzal baj. Győr felől Budapest irányába katasztrófa, M1-es, egyes út teljesen beállva, pusztán az autópálya építés miatt, főleg amióta megint megváltoztatták a terelést, lassan teljesen lehetetlen erre a közlekedés. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Jó, és még van egy frissítésünk, ahogy látom, Kadaros kúton baleset. Kardos kúton baleset történt, árubajtott egy személyautó. Ez is ebben a pillanatban jön, gyerekek, úgyhogy köszönjük szépen, ha van friss 06-23-111-111 ez SMS számunk, és még boldogát eltitek Annát is, mert hogy ennek a fél órának a végén majd adunk még kulcsot, gyerekek, a héten lezárul, pénteken odaadjuk a kulcsot valakinek, kinyitja a konténert, és nagyjából 20 millió forintos nyereményt kap. Azért az...
6: Azért ez egy szép péntek lesz valakinek.
5: Azért az csecse, gyerekek.
6: Van egy osztogatósunk a nyertesek között, a kulcsosok között, aki azt mondta, hogy szétosztja az ajándékot.
5: Az mi az, hogy jaj, nem kell itt elnézni jótékonykodni.
6: Én hiszek az emberek jóságában.
5: Én úgy behappolnám a nyeremény, mint a húzat. Nem akarnám szétosztogatni. Nem kell ezt szétosztogatni.
6: Mekkora az kegyelemből. Az összeg, amiből már adnál, mondjuk nekem.
7: Neked? Nincs
6: az a pénz. Nincs jó, akkor az annak, akit szeretsz. Tehát nyersz a lottón, mekkora az az összeg, amiből már adnál. Tehát...
7: Én nem nyertem a lottón, de így is mindenemből adok.
5: Kispolgári jótékonykodás, írja
6: bármilyen.
5: Tényleg így van, ne? Álljon oda valaki szemtől, azt mondja, senkinek nem adok semmit, ez az enyém, elviszem, és kész, mindenkinek egy hatalmas nagy... középső ujj. Én nyertem meg.
7: Amikor egyszer nyertem, azt hiszem, 2 millió forintot a Balástól, amikor még csináltad a Kód című műsort.
5: Igen.
7: És ott voltunk a Galambos Pali haverommal, akivel találkoztál a bankban, aki küldte azért. Igen, szóval mentünk, akkor még ugye nagyon civilek voltunk, nem ismertük egymást, meg nem volt a humorista se, és akkor nyertünk 2 milliót. És az volt, hogy hogy akkor ugye elfeleztük, és akkor 16% volt a szerencsejátékadó, akkor ugye tehát 840 ezer forint ütött a markomat, és az első, amit vettem belőle, az 2 jegy volt a Presszernek a koncertjére, hogy elvigyem apámat.
6: Jó szíved.
5: És kinél nyerted? Kinél nyerted?
6: Na akkor tudta, hogy meg kell vegyen.
7: Elmondanám amúgy, hogy akkor is nagyokat kacaráztunk, csak akkor nem ismertük egymást, és távolságtartó volt a kacarázás.
5: Igen. Távolságtartó kacarázás
7: igen,
5: volt?
7: Igen. De ott is ment a hepajkodás. De ez durva, mert hogy nyilván így már egyszer visszakeresem.
5: És 2 milliót legomboltál rólunk.
7: Lebizony.
5: Hagytuk, odaadtuk.
7: Legendás volt, mert íratlanul, tudatlanul voltak ott a helyzetben, és az volt a szerencs, hogy mindent rátettem arra, hogy a Pali vissza tudja mondani a sort, a kódot, és akkor és az utolsó pillanat beszébe jutott az utolsó szó.
5: Igen, ugye ott az volt, hogy lépkedtél előre, mindig kaptál egy szót, és úgy tudták kimenni a játékba, hogy az összes szót sorrendben visszamondtad. Kicsit egy memória játék volt,
7: igen,
5: így van.
7: Igen, meg lépkedni kellett a mezőkön, mert ez egy jó játék volt különben.
5: Igen. Csikizése volt, kérdezi Szilveszter. Nem, így ebben a formában nem volt, gyerekek. Na, viszont új, csak egy rövid szösszenet így, hogy új telepítés van azoknak, akik nem tudják megjegyezni a születésnapokat. Olvastad?
6: Azok mind szánalmas szarok. Már ugye? Bocsánat.
5: De komolyan mondom, nem tudni valakinek, hogy ki mikor született, ez egy nagyon ennyi. Szemét dolog. De a Facebook és egy Chrome böngészővel te most egy birthday kalendárt tudsz a telefonodra telepíteni, és nem kell megjegyezni a születésnapodat.
6: Szól.
5: Minden nap kidobja villogva, hogy ki
7: nehéz a téma, srácok.
5: Ki a születésnaposod.
7: Fáj egy olyan a tortát, amit tegnap ettünk.
6: Ja, várjál, mert ugye az a baj, hogy ha aznap szól már, akkor mi az Isten kapkodsz?
5: Hát persze.
6: Nincs
5: előtte
6: időd.
5: Kell, hogy szóljon. Hát de persze. Most őszintén, volt már valaha olyan, nekem nem, hogy te valakinek elfelejtetted a születésnapját? Soha. Se volt olyan.
6: A Zsül meg az Anna ugye együtt ünnepel, nekik például egyszerre küldök egy közös így üzenetet, van. És egy-egy apró ajándékot, de családon belül, hát figyelj, már készülsz, a béka január 20, hát fejből hát tudom, Soma április 19, érted? Hát benne van, a véredben hát van, ahogy viszed a lelkedet, az egészet, ahogy akarsz ünnepelni, tűzi játékozni, hogy érezzék, hogy szereted őket.
5: Soha nem felejtjük el senki születésnapját.
7: Ezt szorítottam az agyatokat.
6: Én nem is értem ezt az applikációt, hogy ezt kinek fejlesztették.
5: Bárkinek van itt a stábon belül is, sose felejtjük el. Azonnal írunk neki.
7: Azt akartam mondani, ez egy tipikusan nagyon gyorsan reagáló.
6: De tudod, hogy mi van, amikor itt valaki szerződést, amikor valaki szerződést köt a Balázsra, például, igen, abban ugye benne bekerül. Vannak a személyes adataid, és ezeket Balázs a közös kis izébe belerakja, hogy mindenki tudja. Nem csak az van, tehát ő nem születésnap irigy, hogy csak ő tudja.
7: Nem.
6: Mi mindannyian tudjuk a többiekét.
5: Kinek nem gratuláltunk. Sose volt olyan, hogy valakinek nem gratulálunk a születésnapjára.
6: Soha.
5: De van, nem adunk ajándékot.
7: Van probléma,
6: Addig,
7: amíg nem hallom a póni kopogásának, azért
6: addig... A feltételezés fölháborító maga.
7: Igen.
6: Hogy ezt gondolja rólunk bárki.
5: Igen. Nézd, meg nagyon gépen valami. Na, kinek voltán itten a születésnapja?
7: Ez a szállamost a próbálkozás, ez az volt, hogy...
5: Kinek nem felejtettük el a születésnapját, mikor azt gondolja, hogy elfelejtettük a születésnapját.
7: Nem közel alkoz, hogy hazamegyek, és lentparkolok, úgyhogy ez lehet meg is fog
6: történni. Nem, mert az van, hogy érted, hogy amikor a hosszas előkészítés, mikor már hónapokkal korábban erre gondolsz csak, az valahol megcsúszik.
5: És ez milyen szánalmas, amikor az ember rájön, hogy elfelejtett, és ilyen hülyén próbál meg aztán valamit így leszervezni. Aztán az a legnyomorultabb, tudod, amikor hülyén próbálsz valamit csinálni.
7: Anyámat hoztátok ide? Itt van anyám, ki fog ugrani valamit?
5: És hülyén leszervezel valamit, és úgy próbálod csinálni, hogy nem felejtetted.
7: Elszumáltátok az öregedet?
5: Szánalmasabb, tényleg nincs,
6: akkor amikor... Akkor már inkább ne köszöntsön.
5: Szerintem is.
6: Ha egy nappal később, akkor ne köszönts, mert annál nyomorultabb nincs.
5: Viszont amikor heteket készülsz, kitalálod,
6: úgy van.
5: Összedugod a fejedet.
6: Nem kevés pénzt, időt, energiát fekt.
5: Akkor abban olyan szülinapi köszöntés lesz, amilyen most lesz mindjárt. Mert hát kifelejti el ezt szánalmasan, ugye? Hülyék a másik oldalon vannak. Mikor volt? Mikor volt? Most ugoljál már, hülye, mikor volt?
6: Október 2.
5: Október 2, hülye, vagy akkor nagyon megcsúsztunk.
7: Ez az igazság, hogy nem tudom, hogy kéne érezni magam a helyzetben, de kicsit a menekülőt.
6: Mindenki tudja, hogy október 6.
5: Igen? Október 4.
7: Október 6 a vértanunk napja.
6: Igen.
7: Amúgy nagyon könnyű megérzni, az állatok világnapja.
5: Október.
6: Hát azt meg úgy ünneplem minden évben, érted?
7: Hát, neked kellene, mert ugye hát az egyetlen csoport, ami nem kirekesztő veled szemben.
5: Pietro Jackson, gyere be, Pietro Jackson, gyere be. Na, oda nézzél, megjöttek azt.
6: És ezt nagyon fontos, hogy csomagolás.
5: Csomagolásban készültünk neked születés.
7: Bocsatok valaki, de ez Ecserin.
5: Kutya az, aki elfelejti a másik ember születésnapját, és de és hosszas úgy... készüléssel természetesen mi nem felejtettük el a születésnapot.
7: A szaga is ijesztő, srácok. Mi történik?
6: Hát, miért lenne ijesztő?
5: Legszánalmasabb mondat 8 okay. napig aktuális.
7: Nem, azt mondom, 48, ami 72 órás szabály.
5: Igen. Erre csak annyit mondanék, hogy anyád. Na, de hát nézzél bele, hogy mi van ottan.
6: Hogy a kis díszcsomagolást nyugodtan szedszél.
7: Van egy kis félelem bennem.
5: Ne legyen félelem, nézzél bele. Hát mit szeretsz te? Mit szeretsz a kis pocakodba tenni? Mi az, amit úgy igazán szeretsz?
6: Hát de tényleg szívünk legnagyobb szeretetével intéztük ezt az egészet időben, te meg itt mocskolódsz. Hát de micsoda dolog ez?
5: Mi van benne? Erről is se tudtam.
6: Várjál, nem jót bontottál.
5: Rosszat bontottál, kapcsolj kamerát, várjál.
6: Nem jót bontottál.
5: Megemlítetted, ugyanis mi megjegyeztük, hogy megemlítetted valamelyik nap, hogy nagyon szereted.
7: Szeretném megköszönni ezt a darab császárszalonnát.
5: Nagyon szereted.
6: Azt lehet, hogy elvéztük.
7: Egy darab császárszalonnát, ami nagyon jól megy a chia pudingomhoz, és különben meg egyáltalán nem egészségtelen.
5: Szóval nem megjegyeztük, hogy nagyon szereted, amit szeretsz, és miből...
7: Egy rossz csomagot hoztak ki.
5: Mázsacukor. Egy mázsacukor.
6: Oda nézd, mi van ott?
7: Köszönöm szépen. Köszönöm.
5: Hosszú hetekig sütöttem. Vettem az olajat. Készültem. Tegnap hazarohantam. Megvettem a frittőzt. Beletettem az olajat. És csináltam neked resztelt májat.
6: Rántottam te!
5: Csináltam neked rántott májat. 8,5 kilót.
7: Különben nem értem, hogy mi baj lett a családodoknak veletek, mert olyan rendesek vagyok. Köszönöm szépen.
5: Legalább húsanus a szatyor.
7: Figyelj, nem húsanus a szatyor. Képzeljétek el, hogy a négyen nagyon szomorú nélonzacskó, amiben van benne egy kiló kenyér, tudjátok, a nélonzacskós. Nem tudom, mi a típusra, várjál, mondom, felolvasom.
5: Igen. Csak elmondom neked, hogy azért...
7: Cipó, a Cipó Kft-től.
5: Igen.
7: És van még benne, mi ez az anyag? Ez a, amit nem tudsz megfogni, te se, a hungarocel?
5: Alufolé, igen. De hogy tudod, hogy mennyi meló levágni a csirkét, letollazni.
7: Neked egy Gyulit, hogy csinálj meg.
5: Kergetni a csirkét, érted? De hétfőre nem tudtuk ezt szállítani. Figyelj, tegnap stábilag sütöttük a májat neked.
7: Hogy most meghatódva vagyok, vagy letaglóztam.
6: Friss vágás.
7: Ennyi, köszönöm szépen. Érted?
6: Köszönöm, nem ám a hétvégén ott maradt nyomoroncot hozzuk el neked, megverjük a keddet.
7: Tehát már... most azért egy csirkeólat kifosztott. Köszönöm szépen.
5: Egy csirkeól, így is van. Ugye, mert említetted, hogy nagyon szereted a májat.
6: Igen. Mondtad, hogy neked a kedvenced a rántott májat.
7: Az összes többi dolgozó, a kismacskák, a kutyák, a miniló, azok mind csak ilyen mellékutak voltak.
5: Hagyjad már mellékes.
7: Nagyon fontos volt, hogy egy kis rántott meg. Köszönöm szépen.
5: Jó, úgyhogy Isten kegyelmesen sokáig egy kis rántott májat.
6: Most nem mondd, hogy nem szép.
7: Boldog születésnapot neked. nekem, és mindenkinek, aki szereti.
6: Jó, portréban, hadsem, egy portrésat csinálok, jó?
7: Így előre tartom.
6: Jó.
5: Az nem Holmi Babetta írja valakit.
7: Nem akartak senkit.
5: Igen, egy Rise Up termékcsomag és egy 30-es burger utalmányt még teszünk hozzá neked, és akkor meg is vagyunk tulajdonképpen. Jó? Hányadik, azt elárulod? 30?
7: Amúgy van valami baj. De tényleg van valami demenciabak.
5: Hát mit tudom én? Hát
6: nem biztos. Nem emlékszem.
7: Nem tudod, hány éves
6: vagyok? Nem emlékszem,
5: 38-at mondtál.
7: Ös Istenem.
5: 39.
7: Ebben a közegben.
5: Hány éve őszintén? 37.
7: 39 éves vagy. Pont 10 éve vagyok fiatal, mint te majom.
5: 30. Te majom. Te majom. 39. Na jól van. Jó, ezt viszont most addig innen fel nem állsz egy ültödbe.
7: De akkor miért reggeliztünk?
5: Nem tudom.
6: Mert nem tudtuk mi se, hogy idejére ma
5: vagy
6: se.
5: Nem tudtuk, hogy megjön vagy nem jön meg.
7: Én csináltam a chia pudingomból.
5: Gyönyörű.
7: Köszön, csináltam neked egy barátnő, Feri.
6: Ide, mától vele élek.
7: Na mindegy. Szóval igen, köszönöm szépen, nagyon meg vagyok hatva. Igazán szívhez szóló, személyes ajándék. Mindent elmond rólam. És a viszonyomra az élethez, és örülök, hogy olyan emberek között vagyok, akik így megismertek engem az elmúlt három évben.
6: És szeretnek. Ez nagyon fontos, sokat gondolnak rád, és szeretnek.
7: Minden.
5: Annyi, hogy még érkezik, ezt elmondhatjuk, hogy még mi érkezik?
7: Nem kell. Meg vagyok, hát ennél nem kellhet többet egy ember.
5: Nem, hát még jön majd egy ilyen kis...
7: Egy bogrács?
6: Jó, most nem mondod, hogy a pacsal pörköltnek nem örülsz.
5: Egy kiló ajvár.
7: Nem. Köszönöm szépen, nagyon meg... Figyelj, van, aki karinti gyűrűt kap, van, aki azért...
5: Van, aki egy 6 kiló resztet már.
7: Igen. De nem mehettek belőle.
5: Jó, nem, egy falatot csinált, azt neked csináltuk. Én már elteltem a sütés illatától, úgyhogy én ilyenkor...
7: Nagyon durva.
5: Én ilyenkor mindig megszerek, nem tudok már enni utána. Az olajszak az olajszakot nagyon megviselt, igen. Igen. Tényleg írjátok már, drága hallgató, hogy ki hogyan próbálja kimagyarázni, amikor... Ki hogyan próbálja kimagyarázni, amikor elfelejtett egy születésnapot? Mit mondasz? A 8 napig érvényes nagyon nagy duma, igazán alja a szemét duma, 8 napig még benne vagyok, nem?
6: Előtte, utána csak jó,
5: hogy amikor kedvesed, szerelmed, párod születésnapot, hogy elfelejtetted véletlenül.
7: Ez vagyok én nektek. Kedvesetek, szerelmetek, párotok?
5: Nem sikerült. Jó barát, kolléga, te SMS.
7: Harcostárs, SMS író.
6: És szerintem most váltsunk.
7: Igen.
6: Mi az, hogy te nem örülsz?
7: Én nagyon örülök, csak az van, olyan zsírosak az ujjaim, hogy nem tudok megfelelően örülni.
5: Ilyenkor mi van?
6: Tampon cikét törlés,
5: igen. Köszönöm. És ugye ilyenkor még hülyén elmennek egy csomó, megpróbálni nyomorult ajándékot venni, ugye? Tehát amikor elfelejted, de megpróbálod...
7: Ez lenne jobb lenni attól, tehát...
5: Igen, megpróbálod személyesen venni, és megpróbálsz ami hülye ajándékot venni. Na, az a legszebb, amikor hülyén mented a helyzeted.
7: Köszönöm szépen.
6: Most az miért isten csinálnál egy mini lóval? Hova teszed?
7: Hát megedetni mája, mit csinálnál?
6: Az a legrosszabb, ha olyan ajándékot adsz, ami a másiknak gondot okoz, igen. Érted?
5: Azt írja valaki, ugye Bali, mennyivel jobb adni, mint kapni? Gyerekek, kajálunk egy nagyot, meg is vagyunk.
7: Mondod még tennap a nagy bölcsességet. Azt mondta, hogy minden adásban van valami önzés.
5: Hát szígyetek, hogy így van. Minden adásban van valami önzés.
7: És itt ugye, itt ugye több is van, mert ugye tudjuk, ki fogja megenni a májnak a nagyobb részét.
5: Így is van, gyerekek. Úgyhogy tessék ünnepelni. Jön még valami finomsága, szólunk, ha ideért, az még nincs itt, jó?
7: Igen, ezt az étvágyam már megjött, ugye, mert... Ez egy kis tranzírsam, ez jót fog tenni most mindenkinek reggel 7-kor. Jó lesz, köszönöm szépen. Nagyon megtisztelve érzem magam, és tényleg nagyon szépen köszönöm, igen. Hogy eszetekbe jutott október 6-án, hogy
5: három nap ezelőtt. Hogy szeptember 12-én születésnapod volt, igen. Jönnek közben az SMS-ek, hogy ki hogyan mentegetőzik, illetve kinél hogy mentegetőznek. Rokonok, ez nagyon jó. Arnold nagyon jót írt. Figyeld, nekem az apám szokta elfelejteni a születésnapot. És azt mondja utólag, hogy azért írt később, hogy ne zavarjon.
6: Így, de szép gondolat. Igen, olyan sokan köszöntenek fiam ma, hát már azt, mindenki én is.
5: Azt a mindenit. Azért, hogy ne zavarjon. Érted? Az mennyire durva. Aposom mindenkinek elfelejti a születésnapát, csak úgy hív ilyenkor, hogy neki nap van. Ezt nem teljesen értem. De szerintem, hogy a ne zavarjon, az egy kifejezetten jó duma.
7: Igen, ez szerintem is jó. Ezzel tudok menni, de én is hallottam már neked saját rokonaimtól, úgyhogy hiszen ez így valit.
5: Igen. Apámtól kérdeztük, apa kiszületett 90. február 6-án. Azt nem csesztek át, tudom, hogy az unokám. Egyébként az öcsém, tehát a saját gyereke született 90. február 6-án. Ja, Istenem. Én nem tudom, hogy egyébként én ebben nagyon béna vagyok.
6: Nagyon szomorú vagyok.
5: Ezekben a születésnapokban, dátumokban teljesen béna vagyok.
7: Sokkoló számomra, hogy ez nektek nem megy, ez tényleg sokkoló. Hát figyelj, ez ilyen. Ez, gyertek el, sokat elmond az emberi kapcsolatokról, hogy milyen irányba fejlődnek tovább.
5: Hova megy? Elfelejtettem a férjem névnapját. Majd amikor szólt, hogy tegnap volt, megsértődtem, hogy nem szólt. Előtte napokig nem volt punci büntetésből. Megbüntette a férjét, mert nem szólt neki időben, hogy névnapja van.
7: Szép,
5: ez
7: szép.
5: Gyönyörű.
6: Ez póni máj. És akkor így meg... És akkor így megkapott kettő,
5: nem akartuk eddig elmondani.
6: Egybe, jó?
5: Nem akartuk eddig elmondani. Az állatorvosi klinikáról szereztük. Egy jobb napokat megért póni májából van.
7: Köszönöm szépen.
5: Jó, ezt szerettük volna mindenket elmondani. Ez póni máj.
7: Csak a legjobbat érdemlem.
6: Akartál póni, gondoltam, behozom
5: így. Tegnap előtt... Így kopogott a kis patájával. Aztán bementek ott mészárszékre. Csüt! Azt ott van a máj előtted. Jó épvágyat. Így bent a kis patácskája.
7: Úgy érzem, hogy erre a hétre meg vagyunk.
6: Egy darabokba jön, de itt van az első.
5: Hétvégén még vitte a gyerekeket, a élménylovaglás. Az csöp, ott van a mája egyet.
6: Megbotlott,
5: azt ott a mája. Egyé. Megkérdez, semmit egyé.
7: Ez van, aki nem mond Karcsikának, az így jár. Az így jár.
5: Igen. Én egyszerűen csak boldog születés plusz egy napot kívánok. Ez mit jelent pontosan? Írja valaki, hogy boldog születés plusz egy nap.
7: Plusz kettő.
5: Igen. Apám eddig a születésnapom kétszer köszöntött fel időben. 34 vagyok. Az mit jelent? Na, elfelejtett szülinapi dumám, nem akartalak a korodra emlékeztetni, 2 hétig nem szólt hozzám a feleségem. Hát azért feleségnek elfelejteni. Azért az na.
6: Na, hát az nagyon meg jó kollégának, hát na.
5: Azért az csúnya.
7: Azért az csúnya. El sem tudom képzelni, milyen durva lehet ott.
5: Apámat kérdeztem a szülinapom, hogy mikor születtem, azt mondta valamikor reggel. Óriási, óriási. Miért megy ez ennyire nehezen a szülőknek egyébként? Úristen. Az én apám évek óta elfelejti a születésnapomat, és anyukám születésnapján köszöntött fel, de idén már azt is elfelejtette.
6: Egyre anyatlik az öreg.
5: Azt a mindenségét neki. Azért az szomorú, nem?
7: Micsoda?
6: Vássuk még magunkat.
5: De nem az, amikor egy édesapa felköszönt az anyád születésnapján, de aztán már azt is elfelejti. Tehát a teljes zárlatba megy át az öreg.
6: Hát ha az első köszöntésnél hibázott, a második már nem akarta ugyanezt.
5: Igen, igen. Eszter a Júli ajándékától mentse meg a jóisten. Lásd Csóri Anna, aki sellő úszásra megy vele.
7: Hát csak engem mondom, Anna már kitiltottak. Na. Oda úgy sem vetnék vissza. Úgyhogy, igen, igen, de szerintem ha jók a megérzésem, és aztán mondjátok, hogy hazudok, szerintem valószínűleg ezt a feladat is Júli kapta meg. Teljes mértékben
6: intézte. Az igazi ajándékozó születésnapra saját...
5: Szerinted? Az, kétségbe van, hogy én csináltam a májat neked. Én vágtam bunkosbot a fején a lovat, érted? Ott esett össze a kis paci a kezem között.
7: Megmondta neked, meg kell tudod húzni a határaidat.
6: És nem kell mindent elvállalni.
7: Nem kell mindent elvállalni. És ez annyira durva.
5: Mondjam Júli SMS-ét tegnap?
7: Igen,
5: egyszer. Akkor már menjünk el ilyenbe. Barikám, nem tudom minimum. Eszternek hétvégén volt a születésnapja. Tudom, hogy nehéz megünnepelni, de hogy esetleg nem akartak valamit. Meg a hétvégén motoroztál, de hogy nem lehet, hogy esetleg egy kicsit elfelejtődött. De valami nagyon kéne adásban, hát mégiscsak nem. Tudom, ó, a tököm meg minden, de én segítek, ha van ötletet.
6: Gyakorlatilag Júli könyörgött.
5: Segítek, ha van ötlete, de ha nincs, hát más. Ne, szuper.
7: Na hát örülök, hogy betekintés jelentünk a szervezetünk működésébe. Ez az olajozott, és előre jól kiszámítható dolog.
5: Zéro válasz. Egy óra múlva. Na, lesz máj! Lesz máj!
6: Látod, valami minden.
5: Laci pecsenye, én még visszértem. De jó vagy, köszim.
7: Laci pecsenye.
5: Laci pecsenye. Óriási imádó.
8: És az igazsághoz hozzátartozik az, hogy Bali felhívott az, hogy igen, jó. Figyelj, hívd már fel a Ferit hát.
5: Jó, tényleg. Tényleg, hú, hát ma van, várj, félhívom a Júliót. Figyelj, mondom, Ferinek mindig szokott lenni jó ötletem, mondom, hogy legyen. Látod, milyen fontos vagy?
7: Na. Nagyon, azt érzem, tudod, meghatottság. Meghatottság. Ez egy velőtrázó. Velőt rázunk meghatottság, igen. Nehéz szavakat találni, srácok, tényleg. Köszönöm.
5: Na, Isten értessen, te kis születésnapot
6: is kaptál még.
7: Köszönöm szépen.
8: 823-as SMS-t ajánlanám még a figyelmetekben. Balázs, ugye mennyivel jobb adni, mint kapni?
5: Igazi genyók, igazi rohadékok, imádom.
7: Na jó, srácok, gyerekek. Minden kedves a környéken járó hallgatót várunk így reggelire.
5: Van egy 8 kiló májunk.
7: Van 8 kiló sült máj, meg hogy Laci pecsenye, ha minden igaz.
5: Igen. És hát még jönnek közben a fel nem köszöntött fiúk, lányok, gyerekek, akiknek a szüleik elfelejtik, úgyhogy mindjárt szemezgetünk az SMS-ekből is. 8:30 pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
10: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
11: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
12: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
13: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
15: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
16: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A függőségek kerültek fókuszba, gyakorlatoztak a nagykálói önkéntesek, ismét akcióban a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szakmai konferenciát rendeztek Nyíregyházán. A függőségek és a kortárs bántalmazás szociális vonatkozásai, a szenvedélybetegségek megelőzése és a kortárs segítés aktuális kihívásai álltak a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán megtartott tanácskozás fókuszában. Csak nem 200 szociális ágazatban dolgozó szakember vett részt az eseményen, amely lehetőséget kínált a szakma terület legújabb elméleti és gyakorlati ismereteinek megszerzésére, írja az unide.hu. A résztvevők szakmai előadásokat hallhattak, mások mellett az alkohol és a drog okozta mentális és viselkedés zavarok gyermekekre és fiatalkorúakra gyakorolt hatásairól, a gyerekeknél előforduló szenvedélybetegségek megelőzésének módszereiről, vagy a kortárs segítésről, mint a megelőzés jó gyakorlatáról is. Megtartották a nagykállói önkéntes tűzoltó egyesület éves minősítő gyakorlatát. Az ötetagok újra szakmai felügyelet mellett bizonyították rá termettségüket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelem közölte, a feltételezés szerint egy kulturális központ színház termében keletkezett tűznél kellett helytállniuk a résztvevőknek. A minősítő gyakorlat idén is sikerrel zárult, azaz újabb egy évre önállóan hivatásos tűzoltó egységek jelenléten nélkül is végeztetnek majd tűzoltási és műszakimentési feladatokat a nagykállói önkéntes tűzoltók. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. Többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: A tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói bánványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került.
1: Ma többször megnövekedhet majd a fátyol felhőzet, de így is több órás napsütésre számíthatunk majd itt Nyíregyházán, csapadék továbbra sem fog kialakulni. Átmenetileg élénk lehet a délies szél, de marad még a kellemes idő, 25 fokos csúcsokra számíthatunk. Holnap már ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, 24-26 fok várható, hajnalban mínusz 1 plusz 3 fok között alakulnak a minimumok, csütörtökön érkezik a változás esővel, lehűléssel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Martin Balázssal, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3.9 lesz pontosan 6 perc múlva, még rengeteg szülinapi köszöntését SMS-ből, meg Viber üzeneten Eszternek ezeket olvassa, ő is meg köszöni szépen.
2: Hát, de sajnos, hogy mindig a hatás alatt vagyok a nagyon-nagyon emocionális pillanatoknak, amik a hátunk mögött vannak.
1: És tovább is a

0: tisztelt májszag, vagy rántott májszag úszik a stúdióban, és ezt megtámogatjuk egy jó időjárással, mert hogy szellőztetünk közben.
1: De hurka is van.
0: Az is van, köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Gumi.hu is itt van velünk, és aki gyors és ügyes, az pedig ugye már itt is lesz mindjárt adásban, mert hogy 2 darab kulcsunk van még, és pénteken véget ér a konténeres játékunk. Jó hosszú ideig tartott, talán
1: mert
0: nem is
1: sok bánjuk. Embernek adtunk lehetőséget.
0: Így van. Egy ilyen nagy nyereményt azért hosszú ideig el kell húzni. Úgyhogy igen, itt is van a szerencsés nyertesünk. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok! Kocsit szilveszterek Miskolcról.
0: Hello, szilveszter! Ciao, mi újság? Mivel foglalkozol? Mit csinálsz? Hogy telik a reggeled?
3: Hát kiváló telik a reggel, mivel hogy eljutatok. Hát azzal foglalkozom, hogy itt a helyi hulladékgazdálkodási udvarnál vagyunk mobil hulladék udvarosok, és ma éppen szabadnapos vagyok. És azt felkeltem azóta az első, mondom, rányúlok a telefonra, mondom, bepróbálkozok.
0: Azt a mindenit.
3: És nagyon csoda. És a jóisten szeret engem. Igen.
0: Na, látod? Mit szólsz hozzám? Így is van, de hát azért jönnöd kell majd akkor pénteken Pestre.
3: Mindenféleképpen, tehát, hogy csak meg tudják oldani nélkülem is azt, hogy áttegyék a lakosoktól a hulladékot, és ez egy nagyon jó szolgáltatás itt a környéken, de hát valószínűleg ti felétek is van ilyen.
0: Van, valószínűleg van. Jól van, van egy kulcsod, mondj, dobj egy szlogen még nekünk gyorsan, ez kötelező, és akkor nem gyilkolunk tovább, pénteken Tali.
3: Oké. Okay. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Nagyon jó, tökéletes vagy. Oké. Okay. Akkor pénteken találkozunk, jó?
3: Nagyon örülök nektek, nagyon szépen köszönöm.
0: Oké. Okay. Ciao, hello.
1: Gurulós hang volt.
0: Nem kérdeztük meg tőle egyébként, tényleg.
2: De azért, mert tudjuk, hogy ez a szabály. Tehát, hogyha ezt már elfogadta, hogy jönni, akkor azt is elfogadta, hogy gurulni fog.
0: Hogy gurulni kell. Én már tegnap láttam a szőnyeget is, amin gurulnak majd.
2: Igen, mutatták nekünk is.
0: Igen, a konténer előtt le lesz rakva egy
1: szőnyeg. Azért nagyon extrázunk, gyerekek. 20 millióért bárhol kéne gurulni.
0: Hát egyébként így van. Igen. Na, és akkor ugye még itt arról beszélgettünk, kicsit félig meddig viccesen, félig meddig komolyan, hogy családban, amikor ugye elfelejted a születésnapot, akkor ki hogy menekül, vagy kit hogyan nem köszöntenek föl. És nagyon sokan írják azért, mi kapunk rendesen már, mint az apák igazából. Anyákról nagyon kevés SMS van, ez is milyen érdekes, de apai SMS-ekből nagyon sok, hogy a kinek az apukája hogyan felejti el a 30-40-50 éves gyerekének a születésnapját, nem először. De érdekes, hogy az anyukákról nem jön. Milyen szép azért ez, nem? Hogy az anyáknak a gyermek
2: hát,
0: születés és azért az ott van.
2: Van mire emlékezni, tudom.
0: Van mire emlékezni, és igen.
2: Neked lenne egy nagy műtéted, vagy egy nagy küzdelmed az életért, akkor lehet, hogy te is emlékezni arra a napra.
0: Hát igen, de hát valószínűleg azért nem csak ez, nem, hogy most szétnyitottak, vagy felnyitottak,
2: nem,
0: és,
2: hát azt,
0: hogy van egy emocionálisan, egy mélyebb
2: hát, kötődés. 9 hónapon keresztül rettegsz, és várod a napot, ami eljön.
0: Igen.
2: Tehát, hogy az egy annyira durva fixáció, szerintem az megúszhatatlan, hogy ne emlékezz rá.
0: De apáktól se szép azért, na. Szóval, hogy azért az... Mentjük, ami menthető, de hogy szerintem azért az nem szép, hogy legalább egy telefon erejéig.
2: Felejtetted már?
0: Olyan volt, hogy család nagyobb családon belül igen, nem volt köszöntés, hogy elfelejti az ember, de szűk család, gyerekek, azt nem. Szerintem ezek ilyen szent dátumok, nem? Vagy időpontok.
2: Nagyobb családon belül a gyerekednek?
0: Nagyobb családon belül a kisebbik fiamnak. Nagyon nagy család.
2: Nem direkt felejtettem a szerepját, amikor így a nagy családra gondoltam, akkor hirtelen mit teszem.
0: Nem, az figyelj, szerintem ezek olyan dátumok, amit ha nem tudsz megegyezni, az apaságodban vagy egy kicsit így kevésbé méltó. Szerintem ezek fontos dátumok. Ezeket azért kell
1: és
0: tudni.
1: És azért van nem? A csodálatos nők mellettünk, hogy ha mégis elfelejtenék, akkor figyelmeztessenek.
0: Igen. 12 éve vagyok együtt a férjemmel, az apusomnak fel sem tűnt, hogy még egyszer sem köszöntött fel a születésnapomon. Látod?
1: Na, hát nem az ő felesége.
0: Mennyire fér vele após menny? Azért ott is illik, persze. Nem? Szóval, hogy azért az benne van, hogy fiadnak a választottja, szereted vagy nem, kedveled vagy nem. Mindenképpen.
1: De ez van családtag.
0: Mert ezzel, hogy nem köszöntöd föl, ezzel kvázi azt üzened, hogy úgy még mindig családon kívül vagy.
1: Negligálod, nem? Hogy ő nincs, nem létezik.
0: Hogy nem létezik, így van. Igen. Ez abszolút benne van.
2: Hát vagy csak simán olyan ember vagyok, ez ilyesmi nem emlékszik. Próbálsz egy kis melegétele kompenzálni majd.
0: Igen. Egyszer kérdeztem, apám, apat ennyi idős korodban miért én már házas voltál? Apám, igen, hány éves is vagy? Kérdezi. Július 30-án van a születésnapom, apám minden évben július 30-án köszönt fel. Nagy tisztelettel mindig mondom neki, köszönöm szépen, de egy hónap múlva lesz. Az öreg elnézi 30 éve egy hónappal arrébb. A válasz az is nyár, nem?
1: És tökre igazam.
0: De legalább a napot megjegyeztem. Minden évben így van, 52 vagyok, írja Móni. Érted, az apja egy hónap, hogy hónappal előbb elnézi a születésnapot.
2: De ez azt jelenti, hogy ő nagyon-nagyon iparkodik. Tehát várja, hogy mondhassa végre, várja, és aztán utána már az első adandó alkalom, kicsit olyan a körülmény, mint amilyenek emlékezett.
0: Igen, jébetűvel kezdődik a hónap, már
2: bemondja. Jövök Móni, számíthatsz rám, jövök Móni, itt vagyok.
0: Igen. Apám egy autokrata barom, minden évben szülinapom előtt egy hónappal csinál egy balhét, így kikerüli a köszöntést, az ikertesomnál kérdezi, hogy igaza volt-e. Ha azt mondja, hogy nem, akkor két legyet üd egy csapásra, ez karácsonyra is
1: de
0: igaz.
1: De ügyes. Egy hónappal előtt összebalhézol, nem kell ajándékot venni.
2: De ez mekkora munka volt ezt észrevenni, ezt a pattern, tudod, hogy ezt így csinálja? Mert amúgy ebben tényleg az a durva, hogy akkor ennek rengeteg szeme kell történni, hogy rájöjj, hogy ezt direkt csinálja.
0: Igen, ez milyen kemény. Nem is mindig generál egy feszültséget, abból lesz egy veszekedés, hogy aztán elmaradjon a születésnap. Azért ez jó terhelt.
1: Erre a legjobb módszer egyébként, nézzétek meg, Majka papát fölnyomatta a gyerekek születésnapját, érted, egy tetkóval. Igaz, hogy az egyiket elrontották?
0: Tényleg?
1: Rosszat mondott, azt hiszem.
0: Ne csináld, tényleg?
1: Igen, rosszat mondott, de aztán kijavították, úgyhogy csak ránézel a bicóra, azt mondja.
2: Nem kaptok el engem.
1: Ennyi.
0: Az kemény. Feleségemet az apja mindig előtte este már felköszönti, mondván ő akar lenni az első. Teszem hozzá, a kapcsolatuk rosszabb, mint a Vodafone hálózat a legeldugottabb erdőben. Aha, tehát papa előre megy, kicsit is jelzi, hogy te még az én területem vagy, enyém az első születésnapi köszöntés. Még senki nem előzhet be. Ez tud kedves is lenni, ha jó a viszony. Tudom, hogy akkor van, de én szeretném, mert én szeretnék lenni az első. De ha egy ilyen terhelt a viszony, akkor azért tett, hogy nem teljesen. Erről szól. Nekem anyukám egyszer megkérdezte, hogy hány napos a július? A születésnapom július 31. Nem is kell többet írnom.
1: Nem.
0: Édesem, szegény. Azt a mindenit. Én szinte mindenki születésnapját elfelejtem az adott napon. Egyszer a szomszéd délután 5-kor kiabált a páromnak, hogy boldog születésnapot. Én pedig álltam hülyén, hogy akkor most mi van.
2: A feleségemnek saját testvérei szerveztek meglepetésbulit egy hónappal korábbra. Június helyett, vagy július helyett júniusra. Volt nagy meglepetés?
0: Azt a mindenit. Nekem a volt férjem nem tudta megjegyezni a születésnapomat 27 év alatt. Megértettem egyébként, mert nehéz lehetett 0606. A házasság évfordulót meg el se vártam, hogy tudja a gyökért. Pedig azért egy 0-6-0-6-ot azért lehozol, nem?
2: Na várjál, de vannak itt nagyon komoly, praktikus emberek is. Nekünk a feleségemmel apám minden karácsonykor ad összesen 50 000 forintot, és mondja hozzá, hogy ez szülinapra, névnapra és karácsonyra adja. Sosem hív, hogy köszöntsön.
1: Tök jó. Elintézi egy füst alatt, nem?
0: Irdatlanul tűrhő. Tehát ez a itt van, 50, oszd be, én nem hívlak, nem telefonálok, kapsz 50-et egész évre, azt csinálsz, amit akarsz. Mennyire nagyon, mennyire pronyó, nem? Vagy nem is értem.
2: Párom anyukája közölte, hogy ez az ő érdeme, hiszen ő szült, így igazából őt kellene ünnepelni.
1: De nagy.
0: Azért ott a mama azért keményben van ott is.
2: Figyelj.
0: Hát az az ő napja. Hát igen, ő szülte
1: de hát
0: meg.
1: Ugye el szoktad mondani, ugye, hogy a névnapoknál is, hát most az nem érdem. Hát tényleg nem te dolgoztál vele meg, hanem anyád.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Megvan az ellenkező és az előző SMS-nek. Nekem a fiam minden évben rendre csinál valami sértődést, műsértődést, hogy ne kelljen felköszönteni engem. Sosem felejtem el senkit, egy apa. Mindig felköszöntöm őt is és az unokákat is. Ott a gyerek megcsinálja a feszkót, hogy ne legyen köszöntés. Azért az is milyen, nem?
2: Bizony.
0: Azt mondja, hogy az én apukám 16 éve nem köszöntött fel, 27-én lettem 20.
1: A 3 éves koráig. Erről egyszer beszéltünk, nekem is van olyan ismerősöm, aki azt mondta a gyereknek, hogy születésnap az 10 éves korig van, fiam.
2: Ezt mondta 10 éves korig?
0: Ezt ne csináld.
1: 10 éves korig volt ünneplés, 11-nél.
0: Sőt. Azt mondta, hogy hello.
1: Igen. Hogy azt csak a kicsiket ünnepeljük.
0: Innen most már felnőtt vagy, old meg.
1: Innen most már 11 éves vagy, hát azért, na.
2: Valaki írja, hogy az anyja onnan tudja a születésnapját, hogy jelzi neki a Facebook.
0: A saját anyja, érted? A saját anyja. Értem, de mibe kerül egy SMS? Szóval ezt mondanak neki, hogy mi van itt a háttérben? Ne kelljen megjegyeznem, nem akarom, hogy teher legyen. Ne legyél már a terhemre, mert az, hogy beírod és küldesz egy SMS, azért ez még csak nem is annyira megerőltető. Most ha nem köszöntött föl, nincs ajándék, oké. Okay. De ez a születésnap 10 éve, miért ha egy évben egyszer elküldesz neki egy sor?
1: Te látod azt a pillanatot, hogy majd, amikor Benny 30 lesz, akkor dobsz neki egy SMS-t. Na akkor jó. Is veszel neki, akkor is.
0: Persze, csak akik nem köszöntenek, valami. Azoknál gondolom, hogy egyébként, ha nem köszöntesz ahhoz képest évi egy SMS-sel, mennyivel vagy fárasztóbb, semennyivel.
1: De ha már elhatároztam, hogy nem köszöntök, akkor abban az is bennem, hogy még SMS sem.
0: Hogy akkor nincsen
1: akkor
0: semmi.
1: Akkor már semmi.
0: Aha. Mit akartál mondani, Eszter?
2: Ma van a kisöcsém második születésnapja, de nem állunk úgy anyagileg, úgyhogy nem mondjuk meg neki.
0: Jó! Na hát, ezek a kegyes hazugságok még beleférnek. Az első 8 évben a gyerek nem hall más, csak egy hazugságot, nem? Hát ez... Nem kell tudnia.
2: Így van, így van. Hát most mit, de nem tudja, hogy lenne igénye másik két évesnek. Tehát milyen igényei vannak egy két évesnek, egy torta?
0: Semmi. Két éves szerintem egyébként még nem. Ez nem tudja, igen. Én úgy csináltam gyerekeim, hogy az egyik 0-27, a másik 0-26, a másik 0-27, 3 év eltolással. Aha, az úgy jó. Azt lehet tudod, azt ki tudod pipálni. Az úgy nagyon egyszerű, igen. Én mindig megvárom az évfélt, hogy elsőként köszönhessem fel az ünnepeltet. Ez cuki. Ő megvárja, és amikor valakinek szülinapja van, akkor ő elsőnek ír. Kicsit ilyen megfelelés kényszeres, de tetszik egyébként.
2: Van ebben valami önző, nem Balázs?
0: Van minden benne ilyen adásban. Na látod, minden ilyen, itt van, igen, minden itt ilyen van. Adásban van egy kis önzés.
2: Így, nagyon durva.
0: Én akarok lenni az első, igen.
2: Köztünk járnak.
0: Igen. 6 gyerekes, 54 éves családapa, 6 gyerekkel, saját születésnapomat, névnapomat se tudom már. Tehát 6 gyerekkel ott van logisztika. Fölírni, mindent negyezni.
2: Nekem van olyan ismerősöm, aki minden évben felköszönt engem, úgyhogy életünkben egyszer találkoztunk, és nincs már kiírva Facebookra, mikor van a születésnap, hogy ne kapja a folyamatos üzeneteket, és minden évben egyet több nevet ír oda a köszönés végére. Tehát ahány gyerekkel több lesz neki, és akkor megköszöni a tehát boldog születésnapot, Józsi, Pisti, Kata, Klári, Toni, Moni,
0: és ahogy jön még egy, ott még egy év oda kerül.
2: Csak egyre hosszabbak ezek a névlistek, hogy egyik eset találkozom soha, tudod, de hogy
0: nekem vannak olyan születésnapi köszöntém, ezt lehet, hogy már elmeséltem, hogy nincs elmentve a neve, tehát egy telefonszám, és minden évben megérkezik.
1: És csak az egy SMS van.
0: És csak az egy SMS van. Csak az egy SMS van, de nem is írok vissza, mert nem tudom, hogy ki ő, tehát valójában, és visszanézve már van, akinek 6 olyan SMS-e, vagy boldog születésnapot, soha nem ír, de minden évben kapok tőle egy idegen számra egy üzenetet, hogy boldog születésnap. De tudod, ha nem kérdezed meg az első évben, az a hajó már elmegy. Igen. A negyedik, ötödik évben már nem kérdezed meg.
1: Ki vagy?
0: Ezért vele az SMS-em úgy néz ki, hogy 6 éven keresztül 6 darab boldog születésnapot üzenet van a telefonomban egy idegen számról. Tökre várom, hogy ki lesz az.
1: Egyszer
2: kiderül, hogy én vagyok.
0: Most már valami, hogy írogatsz a születésnapomra idegen számról. Jó, akkor jövőre, mivel 50 vagyok, minden ilyennel leszámolok, és mindenkinek visszaírom, hogy köszi, 6 éve szeretném megkérdezni, de te ki vagy. Jó?
2: Legyen az, hogy jövőre 50 leszel, akkor igen? Egy hónapig elfelejtünk felköszönteni.
0: De az nem baj, én mindig kérem, hogy ne legyen köszöntés. Én nem viszem túlzásba.
2: És akkor, amikor pedig eljön, akkor pedig az összes szignifikáns ember az életedből felsorakoztatjuk, hogy egy ilyen nagyon kellemetlen hálófogadás itt az.
0: Jó, de akkor csináltuk meg ilyen borzasztóan szekunderbe, hogy végig szorongjam az egészet, és 8-tól 10-ig rémségesen kellemetlenül érezze magam. Erre menjetek rá, jó?
2: A Balázsó díszlet.
0: Jó.
2: Elhúzzuk a falat, és a fal mögött ott fog ülni az összes producer, akivel valaha dolgoztál, azok is, akik kepperben álltak.
0: Jó. Pereskedtem, akivel peresen járásom volt, az összes Balázsról szereplő. Nektek nincs ilyen, hogy minden évben jön egy üzenet, de nem tudod, nem tudod, hogy ki jön?
1: Van, de,
0: és ott van nem. Egy telefonszám.
1: És csak ennyi van, boldog születésnapot.
0: És 5 vagy 6 éve látod, hogy ott van az üzenet.
2: Nekem van ilyen, nevet fel be. Nevet fel, boldog születésnapot, ő a jó ég. Az az igazi.
0: És ki van a másik oldalon?
2: Hát nem tudom, mert egyszer már beírtam, hogy ne vegyem fel neki, mert valami nagyon haszontalan dolog, és azóta.
0: Haszontalan dolog? Igen, nagyon igen. Haszontalan dolog? Igen. Mit gondol a hallja?
2: Hát nem tudja, ő nem tudja, hogy így van benne a telefonom.
0: Ja, ez igaz.
2: Amúgy akkor lenne vége az egész társadalmunknak, ha mindenki meg tudna, hogy a másik milyen néven szerepel a telefonjában. Szerintem.
0: Tudod, hány nevet fel van? Nekem.
2: De hány nevet fel?
0: Nevet fel, Bolond, nevet fel, vigyázz, nehogy fölved, nagyon sok verzióm van.
2: Nekem van pokol, pokol egy, pokol kettő.
1: Az is jó.
0: De ki a pokol? Tudod, ki a pokol?
2: Nem, hát valaki valami mostanossággal keresett, hogy akart tőle valami nagyon vagy agresszív volt, akkor az indi pokolnak írom be, és akkor egy gyerek szólt, hogy anya, hív a pokol, pokol hív.
0: Pokol egy, pokol kettő.
1: Hagyjam, de nyújjam, hogy
2: rányom. Nevet fel a pokol.
0: Nekem a nevet fel, nehogy felvedd, biztos, hogy nem veszed fel, ilyenekből van, vagy szerintem.
2: Jó, ezen kívül nekem
0: a
2: van
0: pokol
2: olyan,
0: nagyon jó.
2: A pokol nagyon jó, de van még ezen kívül még egy típus, az akkor csak a várost írom bele, és azt, hogy szitu. Tehát van olyan, hogy mit tudom, szegedi szitu. Valamilyen szitu.
1: És azt, hogy, tudod, hogy ki?
2: Hogy valaki abból a városból, csak arra emlékszem, hogy abból a városból kerestek, és valamit akartak tőlem. De nem emlékszem, pontosan mi volt, és csak hogy megtudja, hogy ki
1: negatív az. Negatív a szegedi szitu?
2: A szegedi szitu az, hogy valamit akart, hogy csinálják meg neki. És akkor tudni fogom, hogy hova kéne mennem, vagy miért
0: keresem. Én ilyenkor ezt úgy jellemzem, én is beírom, de én ilyenkor például adok neki egy jelzőt, hogy erőszakos.
2: Erőszakos.
0: És akkor például hívogatott egy nő folyamatosan, nem tudom, 3 vagy 4 éven keresztül, hogy menjék el egy városba, csinálják meg nekik valami előadást. És Istenek nem ette föl. És akkor átírtam, hogy erőszakos, nem tudom, erőszakos Pécs, vagy erőszakos Sopron. És úgy van, hogy a telefonban, és néha becsörök, erőszakos Pécs.
1: De már nem veszem föl.
0: De persze, nyilván nem veszem föl, de tudom, hogy régi időket.
2: Erőszakos pénz megint keres.
0: Erőszakos pénz.
2: De ne tud pöcsnek akarod írni, csak pénzre belőle.
0: Erőszakos pöcs, és akkor ott van, és akkor beugrik a történet. Ugye, mert hogy háromszor, négyszer ráfutsz, ötödikre már inkább átírod. És beírod, és pontosan tudod, hogy nem, ebből már nem akarsz adni. Nem akarsz belemenni egy telefonhívásba.
2: Elképesztő telefonhívások vannak amúgy. Tehát, hogy azt azért
0: jó, szerintem... kimenti el a szakikat valahogy.
1: Az mindenkinek úgy van, hogy fűtéses Zoli.
0: Fűtéses, nem. Igen, nekem
2: hely. Az eredet történetnek is benne kell lenni a névbe. Piscsitől kaptam fűtéses Zoli. Már a fűtésszerelő a rendes.
0: A jó, igen. Én egyszer beértem, hogy nagyon diós, kamerás, endoszkópos, nagyon jó fejt. Így leírtam a teljes sztorit.
1: Miért nem azt mondtad, hogy jókezű, endoszkópos, jókezű?
0: Jókezű, endoszkópos, diós, kamerás, csatornába jön, megold, és így visszaolvastam, figyelj, és amikor ezek felhívnak, és hív a diós, jófejű, endoszkópos, kamerás, csatornába lemegy Endre.
2: Most hagyd magára a párt, mert a jóképűvel fog beszélni.
0: Igen, jóképű csatornásról beszél. Tehát bele kell írnod egy kis minisztorit, igen, hogy tudd, hogy azt hova kötöd. Ugye? Tehát, hogy meglegyen a kapcsolás. Mit igen. intézett el neked?
2: Meg kell mindenféleképpen tudni, hogy honnan van a kapcsolat, mert az is meghatározza a hangnemet.
0: Persze.
2: Ugye? Mert van, hogy általában van az, hogy a szakiknál, tudod, amikor van nagyon magas beosztású, tehát endoszkópos például, ugye, akkor az annak udvarolni is kell. Tehát annak nem lehet egy hétköznapi stílusban felelni a telefon, hanem akkor rögtön, jó napot kívánok!
0: Igen, igen, tudod, hogy jön. Azt akarod, hogy nagyon jöjjön.
2: Igen, igen, igen. Igen.
0: Igen. Ja, Istenem, ezek nagyon jók. Na jó van, gyerekek. Oké, itt vagyunk mindjárt, és hát gyerekek, ezek a kulcsok nem fogynak, Isten nem akarnak
1: elfogyni. Még.
0: Még mindig van egy kulcsunk, úgyhogy most már adjuk oda még egyet valakinek, de már az utolsókat rúgjuk. Az utolsókat rúgjuk, folytán vannak a készletei 0-23-111-111 a telefonszámunk. Tessék a hírek alatt Annát bombázni, és akkor a hírek után valakinek. Adunk még egy kulcsot, ami kinyitja a konténert. Pénteken Duna Pláza reggel 6. Kulcsosok mikor érkezzenek?
1: Fél hét.
0: Fél hétre érkezzenek.
1: Fél hét és hét között ott regisztrálni kell.
2: Kérdezz, milyen forgalom lesz az nap a városban, hogy már hány kulcsot adtunk itt?
0: Hát szerintem egy 300 kulcs kim van. Atissal, Gerivel, velünk, szerintem egy 2-300 kulcs az kim van.
2: Na ez nagyon durva lesz szerintem.
0: Ott hát sokan lesznek.
2: Sokan is lesznek, meg a megérkezés az is durva lesz.
0: Igen, és ugye még aki a helyszínre jön és nincs kulcsa, még az is tud kulcsot kapni. Jó, ott abból már nem adunk sokat, de még egy-két szerencsés a helyszínen is kap kulcsot. Jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3

0: Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
7: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
8: Bárhogy szólt zene füleinek, nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj, és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
9: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
10: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
12: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
11: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
12: Ez varázslatos!
11: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
13: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
14: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép, vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
15: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
16: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
17: Dativ PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vén nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
19: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Pizza rajongók, figyelem! Megérkezett a Pizza Fesztivál a Pizza Hutba. Egyetlen fix árért. Annyi pizzát ehetsz, amennyit csak szeretnél. Már 4995 forinttól fejenként. Látogass el a nyíregyházi Pizza Hutba a Kossuth téren, és éld át a Pizza Fesztivál élményét.
5: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák!
20: Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
21: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
22: Carglass javít, Carglass cserél.
23: Ne fűsd az utcát, szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
24: Rádió 1.
25: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.

0: is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Fokozott ellenőrzés kezdődött az utakon, őszi véradást szerveznek a Nyíregyházi Egyetemen, újabb görög táncszázat tartanak Nyíregyházán. Demeter Dia vagyok. Újabb razzia indult az utakon, a rendőrség egész héten fokozott ellenőrzést tart, csatlakozva az európai akcióhoz. A cél a balesetek számának csökkentése, mondta rádióknak Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály vezetője.
4: Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport figyelj az útra elnevezéssel hirdetett fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést. A rendőrök fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedésbiztonságot. Ide tartozik például a menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. Az ilyen szabálysértésekkel kapcsolatos ellenőrzések célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát és javítsák az általános közlekedésbiztonságot.
3: Idén ősszel is várják az önkéntes véradókat a Nyíregyházi Egyetemen. Két napon is karjukat nyújthatják a donorok. Október 14-én 11 és 14 óra között, másnap 12 és 15 óra között a B-épület főbejáratánál lesz lehetőség véradásra. Az egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói mellett külső érdeklődők is csatlakozhatnak. A véradáshoz érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges, közölte az egyetem. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. A görög kultúra, a magával ragadó dallamok és a hamisítatlan mediterrán életérzés szerelmeseit is várják Nyíregyházán. Most vasárnap ismét görög táncszázat szerveznek a Vasutas Művelődési Házban. Az ingyenes rendezvény célja, hogy a zene és a mozgás örömén keresztül kösse össze az embereket, kortól és tánctudástól függetlenül, tudatta a szervező Nyíregyházi Görög Nemzetiségi Önkormányzat. Kiemelik, hogy nem számít, ha valaki nem ismeri a görög táncokat, a lényeg a felszabadultság. Ma többször megnövekedhet majd a fátyol felhőzet, de így is több órás napsütésre számíthatunk majd itt Nyíregyházán, csapadék továbbra sem fog kialakulni. Átmenetileg élénk lehet a délies szél, de marad még a kellemes idő, 25 fokos csúcsokra számíthatunk. Holnap már ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, 24-26 fok várható, hajnalban mínusz 1 plusz 3 fok között alakulnak a minimumok, csütörtökön érkezik a változás esővel, lehűléssel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Blaskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
6: Itt vagyunk 9 óra után 9 perccel. Pattintsad, Annácska, pattintsad, most már járjunk a végén.
7: Elmondom, odaként.
6: Október, posztromás stresszem lesz, meghaltam a kulcsot. Október 9-e után remegni kezdek tényleg. Ennyi kulcs, a világon nincs az összes kulcsosnál, se sehol tényleg.
7: Elmondanám, hogy odakint az Open Office-ban, ami itt ugye van, különböző pozícióban dolgoznak emberek, mint a hangyák. Mint a
6: rájárnak.
7: Sisere, ne, a póniumáját. Sisere, hát figyelj, a póniumáját úgy eszik, mintha nem lenne holnap, és igen. Ott ülnek mindenféle mustáros üvegekkel, és figyelj, olyan emberek, akik még köszönések köszönnek, ott ülnek, ilyen csillogó szemekkel.
8: Jó, de mentél egy kört, hogy az enyémet eszitek senki.
7: Igen. Hát a póniumát eszitek.
6: De kértek engedélyt legalább? Vagy
7: nem.
6: Semmi, csak oda telepettek?
7: Csámcsogás, mert mentem ki, mi ez a hang?
6: Hihetetlen, mint a sáska ad olyan. M0-ás gyári lehajtónál koccanásos baleset van, köszönjük szépen, Anett pedig itt van velünk. Szia, Anett, mi újság?
9: Hello, sziasztok! Nagyon-nagyon szuper, nagyon örülök neki, hogy itt vagyok.
7: Anna, te már most gurulsz, úgy hallom. Ez a gurulós hangod?
9: Igen, most nagyon örülök, hogy bekerültem hozzátok, igen.
6: Na, mondj egy szlogen gyorsan, Anna.
9: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
8: Ez az, szép
7: van
8: volt.
7: Van benne vitamin.
6: Van vitalitás, van vitalitás. Pénteken jössz?
8: Nem,
9: persze,
8: nem érdekel.
9: Igen, na, igen. Kisfiammal megyünk együtt, egy napot igazolok a szuliban neki, és ott leszünk.
7: Kérdezik, hogy a közoktatáson meglátszik-e majd ez a kulcsos játék, mert igen. Azt hallom, elég sok gyereket kivesznek a suliba aznap.
6: Igen.
9: Lehet aznap, igen, kevesebb dolga lesz a tanároknak.
6: Jól van, hát akkor pénteken találkozunk, kell még egy kis szerencse, sőt nagyon sok, de bízunk benne, hogy ott lesz örülés, ha tenyernéd, ott lenne örülés, meg gurulás. Jó?
9: Hát az biztos, egy félkét háznál ez nagyon jól jönne, most megyünk, építjük a felső szintet be a gyerekeknek, úgyhogy ez most nagyon jól jönne.
6: Nagyon jó. Jól van, akkor drukkolunk, gyere, pénteken találkozunk, oké?
9: Okay? Jó, szuper, köszönöm szépen, köszönöm.
6: Oké. Okay. Ciao, ciao.
7: Mi van, ha ő fogja megnyerni?
6: Azt írja meg, hogy Mr. Minitben nincs egyik kulcs. De tényleg. Ha ő fogja megnyerni?
7: Igen, szóval
6: figyelj,
7: ő fogja megnyerni.
6: Ott mindenki rágyújt egy cigire utána. Olyat fog sikoltozni szerintem.
7: Írj már fel, én ráteszem a voksomat. Anna, felírod, és szerintem ő fogja megnyerni. Jó, ha eltalálom, kapok valamit?
6: Kapsz.
7: Megkap a pónynak a lépét.
6: Akkor a póni többi alkatrészét megkapod. Most akkor a máját azt, hogy a pónynak.
7: Jó, jó.
6: Jó. Kapsz egy törpe pónit, jó?
7: Jó, jó. Ha eltalálom, kapok egy törpe pónit.
6: Na, tessék, fogadásá. Oké?
7: Okay.
6: Ez a nő nyeri meg a
7: jó, a teljes neve?
6: Itt fölítsz a teljes nevét. Közjegyző van, nem szólunk bele nekünk. Teljesen mindegy, hogy ki nyertet. Nem tudunk ebbe vele szólni, nem ezért. Ha ezt eltalálod, akkor kapsz tőlem egy mini pónit.
7: Azt
6: csinálsz, akkor ide be fogom hozni a lovat.
7: Nem hallottam még eddig egy nyertes hangot, és az övé az.
6: Jó, de itt lesz a ló.
7: Jó, okay.
6: Szólok, én tényleg hozok neked
7: de
6: egy lovat.
7: De világosban, én sem lesz
6: nem válogatsz.
7: De miért nem válogatok?
6: Hát én hozom a lovat.
8: Egy van, lóhoz kész, csönd.
6: Ha ő megnyeri, ide, utána viszed a lovat, ahol akarod.
7: Aranysörény, Anna, aranysörény és zsemleszín.
10: És a mini, az a legkisebb.
7: Az ennél legjobb, hogyha az a hosszú szőrű lenne, tudod.
6: Jó, fogadásá. Jó, fogadásá.
7: Shetlandi.
6: Utána ellovagolsz vele a nap nyugtába.
7: Hát ő is akarja.
10: Nem lehet.
8: Hát azzal nem nagyon.
7: Először alá kell írni egy beleegyező nyilatkozatot, hogy rájuhetek.
6: Csak át keresztbe rakod rajta a lábad, utána kisétál a lábad közül.
7: Mindig az lesz, hogy megállok a terpeszáz, és átszalad alatt, és szóval előre megyek. Szaladat előre.
6: Igen, igen. Mennyire lesz szomorú a kis lurkó, írja valaki. De szemetek vagytok. Anett, ha megnyeri, akkor ez fogadás, az fogadás.
10: Tétje
6: van.
7: De ott nektek van tétetek?
6: A kicsi a tét, hát nekem a kedvem sötét. Tudod, hogy van. Én nem, 300-ban nem tudom eltalálni, nem is éreztem senkinél, hogy biztos ő fog nyerni, drukkolok. Én annak drukkolok, hogy jó helyre menjem. Tehát valaki jön nyerni, meg örüljön,
7: szóval
6: hatodjon meg,
7: vagy, Balázs,
6: guruljon. Tessék?
7: Tehát gyába vagy.
6: Most tettem fel a te Anettedre egy póni lovat. Hát
7: igen,
6: most kaptál, hát ez egy bátor tétrakás volt.
7: Igen.
6: Jó? Meglátjuk, gyerekek. Ja, Istenem. Mondtam már, hogy mit főzök ma, nem?
7: Nem.
8: Már most ez a maga a felvetés is rossz. Tehát ez, hogy te főzöl.
7: Összerezentünk.
8: Azt mondtad, hogy te kiválóan tudsz ételt rendelni, itt meg vagy.
6: Elhatároztam, hogy töltött cukinit fogok csinálni.
7: Szép.
8: Honnan az ötlet?
6: Ettem valamelyik nap, és nagyon ízlett.
8: Nagyon ízlett. És tudod, hogy mivel volt töltve? Mert az fontos, hogy ha olyat akarsz csinálni.
6: Nem kérdeztem. Az majd a gyávák fegyvere. Én tudom, mit akarok beletenni.
8: Jó, várjál. Hallgassuk meg a metódust. Apukám,
7: a specialitás. Ez egy érzelmi étel amúgy. De kell hozzá csinálni kaporszósz, hogyha igazán.
6: Na jó, hagyjál már. Most nem azt mondtam, hogy Michelin csillagra hajtok, hogy kaporszósz.
8: Ott akad el a dolog, hogy nem tudja, melyik a cukkini a boltban.
6: Jó. Kérek egy segítséget az zöldségestől, hogy megyek, melyik a cukkini. Elmondom, hogy hogy csinálom.
7: Jó.
8: Nézzük.
6: Kikaparom egy kicsit a belsejét.
8: Eddig.
6: Jó. Az félre rakom. Azt oda lerakom. Fogok egy kis darált marhaust.
7: Mi, hogyha eddig elhordják?
6: Akkor átcsapok a kezére. Kis marhaus.
7: Igen, oké.
6: Hagyma.
8: Várjál, melyik? Tehát először belerakod a marhahús.
6: Nem, először bedobom a hagymát.
8: Hagymát, olaj vagy
6: zsír? Nem, zsíron. Még egy pici szalonnát is teszek hozzá.
7: Honnan van zsírod?
6: Kicsit, tessék.
7: Honnan van zsírod?
6: Hát lekapok innen.
7: Tudok kölcsönödni.
6: Leszenek egy karét.
7: Figyelj, kell innen egy kis ízért kolbászt.
6: Bedobom a...
8: Jó, kiolvasztod a szalonnát, benne hagyod a pörcöt, vagy kiveszed?
6: Miből? Mit?
8: Amiben kiolvasztottad a szalonnát, és szépen ugye megbarnult, szépen ropogósra esült a szalonna.
6: Nem, nekem csak az íze kell bele, én azt kikapom.
8: Azt kiveszed.
6: Jól csinálom? Kiveszem. Hagyma, rádomom a darált húst, ilyen fehérre parnítom, már amikor tudod, fehér a hús, tehát ilyen megsül egy kicsit. Tehát mit tudom én élni?
7: Tehát megsütött.
6: Rádobok egy paradicsomszósz, oregano, kis bazsalikom, kis só, kis stb.
7: Én fogom... A húst előtte megízesítem.
6: Hát azt megízesítjük, és óbors, oké, meg van ízesítve. Már egyben van a paradicsommal, belerakom a cukkinit, visszatöltöm a cukkinit be a kis darálékot, olívaolajasóval meglocsolom, sütőbe és 200 fokon. A végén még az utolsó 5 percre rádobok egy kis sajtot.
8: Ez a fiú, ez tud valami.
6: Na, hoppá! Ki eszik ma töltött cukinit?
7: Hát te nem. Biztosan nem, de... Az van, szóval hogy elmondtad.
6: Megy ez a sebes a Ferinek.
8: Figyelj, Feri. Most mit kell csinálni?
7: Ekkora füst a problémát.
6: Figyelj,
8: nem,
6: Feri,
8: az lesz az első. Vettem 10 kiló cukit.
6: Nem, vettem 10 kiló padlizsát. Te hülye, ez padlizsát, te majom.
7: És csak annyi szeretném mondani, hogy akármit is kapsz, akármilyen lehet, hogy ne tegyél be áfonyát, mert én ezt, erre felültem erre a vonatra egy időben, és szerintem ez nem jó.
6: Jó, de ha kaptok egy fotót.
7: A cukinitről.
6: A töltött cukinimről.
8: Az abban, hogy nem csak egy, de nem
6: úgy. Ne röfögje már ide alá, jó, hogy nem állj színe, basszus. Ne röfög a cukinire, érted? Belerőfögött a töltött cukinire.
8: Nem tudom, hogy ezt így szólítod.
6: Jó, hogy nem állj színe, basszus.
7: Csak ránéztem az arcod.
6: Álljál ide, álva, éppen a kevert receptelet mondom, te meg ide röfögsz.
7: Azon rögtem, hogy láttam a szemedbe, hogy már te is eltöltött, és leszarod az egészet.
6: Nem. Jó. Két napja ezen vagyok, két napja ezen vagyok. Gyerek nagyon szereti, ma úgy fog a kis lakmározni, a kis pocakába ott fog ülni, és azt mondja, apácska, még ilyet apácska.
8: Jó, valami olyan képet, csak egy egyszerű töltött cukini kép nekünk nem adja, mert azt lelophattad az internetről.
6: Nem, meg fogod ismerni, megismered. Ott lesz mellett az én cukkini.
7: Azt úgy hívják a könyvben, hogy a puccini.
6: Az ott lesz mellett az én lila padlizsánom is, és akkor megismered. Nem, olyan fotó lesz, hogy tartom a tepsit, tudod, és az ablakban még belenagyítasz, ott megy el a volt futár. Te nézd már meg, mi van a háttérben, és a csáv egy kék dobozzal épp.
7: Borbás ma csak kipeckölt szája, fogad háttérben. Most ha hazamehetek, Balázs, hazamehetek? De még a mi is adnak a porszósz.
6: Ha belőletek kéne rakni az önbizalmamat össze, nagyon sérült lenni.
8: Hány fokon sütöd?
6: Hát ilyeneket azért így fejből nem tudok.
7: 90.
6: 6 órán keresztül 83 fokon. Szobahőmérsékleten. 10 napig
7: szobahőmérsékleten.
6: Én ezt ilyen érzésre csinálom. Tudod, így ránézek. Tehát ránézek, nem tudom. És amikor már jó, megsült 182, nem tudom, mert fogalmam is menni
7: kell. A tekintetében fog sülni.
6: A 160 kevésnek tűnik, a 220 soknak tűnik, tehát ezt valójában 180-200 közé kalibrálnám. Oda tenném. 20 perc, fél óra.
8: 20 perc.
6: Körülbelül. Így csinálnám.
8: Jó, és amikor rászopszod a sajtot, ott megemeled a hőmérsékletet, hogy jobban piruljon?
6: Hát ezért ilyen keresztkéréseket én nem
8: hát
6: tudok.
8: Hát te mondtad, hogy akarsz cukinit csinálni. Töltve.
7: Sugok, Balázs, sugok.
6: Miért menni meg a hőmérsékletet? Beugratósnak kérdez az öregért.
8: Többen kérdezik, hogy a fehérre pirítom, vagy fehérre barnítom szakkifejezés, az mit akar? Az,
6: tudod, amikor a marhahús így berakod, az elkezd egy kicsit így, vagy a disznó egy kicsit így, hát így megbarnul, vagy kifehéredik, mert ennek vörös a hús színe nyersen. De amikor az úgy kezd jó színű lenni, akkor egy kicsit úgy az úgy kifehéredik. Nem fehéredik ki?
8: Bőrbe pirítod, nagyon jó, de fehérre
6: más
8: pirítod.
6: Más lesz egy kicsit a színe. Jó. És bele a paradicsomszót, meg vagyunk.
8: Egy-egyerű.
6: Már most csodálkoztok, mi?
7: Hát nem vagyok teljesen. Azt érzem, hogy bár, ha ez megtörténik, akkor bármi megtörténik.
6: Jó.
7: Ki tudja, milyen világ jön.
8: Akik a
6: pacu, olyanok vagytok, mint két hitetlen szülő, hát amikor oda megy a gyerek, hogy én most világgá megyek, és hogy álltok, így néztek rá, és húzzál be a szobádba, hülye gyerek.
7: Igen, nem, olyan, úgy érzem magam, kicsit, mint Alice csoda országban, hogy ha ez is megtörténik, akkor mi az, ami nem történhet meg?
6: Jó, oké, de rendben, nem.
7: Hát de ezek után mi lesz? Bejön Feri egy bajuszban? Megborotválkozva vagy?
6: Na jó, vagy gyerekek, oké. Okay.
8: Nagyon várom a délutánt. Figyelj, most mit kell csinálni?
6: Figyelj, Feri, elakadtam.
7: És amúgy hosszába vágott fel, vagy keresztbe?
6: Kisanyám!
7: Ott vannak az opciók, nézd, odafigyelj!
6: Tényleg engem akarsz beugratni egy cukkini keresztbevágással?
7: Meg a keresztbe amúgy
6: különböző. Nem, hát szépen félbe vágom hosszába, és még a belsét is visszatöltöm a húsba.
7: Ha megéheznél, ez... tudok egy kis májat vinni még.
6: Jó, hozzá egy kis májat.
8: Csomagolj a kolbászból.
10: Annyit tennék hozzá, hogy nem szeretném, hogy arannyal egy árba csináld meg ezt. Mennyibe kerül egy kiló cukkini, úgy mit tippelsz úgy nagyjából? Tehát, hogy ne nagyon verjenek át a zöldségesnél.
6: Én nem azért mondtam ezt, hogy ma főzni akarok, hogy utána ízél megint.
10: Nem. Csak így azért mondom, nem szeretném, hogy bemész. Egy kiló cukkini. Tessék.
6: Hát ahol én veszem, és a karácsonyfa is ott van. Ott egy darab karácsonyfa 30 ezer volt.
7: Nem, Balázs, rosszul indult ez. Hát kimegyek a hátsó kertbe, a konyhakertbe.
6: Boltba.
7: És lecsipem.
6: Igen, kiküldöm Jean. Persze, Jean. Hátsó kertembe vesz egy
7: közt. Igen,
6: csak a bénák veszik cukinik, a menők termesztik. Én azt mondom, hogy egy kiló cukini 600 forint.
10: Egész jó beletalált. Olyan ott, hogy 6-700 körül. Hoppá! Nagyon jó vagy. Hoppá! Jó, csak nem akartam, hogy 7000-ért adják el
6: neked. Ez még ez nem ment meg ettől. Jön a hülye, árazd át itt a hülye.
8: Még egy nullát mindenhova.
6: Tehér egy nullát mellé, megjött a hülye. Ennek eladtuk 30000-ért a karácsonyfát, ne törődjél vele. Hát nem jó. Vagyok az a nagy piacra járós, azért az ki, hogy mondjam. Van egy kedvenc zöldségesem, és akkor ott ezeket így beszerzem.
8: Ez fontos, jó, hogy zöld.
6: Éretlen, Anuskám, éretlen. Nagyon már valami éreztem, mert hát éretlen cukirit nem veszünk azért.
10: Nagyobbat vegyél, tehát ne ilyen kis nyomorult kígyóborkányit, amit jobban meg lehet tölteni, ugye masszívabb, ami nagyobb, tehát nem őrült nagyot, de a kígyóborkánál vastagabb. Jó?
6: Ebből csak baleset lehet, hogy egy nem főző ember egyszer csak rááll egy receptre, hogy megfőzi ezt, csak rosszul sülhet el?
10: Én hiszek benned. Én hiszek benned.
6: Igen? Tehát ez nem tud jó.
8: Vannak szerencsés emberek, de ebben te nem tartozol most ide ebbe a csoportba szerintem.
10: Ugye ez egy nagyon könnyű étel.
6: Persze. Hát ebben
10: megalázó.
6: Hol tud ez elromlani?
8: Kezdjük ott.
7: Ezt mi most nem tudjuk. Akkor ma kiderül. Marhát kérem, mert a legjobbat szeretném magamnak is a csemetéimnek.
8: Az a kedvencem a cukkini félbevágásánál, amikor kézbe fogják a cukkinit. Igen. Így fogod kezdeni a késsel. Jó, egy sem azt, hogy hívják, alod jön. Az a szalonna összevágása, számít. Egyébként igen, szalonna összevágása, új körmeid benne, utána megfogod a forró serpenyőt, mert megcsúszik a főzőlapodon.
6: Tényleg ennyire hülyének tűnek?
8: Nem. Igen, tudjuk, hogy az vagy.
6: Komolyan, tehát ez a kép róla, hogy úgy én ez vagyok én a szemetekben.
10: Tudod, hogy kikeszed a cukkini belsejét, hogy meg tud tölteni.
8: Azt mondta.
10: De tudom,
6: Hát megint disznót, korpát szórtam, vagy mit szórtam.
7: De tudod, hogy az ajtóban...
6: Megint odaadtam magam, hogy én legyek a hülye. Elmondtam, hogy milyen kis finom kis ételt csinálok a kis pedikének Noelkának.
7: Azzal kell kezdeni, hogy a sütőből kipakolod a rútert. Kiveszed a rútert, meg a nelőzacskókat.
6: A sütőből vetted a tavalyi karácsonyi ajándékokat, jó? Ha találsz ott még némi készpénzt, azt is vedd ki a sütőből.
7: Az a stapazsákokat, amik már sehol nem fértek el. Azokat is vedd ki, meg a kiflis papírzsákokat is, jó?
6: A kiflis papírzsák, most szólt rám a kifli, hogy ameddig nem adom vissza a szatyraikat, addig csak papírdobozba küldik.
7: Utána már 30000 fontos büntetést kapsz, csak mondom.
6: Igen.
7: Felhalmozod, azt azért nem adod vissza.
6: Rám szólt, hogyha nem adom vissza a rendelésnél ezeket a zacskóikat, akkor...
8: Papírzacskó, hát de tök jó. Miért mit gondolsz, hogy az neked jár, az ott marad?
6: De miért mit kellett csinálnom?
8: Visszaküldeni. Amikor újra rendelsz, akkor visszaadom.
6: Ja, hogy így kirakom neki?
7: És képzeld, hogy ők már elviszik a flakonokat is. Annak egy zsákot is megpakod, és elviszik is.
10: Na jó. Utóbb téged is elvisznek.
7: Vagy a cukinidet. Szóval kipakolsz először is a sütőből, kiveszed belőle azt a műanyagot, amit akkor adtak, amikor megvettétek.
8: Vicces.
7: Van az, tudod, amit benne szok, mint a mosógépben valami a dobot fogja, hogy ne forogjon, akkor kiszállítják, tudod. Azt először kicsavarod,
6: mint a vadar. Az a sütő, abba marhát szuvidáltunk már, érted? Abba már,
7: igen,
6: abba már sült, már minden volt benne.
7: Igen, és akkor leúzod a fóliát a legelelőjére, hogy nehogy ráolvadjon, oké? Okay? Akkor hát is törölheted.
6: Nagyon fontos kérdését hallgatok, hogy nagyon ismernek már, hogy a főzésem melyik pontján szarom össze magam, segítsetek csak. Csak hogy, tehát mikor derül ki, hogy nagyon
7: ezt
6: kicsi a
7: pénis?
6: Mikor fogok befosni, és mikor derül ki, hogy mikropéniszem?
8: Az rögtön az elején.
6: 10 perce beszélünk valamiről, és még nem fostam össze magam. Ez hihetetlen
7: hozzá
6: nálatok.
7: Hozzá átjött az üzenetet. Azt megüzented nekem a magad spirituális módján, azt egy kicsit sokkal adod ezeket a megjegyzéseket.
6: Teljesen fura, hogy 8 perce nem fostam össze magam egy történetben, ami rólam szól.
8: Na, az a cukkini méreténél fog jönni.
6: Jó. Köszönöm ezt a fajta ritmusváltást, hogy egy napja már nem fostam össze magam semmiben.
7: Nem tudom, ez meddig tud tartani, de most ehhez örülnél ennek, most megint elrontod az egészet.
6: Lehet, hogy romlott lesz a darált marhahús, nem? Az lehet. És akkor utána viszont megtörténik, hogy...
7: Nézzem, kiszálltam. Én egy rendes ember vagyok, soha nem mondanék ilyet, és
6: különben is kigondolnál
7: róla, hogy picit köcsöd van. Soha nem is elkedtél úgy, hogy erre utalásokat tegyél, vagy apró péniszed van. Nem gondolom, hogy bárki ezt gondolja rólad. A múltadban nincsenek jelek, amik erre mutatnának. Úgyhogy ez van.
6: Legközelebb bármit főzök, nem dobom ide elétek. Csak lefotózom, és előre megcsinálom.
7: Bármit, ne ülj bele.
6: Meglátjátok majd a töltött cukinimről a képet, és ilyen nyálatok, ilyen nyálcsorgatós emojikat fogtok küldeni. Mm-hmm. Jó?
7: Na, tehát folytatnám. Tehát miután a sütőt alkalmasá tetted a sütés. Ugye, feltekered azt, ami nem a mélyhűtőnek a hűtésszabályozása, hanem felette van.
6: Igen.
7: És akkor szerintem az, hogy én egyből egy krematórium rájtanám.
6: Jó, tehát a 250-re dobjuk
7: igen.
6: be.
7: Igen. Mert annál nem rosszabb, semmi nem rosszabb érzés, mert akkor elhiszed a főzés felé, hogy ez sikerülni fog, és utána rontod el. Tehát a legelején el kell égetni. És akkor már nincs akkor érzelmi damage.
8: Már mindegy. Van kötényed, meg kukta sapkád?
6: Hát
8: nincs bajban.
6: Hát ne, azért ezekkel nem készültem, megmondom. Ennyire nem ástam bele magam a konyhatesszőt, hogy kökénybe és kukta sapkába áldogáljak. De úgy érzem, hogy én erre ma felkészültem.
8: Mi ez a föltámadás? Mi történt? Mi tört el az életedben? Miért vagy nyomorult?
7: Visszafordították a hormonjait.
6: Megettem valamit, és azt mondtam, ezt én is meg tudom csinálni. És most ehhez így kedvem támad. Van egy kis időm is ma, úgyhogy ezt én ma megcsinálom.
8: De rizs nem volt benne?
6: Nem volt benne rizs.
8: Nem volt benne rizs.
6: Azt még a marhahúshoz lehetne, de azért nem vagy.
8: Nem, hát persze.
6: Jó, azért nem flancolunk, érted? Hát azért nem tehetett el így, mire megpárolod.
8: Meg is kell az főzni.
6: Megpuhított, persze.
7: Figyelj, akár mi jöhet ezután. Lehet, hogy majd legközebb patchworkintákat fogunk megosztani egymásra.
6: Na, mi jön még ezután? Még van egy ajándékunk. Bocsánat, itt a nagy váltásban, de mennünk kell. Még van egy ajándékunk, hogy egy kicsit letereljen magamról a szót.
8: Mit gondolsz te rólunk, hogy így ennyi volt?
6: Azt gondolod, hogy csak ennyi az ajándék?
7: Nagyon félek, hogy ez is étel lesz, és valami rettenetes helyről, valami rettenetes dolog.
6: Nincsen még, ugye, nincs még vége a szülinapnak, mert hogy így a töltött szükvini után még egy kis ajándék érkezik nekem.
7: Srácok,
6: megérdemlöm
7: ezt egyetem.
6: Na várj, itt egy kis muzsika is van. Most visszakapsz mindent. Mindent visszakapsz.
7: Ugye, ha lett volna benetek szeretet, akkor tudjátok, ezt nem ő neki. Csak mondom.
6: Te is jól tudod. Itt van, melyik itt szól, de melyik szól.
8: Oda nézzél. Reggel a nap.
6: Törpelovas.
8: Na, unikumos.
6: Unikumos.
7: Pedig azt mondta, hogy újraélesztik a te arcodat, ami lemondott. Azt mondta az igaz.
6: Megjött Zsoltika, drága Zsolti, hello Zsolti.
7: Zsolti az egyetlen rendes ember, aki ismer Balázs.
6: Igen, és egy törpelovas tortát hozott még.
8: Ott a törpeló, látod?
6: Most olyat fog kívánni. Boldog születésnapot, szia Zsolti! Kínálnod kell.
7: Én már kívántam.
6: Na, lekeveredem. Na, fújd el azt a gyertyát. Három!
7: Azt kívánom, hogy ebben segíteni legyetek a tűzre.
6: Annyira szekunder, imádom a születésnapokat, stábom belül a legjobbak. Kívánjál valamit?
8: Nagyot!
6: Nagyot kívánjál!
8: Most lehet!
6: Ott van! Boldog születésnapot! Na!
7: Köszönöm szépen! És most egy új rádiócsatornám lett. Az a kérdésem. Új kollégák, teljesen új kezdtünk.
6: Ott van egy kis
7: tő. Zsolti, mondd el nekem, Zsoltika. Hogy ez az íze, világ, amit itt láthatunk. Amarina megyes.
6: Amarina megyes csoki.
7: Amarina.
6: Amarina megyes csoki. És egy unikum. Törpeló van rajta, csak jelezzük.
7: Csak mondom, igen.
6: Az pedig begyarok, berakott kontyalak kis anyám.
7: Igen, ezt berakom, ezt berakom.
6: Na, megyünk gyerekek.
7: Megiszom, azt mindennek vége van.
6: Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanatában, fél tíz van, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
3: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
4: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
9: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
10: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
11: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázata. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megkezdődött a mentális egészséghét a Nyíregyházi Kórházban, medve bukkant fel megyénkben. Az aradi vértanúkra emlékezünk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődött a mentális egészséghét a Nyíregyházi Józsa András Tak Kórházban. A lelki egészség világnapjához kapcsolódva egész héten számos programot kínálnak az intézmény munkatársainak, amelyek lehetőséget adnak egy kis megállásra, feltöltődésre, és a mindennapokban is gyakorlati segítséget nyújtanak a lelki egészség megőrzéséhez, írja közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. Az egészséghét zárásaként pénteken a Nagykálói Sánta Kálmán Tak Kórház megnyitja kapuit a középiskolás fiatalok előtt. Bemutatják a számukra meghirdetett Jól lenni videópályázat alkotásait. A Lélekszigeteken pszichológusokkal, terapeutákkal beszélgethetnek, és kipróbálhatják magukat a mentális egészséghez kapcsolódó játékokban is. Ismét medvét láttak Szabolcs-Szatmár-Berekben. A nagytestű ragadozót Túristvendi és Szatmár Csekek külterületén figyelték meg vasárnap este, írja a Szabolcs Online. A lakosságtól fokozott óvatosságot kérnek. A portál kiemeli, hogy a feltűnő nagytestű ragadozó közvetlen fenyegetést jelent az ott élőkre és a kint dolgozókra egyaránt. Egy vadon élő medve jelenléte kiszámíthatatlan. A legfontosabb a fokozott éberség és a hatósági utasítások szigorú betartása a balesetek elkerülése érdekében. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év távlatából és fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete, mondta Herman Róbert történész, a Magyar Történelmi Társulat elnöke.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem, hogyha úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születések, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek idő. Az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Ma többször megnövekedhet majd a fátyol felhőzet, de így is több órás napsütésre számíthatunk majd itt Nyíregyházán, csapadék továbbra sem fog kialakulni. Átmenetileg élénk lehet a délies szél, de marad még a kellemes idő, 25 fokos csúcsokra számíthatunk. Holnap már ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, 24-26 fok várható, hajnalban -1 plusz 3 fok között alakulnak a minimumok, csütörtökön érkezik a változás esővel, lehűléssel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3:40 lesz, pontosan 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Hát, volt itt minden ma reggel, egyrészt egy kicsit körbe telefonáltunk, hogy ki hogy van, ugye van egy rovatunk, és azt kell megállapítanunk, hogy október van, de még tavaszi vagy, késő nyári az időjárás. Jó hangulatú, kedves magyar népeket kaptunk, mi így a telefon másik oldalán, akiket kifejezetten nem a hallgatóink közül választunk. És Eszternek ugye szülinapja volt, és hát ha azt gondolta bárki, hogy ezt elfelejtettük, nem készültünk rá,
2: vagy valami rettenesen sértő módon köszöntik fel, nem,
1: vagy, vagy, vagy, vagy,

0: Sosem, sem.
1: Vagy nincs meg nekünk így a megfelelő érzékenység a témában. Hát ez nem így van, mert ma felköszöntöttük, és ajándék hegyekkel leptük el.
0: Halmok, hát, hegyek.
1: Halmok, hegyek.
0: Alpok.
2: Nyaki gáz benne.
0: Nyaki.
2: Nyaki.
1: Torták, májak és minden finomság érkezett, úgyhogy felköszöntöttük Esztert. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Én érzem, hogy jön Péter. Péter jogi osztályon dolgozik, és budapesti.
2: Kicsit visszafogott. De most miért a karosszédi alakatost, azt elvesztettük?
1: Hát, nem vette föl.
0: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak ilyen nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat. És ugye nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
1: Gyere, Péter, gyere. Jogi osztály, Péter. Visszafogott, egy halót fog mondani.
4: Halló, halló.
1: Mondom. Kedvi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élőadásban mondjuk a Rádió 1-en. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
2: Jó reggelt.
0: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm!
1: Kérdés, igen? Csokom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulatfelmérést végzünk, és szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni október 6-án?
4: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kerül vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam.
1: Jaj, de keresztnevet kaphatunk?
4: Márta.
1: Merre vagy Márta? Nem kell pontosan, hát most... csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
4: Itt vagyok Budapesten.
1: Budapesten.
2: És nyugdíjas?
4: Igen.
1: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással. És utána napközben kis főzés és minden más.
4: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
1: Jól van, Márta, örültünk, jó kedved van, vásárolsz, telnek a nyugdíjas évek, jól vagy mondhatni. Ez nekünk egy nagyon pozitív október indulás. Jól van, köszönjük, vigyázz magad, örülünk, hogy beszéltünk.
4: Minden jót nektek.
1: Köszönjük, ciao,
2: jó egészséget.
1: Tippeljetek már ti is, hát a tippelés a legjobb. Gyere Tibi dorogról, gyere Tibi.
0: Szerintem.
1: Igen?
4: Halló.
1: Hát mondtam. Halló, kezi csokolom, jó reggelt.
4: Jó reggelt!
1: Zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs, a Rádió 1-ből telefonálunk. Egy rövid közelmi kutatást végzünk.
4: Csupa föl vagyok.
1: Oh, egy keresztnevet kaphatunk-e?
4: Tata.
1: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
4: Miskolc Tapolca, Avalon.
0: Avalon!
2: Nyaralgatunk!
1: Wellness-ezgetünk? Wellness-ezgetünk?
4: Dolgozunk.
0: Az egy nagyon jó kis hely.
1: Azért nagyon szeretjük azt a helyet, így van.
0: Igen,
4: találkoztunk már itt veletek, úgyhogy
1: voltunk már
4: ott. Ismerősök vagytok.
1: Nagyon jó. Na, hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
4: Hát dolgozok, a kedve szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart, azért melőben sokkal jobb az ember hangulata és kedve. Hát azért már várjuk egy kicsit az esőt, kell egy kis frissülés.
1: Az jön, jön majd, igen.
2: Családi élettel mi van, ha a munkarendben van, ott van-e valami baj?
1: Minket csak a rossz hírek érdekel.
2: Én csak azt keresem.
1: Igen, csak a rossz hírekre megy rá, ha a pozitívumok nem érdekesek.
4: Minden szuper, apucsi viszi a gyereket a bölcsibe.
1: De jó.
4: Úgyhogy jó, minden
2: jó, de az egészséged, de csak van valami baj. Nem fáj a fogad?
1: Igen, azért csak beteg vagy van valami, nem lehet szemire jól. Hát
4: ha... így, hogy mondod, fájni nem fáj, de két hete voltam pont a fogorvosnál. Hál' Istennek azért ilyen dolgok most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
1: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
4: Igen, igen.
1: Miskolc Tapolca.
2: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
4: Nem.
0: Csak azt hiszem, mert Ferinek van most egy új vállalkozása, és orszánkörmöket épít.
4: Fodrásznál voltam, tehát hogy a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen festve van, vágva van.
0: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jó a hajad.
1: Ja, jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk akkor, köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
0: Küldj egy nyugodtan a vouchert, jövünk.
1: Ha tudsz intézni a szállod a menedzsmentjén,
4: ilyen vouchert, akkor megyünk.
1: Köszi, szeretjük a helyet. Köszi, ciao.
4: Sziasztok.
1: Gyerekek.
2: Na, két hölgy.
1: Most már találjunk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogyis. Gyere Zoli, nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel. Nagyon érzem, ez most akkora Zoli lesz. Nagyon jön a Zoli. Kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
2: A lábúja megvan?
1: Egy lábúja hiányzik. És
0: Kis Ádám.
5: Igen.
0: Jó reggelt,
1: Jó reggelt kívánunk, a Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Ráskó. Ádám, hol értünk el, merre vagy?
5: Pécs. Komló, bocsáss meg.
1: Mivel foglalkozol, Ádám?
5: Én a távfelügyeleten, a Multielam ZRT-nél dolgozom diszpécserként.
1: Ó, hozzád jönnek be a riadt hívások.
0: Úgy voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
5: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják
1: el. Igen. Jó kedved van, rend, családi állapot, munka, minden rendben.
5: Így van, ahogy mondod.
1: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki ennyire jó.
2: Kevés a fizú.
0: Zsibbad a balkarod.
1: Szúr a szíved. Szúr a szíved. Valami legyen már.
0: Retuxkínoz.
1: Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
5: Így van. Köszönöm.
1: Kutya az, aki elfelejti a másik ember születésnapját, és de hosszas készüléssel természetesen mi nem felejtettük el a születésnapot.
0: Ijesztő, a szaga is ijesztő, srácok. Mi történik?
2: Miért semmi lenne ijesztő?
1: Legszárnalmasabb mondat, 8 okay napig aktuális.
0: Nem, azt mondom, hogy 48, ami 72 órás szabály.
1: Igen, erre csak annyit mondanék, hogy anyám. Na, de hát nézzél bele, hogy mi van ottan.
2: Hogy a kis díszcsomagolást nyugodtan szedszél.
0: Van egy kis félelem bennem.
1: Ne nem legyen félelem, kell, nézzél bele. Hát mit szeretsz te? Mit szeretsz a kis pocakodba tenni? Mi az, amit úgy igazán szeretsz?
2: Hát tényleg szívünk legnagyobb szeretetével intéztük ezt az egészet időben, te meg itt mocskolódsz. Hát de micsoda dolog ez?
1: Mi van benne? Ez erről is se tudtam.
2: Várjál, nem jót bontottál.
1: Rosszat bontottál, kapcsolj kamerát.
2: Nem jót bontottál.
1: Megemlítetted, ugyanis mi megjegyeztük, hogy megemlítetted valamelyik nap, hogy nagyon szereted.
0: Ezután is szeretném megköszönni ezt a darab császárszalonnát.
1: Nagyon
0: szereted. Más, mi szalad? Jól tudod. Egy darab császárszalonnát, ami nagyon jól megy a chia pudingomhoz, és különben meg egyáltalán egészségtelen.
1: Szóval nem megjegyeztük, hogy nagyon szereted, amit szeretsz, és mit miből.
0: Na, rossz csomagot hoztak ki.
1: Mázsacukor. Egy mázsacukor.
2: Oda nézd, hoppá, mi van
0: ott? Köszönöm szépen. Köszönöm.
1: Hosszú hetekig sütöttem. Vettem az olajat.
0: Összecsomagdattam magam.
1: Készültem. Tegnap hazarohantam. Megvettem a frittőzt. Beletettem az olajat. És csináltam neked resztelt májat.
2: Rántottam,
1: ja, de... Csináltam neked rántott májat. 8,5 kilót.
0: Különben nem értem, hogy mi baj lett a családodoknak veletek, mert olyan rendesek vagyok. Köszönöm szépen.
1: Legalább húsanus nagyon... a szatyor.
0: Figyelj, nem húsanus a szatyor. Képzeljétek el, hogy négy ilyen nagyon szomorú nélonzacskó, amiben... Van benne egy kiló kenyér, tudjátok, a nélonzacskós, nem tudom, mi a típusra, várjál, mondom, felolvasom.
1: Igen. Csak elmondom neked, hogy azért...
0: Cipó, a Cipó Kft-től.
1: Igen.
0: És van még benne, mi ez az anyag, ez a, amit nem tudsz megfogni, te se, a hungarocel?
1: Alufólia, igen. De hogy tudod, hogy mennyi meló levágni a csirkét, letollazni.
0: Kérte Gyulit, hogy csinálja meg.
1: Kergetni a csirkét, érted? De hétfőre nem tudtuk ezt szállítani. Figyelj, tegnap stávilag sütöttük a májat neked.
0: Most meghatódva vagyok, vagy letaglóztam.
2: Friss vágás.
0: Ennyi, köszönöm szépen. Érted?
2: Nem ám a hétvégén ott maradt nyomoroncot hozzuk el neked, megverjük a keddet.
0: Tehát már... most azért egy csirkeólat kifosztott. Köszönöm szépen.
1: Egy csirkeól, így is van. Köszönöm. Ugye, mert említetted, hogy nagyon szereted a májat.
2: Igen. Mondtad, hogy neked mondtad, a kedvenced
1: a májat.
0: Az összes többi dolgod, a kismacskák, a kutyák, a miniló, azok mind csak ilyen mellékes
1: voltak. Hagyjad már mellékes.
0: Nagyon fontos volt, hogy egy kis sándot meg. Köszönöm szépen.
1: Jó, úgyhogy Isten kertesen sokáig egy kis sándot
2: már. Most nem mondd, hogy
0: nekem, és mindenkinek, aki szereti.
2: Jó, portréban, hadd sem, egy portrésat csinálok, jó?
0: Így előre tartom.
2: Jó.
1: Az nem holmi babetta írja valakit.
0: Nem akartak senkit.
1: Igen, egy Rise Up termékcsomag, és egy 30-es burger utalványt még teszünk hozzá neked, és akkor meg is vagyunk tulajdonképpen. Jó? Hányadik, azt elárulod? 30?
0: Ahogy van valami baj? De tényleg van valami demencia.
1: Mit tudom én? Hát nem biztos.
2: Nem emlékszem.
0: Nem tudod, hány éves
2: vagyok? Nem emlékszem, hogy hány éves.
1: 38-at mondtál.
0: Ős Istenem.
1: 39.
0: Ebben a közegben.
1: Még nem vagy 40-ben. 37.
0: 39 éves vagy. Pont 10 éve vagyok fiatal, mint te majom.
1: 30. Te majom. 39. Na, jól van. Jó, ezt viszont most addig innen fel nem állsz, egy gyűltödbe.
0: Köszönöm szépen, nagyon meg vagyok hatva, igazán szívhez szóló, személyes ajándék. Mindent elmond rólam, és a viszonyomra az élethez, és örülök, hogy olyan emberek között vagyok, akik így megismertek engem az elmúlt három évben. Figyelj, valaki karinti gyűrűköm, valaki azért, és
1: van, aki 6 kiló resztet már.
0: Igen. Balázsék
1: a Rádió Egyen. Na már is itt vagyunk, gyerekek, itt vagyunk, és 10 perc múlva már 10 óra ez a reggel is elröppent, ugye?
2: Ilyen szép reggel, vicces.
1: Gyorsan megy, gyerekek, gyorsan megy. Pénteken pedig ugye Dunaplázánál várunk mindenkit szeretettel, időjárástól függetlenül, ha fúj, ha hideg, ha meleg, mi megyünk, és ott leszünk, és valakit nagyon boldoggá teszünk. Ez lesz ugye 3 nap múlva, pénteken.
2: Péntek reggel 6-tól 10-ig, ott vagyunk, fél hétre jönnek a kulcsosok, aki akar még kulcsot, az is jöjjön. Van
1: így
2: még.
1: Is van.
5: Tessék.
1: Balázsék, jó reggelt, hello!
5: Ajj, a
6: Azaz,
1: úgy van. Bizony, hát pedig időben vagyunk, 9 óra 50. Mi történt? Nem számítottál ránk?
6: Nem, abszolút nem, és pedig el van mentve számotok.
1: Ma?
6: Nem arról hívtatok.
1: Megsajnáltunk így a felköszöntések kapcsán, jöttek azért eléggé terhelt SMS-ek így családilag, hogy kit hogy felejtenek el, kit nem, hogyan nem köszöntenek fel, és hát igen, ennyi humoros, kicsit szocia a sztori, de hogy közben meg nagyon szomorú, és engem a fater úgy köszönt fel, hogy szia, anyád mondta, hogy mondjam meg, hogy boldog születésnapot. Csodálatos. Csodálatos.
6: Hát, nem ilyen fater egyébként, tehát nagyon gondoskodó, úgyhogy. De csak gondoltam, poénból beírom egyébként.
1: Megsajnáltunk, sikerült, de nem tudunk mit adni, mert nem mondtad.
6: Nem baj, köszönöm.
1: Legközelebb.
6: Rendben,
1: köszönöm. Gyerekek, elröppent a ma reggel is, és holnap mi a penzum?
2: Julcsa érkezik.
1: Holnap yes, Julcsa.
0: Sir. Yes, sir. Pénteken találkozunk a kitelepülésen.
1: Pénteken találkozunk a kitelepülésen, így van. Péntek kitelepülés.
2: Ja, és mindenkit viszünk a kitelepülésre.
1: Az nem? Mit jelent, hogy mindenkit?
2: Julit is.
0: Igen, azt beszéltük.
1: Igen, azt beszéltük, hogy hozunk mindenkit. Puszi gyerekek, jövünk holnap 6-kor, szép napot, sziasztok!
3: Holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van.

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
4: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
5: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
6: Evelyn, ez biztos?
5: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
6: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
5: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
7: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
8: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
7: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
9: A harc, hát legyen harc!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
10: Bogytán az időt.
7: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
11: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
12: Kérsz fekete virslit?
13: Nagyon szellemes, olyan nincs.
12: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
13: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
12: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
13: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets master food.
14: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai slágerek.

Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a rádió?

rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1. Csak igazi mai sláger.

0: Rádióban. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak itt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

Még marad a vérasszonyok nyara, csütörtökön északnyugat felől jön majd egy hidegfront, de pénteken már nem fog esni, legalábbis Budapesten a Rádió 1 konténer nyitásakor. Legyen így!

0: Újra Rádió 1 konténer.
1: Sziasztok, Peti vagyok, és én fogom megnyerni a Rádió 1 konténert. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na mutassuk meg, drága Rádió 1-esek, hogy ér el engem tizedikként az, aki pontosan tudja a Rádió 1 szlogenjét, mert szeretné megnyerni magának a Rádió 1 konténert. A játékot elindítom! A

0: mert az információk között mindent részletesen megmutatok. Jó? És amíg jönnek a hívások, zenélgetek, nem sokára érkezik majd Sam Feltől a Hot Like Mine.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
3: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
4: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágótabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágótabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
7: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
8: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
7: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

csak igazi mai slágermeccs, és hát kedves hallgatók, kedves rádió egyesek, mi történik? Miért nem sikerül már megint elérni engem? Mi az akadálya? 06 20 311 111. Ez a telefonszám, ezt nem nehéz bepötyögni, és csak 10 embert kell legyőzni ebben a játékban, hát az sem teljesíthetetlen feladat. Miért nem csörök ki akkor most a vonal? Hogy lesz ebből rádió egy konténer kulcs? Hogy lesz ebből konténernyi nyeremény?

0: akkor valaki más. Például az, aki most tizedikként becsusszan. Halló?
1: Zoli vagyok.
0: Zolikám, honnan hívtál?
1: Játékra jelentkezik. Ibrányból.
0: Még egyszer?
1: Ibrányból.
0: Ibrány. Tessék, hát itt van Zoli. Ráadásul Ibrányból. Aki pontosan tudja, hogyan kell játszani ezt a játékot, mert tizedik lesz!
1: Rádió, ez csak igazi mai sláger meg!
0: És még a szlogent is tudja, úgyhogy Zolikám Ibrányból Rádió egy konténer kulcsot nyertél. Gratulálok!
1: Köszönöm, köszönöm.
0: Elvitted mindenki orra elől.
1: Most egyet egyszer telefonáltam most, ilyen is.
0: Ráadásul első hívása a Zolinak! Azt a mindeni!
1: Nem semmi.
0: Egy ország akad ki rád,
1: hát
0: teljesen jogosan, mert valaki már 5 hete próbál minket elérni, sosem sikerül, erre megjelensz te, és az első hívásoddal bejutsz a játékba, és elviszed a Rádió egy konténer kulcsot.
1: Ilyen ez.
0: Hát, drága hallgatók, ez van. Akkor Zoli nem Ibrányból semmi. Mindenkit leelőz.
1: Hát, ez hihetetlen számomra.
0: Na jó, hát akkor gratula, te mázlista.
1: Köszi.
0: Csáó.
1: Köszi, első ízen. Hello, szia.
0: Ha csak úgy e-mail-ámmal telefonálgatunk, akkor valaki más elviszi a Rádió egy konténer kulcsot. Én vagyok a Genyó Atis, aki a következő órában is játékot indít.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 20-as a forrodorod 311-111. Te miért csörögtél?
1: Szavazni lehet.
0: A top 500-ra? Természetesen, nem sokára, most már érkezik a lista. Te mire szavaznál?
1: Hát én az Accentre, meg Tóth Abigail számára, a Sugar Daddy-re.
0: Már kapja is az újabb strigulát a dal. Barátom, kávézni szoktál?
1: Igen.
0: Mit iszol?
1: Hát változó espresszó kávét iszok mindig, de nincs ilyen külön márka.
0: Nem baj, egy virtuális espresszót kapsz most tőlem, elmegyünk kávészünetre, aztán zenélek tovább itt a Rádió 1-en.
2: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van

is megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót. Talán Gorenje háztartási gépeket. Vagy

Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.

0: Budaörsi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra a Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
4: Pihenj egy kicsit.
5: Gondolkodj pozitívan.
6: Menj el sétálni. Szedd össze magad.
7: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
8: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
10: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
11: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
12: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
11: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
13: A harc, hát legyen harc!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
14: Bogytán az időt.
11: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
15: Hunja be a szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
15: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
18: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleum padló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
15: Teljesen megújult a rádióreklám nyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
3: This is the World Is Mine Radio Show.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy, és azt mondják, én meg azt olvastam, hogy a csütörtöki hidegfront után már Budapesten nem fog esni pénteken, északon északkeleten lehet eső, úgyhogy ha időjárás kapitány is úgy tervezi, akkor a Rádió egy konténert nyithatjuk esernyő nélkül is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. Na, hogy sikerülget a játék? Kicsörög a telefonszám most, vagy foglalt jelzést ad? Csak mondom, ha péntek reggelig nem lesz meg a rádió egy konténer kulcs zsebben, akkor lecsusszanunk a konténernyi nyereményről. Akkor nagyon szomorúak leszünk. Rádió egy, tessék! Aki nem szól bele, nem játszik.
1: Szia, Évi vagyok.
0: Évi, mi, de dolgozol? Vagy mit csinálsz?
1: Igen, dolgozom.
0: Nem figyelsz oda a játékra?
1: Hát nem számítottam rá, hogy felveszed.
0: Csak le akartalak szúrni, hogy itt...
1: Igen, érzem.
0: Fontosabb dolgok vannak ezek szerint, mint hogy kinyisd a rádió vagy konténert.
1: Nem igazán.
0: Mert hogy egyébként tizedikként értél el!
1: Tizedik vagyok!
0: Igen! Hát hogy lehet így bejutni a játékba, hogy tök más dolgot csinálsz, és felhívsz tizedikként?
1: Hát tudod, csak úgy nyomkodja az ember a hívásokat.
0: Közben meg ezt-azt molyolsz, csinálsz, igen, és bejutsz a játékba, és mindenki orra elől elviszel egy rádió egy konténer kulcsot.
1: Hát remélem a konténert, és nem csak a kulcsot.
0: Na jó van, de hát a szlogent azt tudnod kell.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tudtad, úgyhogy most jár a Rádió 1 konténer kulcs. Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: És akkor mondanám a többieknek, hát ebből is látszik, most már azok is elviszik a Rádió 1 konténer kulcsot, akik csak így félkézzel, munka közben telefonálgatnak, játszik könnyedséggel hívnak fel, nem stresszelnek a játékon, és mindenki elébe kerülnek, úgyhogy hölgyeim és uraim, nem szabad hagyni! Aki 5 hete próbál bejutni a játékba, most nem adhatja fel! 2 óra után újra játszunk itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
4: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
5: Belégzés, kilégzés, belégzés.
6: Ugyanilyen egyszerű, de Náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
7: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
8: A Reventil orrspré törődik az orrával.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
11: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
12: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj, és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50.000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: legyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Szia, ott is szólja mindenkinek, hogy ne erőlködjenek. Már meg van rendelve a trailer, enyém lesz a konténer.

0: Julian Cameraddal azonnal indul a Daily Mix.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket,

0: Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Anya, kapar a torkom!
5: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
6: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
8: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polisz parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
1: Reklámot hallottak. Reklám.
10: A jó döntések nálunk sok sajttal vannak megszorva. Válasz a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
11: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak.
12: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
13: Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődött a mentális egészséghét a Nyíregyházi Józsa András Takkórházban. Egész héten programokat kínálnak az intézmény munkatársainak, pénteken pedig a Nagykállói Sánta Kálmán Takkórház a középiskolás fiatalok előtt nyitja meg a kapuit. Kétnapos önkéntes véradó akciót szervez a Nyíregyházi Egyetem. Október 14-én és 15-én is karjukat nyújthatják a donorok. Az egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói mellett külső érdeklődők is csatlakozhatnak. Szakmai konferenciát szerveztek Nyíregyházán az egészségtudományi karon, a függőségek és a kortárs bántalmazás szociális vonatkozásai, a szenvedélybetegségek megelőzése került fókuszba. Csaknem 200 szakember vett részt a programon. Napos felhős időszakok váltják ma egymást, csapadék továbbra sem valószínű. Marad a kellemes idő itt Nyíregyházán 25 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Egy rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Hello Nyíregyháza, az ebédhez jár egy kis hangerő is. Tegyük oda, ez már a Daily Mix, az az óra, amikor mixben szólnak a legütősebb zenék. Jöjjön David Guetta és Alesso, és a Never Going Home Tonight.

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy, és örömmel jelentem önöknek, hogy elkezdődött a Mozdulj Nyíregyháza programsorozat őszi évada, ingyenes edzések minden nap, ráadásul most új mozgásformákat is kipróbálhatunk. A Mozdulj Nyíregyháza Facebookján és honlapján minden tudnivaló fönt van. És mozdulj rá Nyíregyháza Lloyd dalára,

0: 91 Rádió 1 Nyíregyháza.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: És a városban nem sokára folytatódik az Értékes Esték című programsorozat. A következő alkalommal Pál Gyula festőművész munkásságát lehet jobban megismerni. Október 14-én délután 5:30-tól a Pál Gyula teremben várnak mindenkit, a részvétel ingyenes. Tartalmas időtöltést hozzá. A Rádió 1-en pedig ezerrel pörög tovább a mai Daily Mix. Jön Tóta Vig-

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy, és hát a város útjain mindig történik valami. Például új távvezetékcsövet épít a Nyírtávfű a Vörösmarty téren. A munkátok miatt a parkoló egy részét lezárták, néhány napig még lehetnek fennakadások. Tehát ez van Nyíregyháza a Vörösmarty téren. Óvatosan, jó utat mindenkinek! A Rádió 1-en viszont padlógáz, jön Regán Lili és a Hilmié.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, két ülésen, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik, de ha megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, hogy szeretünk benneteket.
0: Mi játszunk az igazi mai

0: Hello Nyíregyháza, 91.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Véget ért a mai Daily Mix? És akkor mi van? Ugyanezzel a lendülettel megyünk tovább ezután is. Jövünk a legütősebb zenékkel. Kezdődik Magyarország leghosszabb zenei órája. Egy olyan dallal nyitunk, amiről büszkén mondhatjuk, hogy a Rádió 1 csinált belőle slágert. Alex Kenji és a Bambolé.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Vannak esték, amiket egy tele pizzás doboz ment meg. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
4: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
3: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
4: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyhaza.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
1: Rádió 1!
6: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balog István Vilmossal. Csak igazi, mai sláger megy. 91.1

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy, és egy igazán szép kezdeményezés a tragikusan fiatalon elhunyt megyei focistára és tesi tanárra, Toldi Andrisra emlékeznek hamarosan, az ő tiszteletére tartanak emlékfutást november 28-án a Sényői sportpályán. Több táv közül lehet választani, de lesz ezeket nem csak futva, hanem akár bringával is lehet teljesíteni. Várnak mindenkit tehát november 28-án. A Rádió 1-en pedig várják akcentslágere, ez a Don't Leave.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Itt a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és egy német énekesnővel, Loijjal folytatjuk most, aki fiatal kora ellenére érezhetően próbál olyan régi módi sztár maradni. Nincsenek különösebb botrányai, hiába van több mint 1 millió követője, nem terelgeti ki a magánéletét, csak a zenére fókuszál. Azt pedig nagyon jól csinálja. Nálam abszolút piros pont, nekem nagyon szimpatikus. Loij és David Puentes és a Golden Summer most a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Mai sláger megy.
0: Reklám.
2: Teljesen megújult a rádióreklamnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklamnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Belégzés. Kilégzés. Belégzés.
2: Ugye milyen egyszerű, de náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
3: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Vatikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
4: A Reventil orrspré törődik az orrával.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bárdiautó.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
10: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
12: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
13: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
14: Mert

Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: 18-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy. Amerika és Európa legmenőbb popslágerei közül Alex Warrentől következik a Fever Dream, a Wild Child című második albumáról, aminek a promotálásával jelenleg is foglalkozik, rengeteg fellépése van, és most már ő is azon sztárok közé sorolható, aki hatalmasat zakózott a színpadon, de nagyon csúnya volt ez az esés, felmászott egy emeletet a feljebb álló nézőkhöz pacsizni, aztán visszafele jövet, megcsúszott az egyik hangtechnika dobozon, és lefejelte a másikat. Hát csoda, hogy tudta folytatni a koncertet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: rádió egy konténer. Készüljön! Mindjárt megnyerheti élete kulcsát. Csak itt, a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Itt van nálam egy kulcs a Rádió 1 konténerhez. Rádió 1, csak igazi mai slágerme!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Olyan jók a zenék, hogy a most induló játékban szerintem csak vidám hallgatókkal beszélek majd. Bizony, bizony, indul a játék! A Rádió 1 konténer nyereményeit az nyerheti meg, aki részt vesz a játékainkban, aki tizedikként hív, és elvisz tőlünk egy kulcsot hozzá, és hogyha a játékos a világ legszerencsésebb embere, akkor az ő kulcsa nyitja majd, és elviheti az autót. Részt vehet

0: autót, kanapét, menő kerékpárt. Nagyon fontos, hogy a szlogen tessék pontosan tudni.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ennyi. Úgyhogy tessék tizedikként hívni a forradrotunk 20-as 3111111.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3

0: jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
4: Pihenj egy kicsit.
5: Gondolkodj pozitívan.
4: Menj el sétálni, szedd össze magad.
6: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
7: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
9: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
10: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
9: Szerencsét, hogy az Optic World-ben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
10: Ez varázslatos!
9: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyhaza.hu oldalon.
0: Mert a 3 DJ legenda

kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is!

0: The World Is Mine radio show on Radio 1. Radio 1. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: 80 ezres kamu ételrendelést adtak le egy étteremben. Téged ez érzékenyen fog érinteni.
2: Jó, de ezt fonyódon, az kettő darab lángos.
1: Fonyódon, az egy ivóli, egy lángos. Fokhagyma nélkül szigorúan, mert tejfős sajtpán nem jutott rá. Felírtak egy éttermet, hogy 80 ezer forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. A kommentelők között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy a gyerekek azt csavartak rajta egyet, és azt mondták, hogy rendben van, de akkor ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Jót. Szóval ez egy tök kedves sztori.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Hát, ha most nem tudtad volna a szlogent, sírva rohantam volna ki a stúdióból.
0: Azt hiszem, én meg lehúztam volna a kormányt a nullásról.
1: Hát akkor további jó vezetgetést kívánok, aztán tessék elvinni azt a konténernyi nyereményt, jó?
0: Hát most nagyon jó lenne.
1: Egy ilyen nyeremény mindenkinek jó lenne. A rádiózás történetének legnagyobb nyereményéről van szó. Pénteken reggel Balázsék konténernyitó partiján valaki elviszi, úgyhogy most már legyen meg az a kulcs, mondom a többieknek. A következő órában újra lesz játék.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ki van itt velem a vonalban?
1: Jani.
0: Neked hogy telik a napod, mit csinálsz?
1: Én dolgozom, áruszállító vagyok.
0: Az áruszállítók szoktak ilyenkor délután kávézni?
1: Persze, persze.
0: Mit szoktál inni?
1: Espresszó.
0: Egy jó kis eszpresszót? Jó, akkor akusztikusan kapsz tőlem egy eszpresszót, elmegyünk kávészünetre, aztán indítom az újabb zenei órát mindjárt Shakirával.
1: Jó, jó, rendben, köszönjük, köszönjük szépen.
0: Egy délutáni kávé ilyenkor mindenkinek belefér, drága Rádió 1-esek.
2: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3

helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnok ajánlatában a friss sertés darált hús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-éig. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
4: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
5: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánz fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
6: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
7: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
6: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
7: Ez varázslatos!
6: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
11: Teljesen megújult a rádióreklám nyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Mondtam már, hogy mit főzök ma, nem?
13: Nem? Már most ez a maga a felvetés is rossz. Tehát ez, hogy te főzöl.
14: Összerezzentünk.
13: Azt mondtad, hogy te kiválóan tudsz ételt rendelni, itt meg vagy.
12: Elhatároztam, hogy töltött cukinit fogok csinálni.
13: Honnan az ötlet?
12: Ettem valamelyik nap, és nagyon ízlett.
13: Nagyon ízlett. És tudod, hogy mivel volt töltve? Mert az fontos, hogy ha olyat akarsz csinálni.
12: Nem kérdeztem. Az a gyávák fegyvere. Én tudom, mit akarok beletenni.
13: Jó, várjál. Hallgassuk meg a metódust. Apukám,
14: ez a specialitás. Ez egy érzelmi ételem, de kell hozzá csinálni kaporszószt, hogyha igazán.
12: Na jó, hagyjál már. Most nem azt mondtam, hogy Michelin csillagra hajtok, hogy kaporszószt.
13: Ott akad el a dolog, hogy nem tudja, melyik a cukkini a boltban.
12: Kérek egy segítséget az zöldségestől, hogy vegye, melyik a cukkini. Jó, de ha kaptok egy fotót.
14: A cukkinidről?
12: A töltött cukkinimről.
13: Az a baj, hogy nem csak egy fog. De
12: hogy nem öfög, ilyen már ide alá, jó, hogy nem állj színe, basszus. Nem öfög a cukkinire, érted? Belelöfögött a töltött cukkinire. Két napja ezen vagyok. Napja. Gyerek nagyon szereti. Okay. Ma úgy fog a kis lakmározni, a kis pocakába ott fog ülni, és azt mondja, apácska, még ilyen. Olyan fotó lesz, hogy tartom a tepsit, tudod, és az ablakban még belenagyítasz, ott megy el a volt futár, tudod. Te nézd már meg, mi van a háttérben, hogy csáv egy kék dobozzal éppen.
14: Borbás macsi kipeckölt szája fog a háttérben. Most ha hazamehetek, Balázs, hazamehetek? De még a vizsajt a kaporszósz.
12: Ha belőletek kéne rakni az önbizalmamat össze,
13: hány
12: nagyon sérült lenni.
13: Hány fokon sütöd?
12: Hát ilyeneket azért így fejből nem tudok.
14: 90.
12: 6 órán keresztül 83 fokon. Szobahőmérsékletet. 10 napig szobahőmérsékletet. Megettem valamelyik nap, és azt mondtam, ezt én is meg tudom csinálni. És most ehhez így kedvem támad. Van egy kis időm is ma, úgyhogy ezt én ma megcsinálom.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: hallgatásban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország

0: értékű szerszámgépcsomag, klíma beszereléssel, okos tévé, háztartási gépek, kanapé, kerékpár, és minden órában nyerhető egy kulcs a Rádió 1-től. Az egyik bizony ki fogja nyitni a Rádió 1 konténert, és egy hallgatónk egy konténernyi nyereményt nyer. Nagyon fontos, hogy a hallgatók tudják a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Hát tessék bejelentkezni akkor a játékra 10-ként, hölgyeim és uraim! 0620-311-111 a forrodrót, hajrá!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3

0: helyszíne. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
2: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
4: Köszönjük!
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1.

0: is the World Is Mine radio show on Radio 1. Radio 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Szerencsém volt ezek szerint.
1: Akkor kérném a rádió egy szlogenjét, de úgy, hogy megsüketüljek.
0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
1: Mondod már? Nem hallottam semmit, mikor mondod?
0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
1: Valami cicergés, mintha hallottam volna, de nem is tudom, mi volt ez.
0: Hát volt pedig.
1: Na figyelj, adjál bele apait, anyait!
0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy!
1: Ez az! Kulcsot nyertél a rádió egy konténerhez, Bence!
0: Szuper, köszönöm szépen!
1: Hát csak megszereztük!
0: Hát csak-csak, most már így nehezen.
1: És látom, hogy még mindig van, aki játszani szeretne, mert minden további vonalunk még csörög. Hát most már ideje lenne lassan megnyerni a rádió egy konténer kulcsot. Pénteken reggel jön Balázsék nagy konténernyitó partija. Pikpak, és ott vagyunk, úgyhogy hajrá, hajrá, a következő!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jön a Rádió 1 Top 500, ami pontosan ugyanolyan fontos számunkra, mint a Rádió 1 konténer. Közeledik a hónap top hétvégéje, és októberben bizony leadjuk a hallgatóink 500 kedvenc dalát az elmúlt 20 évből. Halló!
1: Jó napot kívánok! Szavazni szeretnék egy zenére.
0: Na hallgatlak, kíváncsi vagyok, hogy szerinted milyen zenének kell benne lenni egy ilyen listában?
1: Szerintem az Artemastól I Like The Way You Kiss Me.
0: Ó, kérem szépen, szerinted nyerhetne az Artemas. Minél több szavazat érkezik egy adott dalra, annál előrébb kerül a listán. Köszi, hogy voksoltál!
1: Köszönöm szépen, Mikát!
0: Várjuk még az e-maileket, top500@radio1.hu. Lehet szavazni SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en és üzenetben Facebookon, Instán, TikTokon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 3

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Anya, kapar a torkom!
4: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
5: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
7: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Pizza rajongók, figyelem! Megérkezett a Pizza Fesztivál a Pizza Hutba. Egyetlen fix árért. Annyi pizzát ehetsz, amennyit csak szeretnél. Már 4995 forinttól fejenként. Látogass el a nyíregyházi Pizza Hutba a Kossuth téren, és éld át a Pizza Fesztivál élményét.
11: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
2: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
12: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleum padló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
13: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodorót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: a legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió!

Itt a Rádió 1-en 5-től Juhász Gerivel és Lotfi Begivel Rádió 1 Live Mix. 9 perccel vagyunk 4 után, kaptam egy közlekedési információt Budapestről. Fecka írta, hogy áldogál egy kocsi a Szent István körúton, a nyugati téri felüljárónál, úgyhogy tessék ott körültekintően vezetni. De biztos vagyok benne, hogy ezen kívül is vannak még hírek az utakról. Jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat kívánok mindenkinek! És hát természetesen gondolok autós barátaimra, ilyenkor délután mindig küldök nekik egy zenét. Nekik játszom

0: az Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Avicii örökké él a Rádió 1-en.
2: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Tegyük oda magunkat nagyon, érjünk be mindenki elé, tizedikként tessék felhívni most a rádió egy forradalmatja 20-as 311-111, a játék elindult, a tét egy kulcs a rádió egy konténer.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerbe egy, és ma én utoljára adok Rádió 1 konténer kulcsot. Ma, mert hogy Geri mindjárt ugye itt lesz és folytatja a játékot, a kívánság műsorban lehet vele majd játszani. Holnap Balázséktól is be lehet zsebelni, én 10-től jövök és ugyaninnen folytatjuk, de pénteken valaki már kinyitja a Rádió 1 konténert, szóval nincs sok idő, úgyhogy tessék próbálkozni ezerrel. Rádió 1, tessék!
1: Rádió 1, nagyszerű. Szia, játéka, szeretnék jelentkezni.
0: Ki vagy te?
1: Janó vagyok, szia.
0: És te vagy a tizedik?
1: Hát remélem, hogy én vagyok a tizedik.
0: Janó, te vagy a tizedik telefonáló.
1: Igen, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Téged is leszúrnálok egy picit, hogy miért kellett rád ilyen sokáig várni?
1: Próbáltam már sokszor, hál' Istennek. De most úgy néz ki, sikerült tizediknek lenni.
0: Janó, megnyerted a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
1: Igen.
0: Ki fogja a Rádió 1 konténert kinyitni?
1: Remélem én. Nem, a feleségem.
0: Ő ilyen szerencsés típus?
1: Igen.
0: Mégis te értél el?
1: Igen.
0: De együtt nagyon jók vagytok.
1: Így van, ő is próbált telefonálni, én is, de hál' Istennek nekem sikerült.
0: Na, hogy pénteken Balázsék nagy konténernyitó partiján mi lesz, azt meglátjuk majd. Sok sikert kívánok nektek is. A játék tehát a kívánság műsorban folytatódik itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyere, Morzsi! Gyere, Moxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
5: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
4: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
6: A harc, hát legyen harc!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
7: Bogytán az időt.
4: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
8: Kérsz fekete virslit?
9: Nagyon szellemes, olyan nincs.
8: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
9: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
8: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
9: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
10: Hunyavel szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben!
13: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
14: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
15: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárad kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a háda!
16: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
18: Köszönjük!
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
19: Mondtam már, hogy mit főzök ma, nem?
20: Nem? Már most ez a maga a felvetés is rossz. Tehát ez, hogy te főzöl.
19: Összerezentünk.
20: Azt mondtad, hogy te kiválóan tudsz ételt rendelni, itt meg vagy.
19: Elhatároztam, hogy töltött cukinit fogok csinálni.
20: Honnan az ötlet?
19: Ettem valamelyik nap, és nagyon ízlett.
20: Nagyon ízlett. És tudod, hogy mivel volt töltve? Mert az fontos, hogy ha olyat akarsz csinálni.
19: Nem kérdeztem. Az majd a gyávák fegyvere. Én tudom, mit akarok beletenni.
20: Jó, várjál. Hallgassuk meg apukám, a metódust.
18: Apukám, a specialitása. Ez egy érzelmi étel amúgy. De kell hozzá csinálni kaporszószt, hogyha igazán.
19: Na jó, hagyjál már. Én most nem azt mondtam, hogy Michelin csillagra hajtok, hogy kaporszószt.
20: Ott akad el a dolog, hogy nem tudja, melyik a cukkini a boltban.
19: Jó, hát, jó. Kérek egy segítséget a zöldségestől, hogy megjön, melyik a cukkini. Jó, de ha kaptok egy fotót.
18: A cukkinitről?
19: A töltött cukkinimről.
20: Az a baj, hogy nem csak egy, tehát nem
19: de, úgy. Röfögje már ide alá, jó, hogy nem állj színe, basszus. Minden röfög a cukkinire, érted? Belerőfögött a töltött cukkinire. Két napja ezen vagyok. Gyerek nagyon szereti. Okay. Ma úgy fog a kis lakmározni, a kis pocaklába ott fog ülni, és azt mondja, apácska, mi ilyen? Olyan fotó lesz, hogy tartom a tepsit, tudod, és az ablakban még belenagyít, ez ott megy el a volt futár, tudod? Te nézd már meg, mi a háttér, és egy csáv egy kék dobozzal éppen.
18: Bolybás macsi kipeckölt szája fog a háttérben. Most hazamehetek, Balázs, hazamehetek? Nem, még a műsorban a kaporszósz.
19: Ha belőletek kéne rakni az önbizalmamat össze, nagyon sérült lenni.
20: Hány fokon sütöd?
19: Hát ilyeneket azért így fejből nem tudok.
18: 90.
19: 6 órán keresztül 83 fokon. Szobahőmérsékletet. 10 napig szobahőmérsékletet. Megettem valamiknek, és azt mondtam, ezt én is meg tudom csinálni. És most ehhez így kedvem támad. Van egy kis időm is ma, úgyhogy ezt én ma megcsinálom.
21: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
22: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
21: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

Itt a Rádió 1. 16 óra 45 perc, közlekedési információk. Maresz balesetet látott Budapesten a 12. kerületi Kékgolyó utcában, a Rád György utcai kereszteződésnél. De korábban volt egy másik baleset is a fővárosban, az Erzsébet hídon, ezt Máté írta, meg azt, hogy pár perce járt arra, de valószínűleg még mindig lassulás van miatta. Köszönjük szépen! A hírek folyamatosan jöhetnek Gerinek és Beginek is majd. 0620-311-111 a forradrót SMS telefon Viber. Velük 5 órától nem sokára 2 órás live mix itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van.

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
3: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
4: Evelyn, ez biztos?
3: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
4: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
3: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvenceret.
5: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
6: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
7: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
8: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép, vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
9: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
10: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú izületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
11: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
14: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
15: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
17: Ne fűsd az utcát, szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
18: Teljesen megújult a rádióreklám nyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Rádió 1. Miért szeretit

0: Online Radio Show on Radio 1. Radio 1. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő, csak igazi mai sláger megy.
1: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, két teljes órán át mixelünk innentől. Ma Lotfi Begi a Rádió 1 Live. Mix, szevasz Begi!
2: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! Látod milyen jó, hogy megtartottuk a Summer Edition-t? Mert hétágra süt a nap. Konkrétan ránéztem a hőmérőre a kocsiba, 28 fokot mutatott.
1: Igen, most akár még Summer Editionnek is hívhatnánk a Live Mixet, ami Rádió 1 Live Mix, és két órás nektek köszönhetően. Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan szeretitek ezt a műsort. Hát megint tiéd a pálya, kezdjük el.
2: Az órát pedig már is a Hertz-el fogom indítani, érkezik a Wonderful Life, méghozzá Purple Disco Machine remixében. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: Toknál közlekedési infók jönnek, csak nagyon röviden. Baleset Budapesten a 12. kerületben történt néhány perc a Kék Golyó utcában, a Rágy György utcánál, és lassú a haladás az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Herceghalom között. Mindenkinek jó utat! Egy SMS, sziasztok! Begitől szeretnék szavazni a Háborgó mélység 2-re a Top 500-ban, üdvözletel Albert, és csak mondom Begi, hogy jönnek rád, rátok a szavazatok szépen.
1: Ennek nagyon örülök, és most már azt is tudom, hogy elindult a Top 500-as szavazás, úgyhogy tök jó bejönni a rádióba is.
0: Így van.
1: Nem csak zenélni, hanem ilyen jó információkkal gazdagodni.
0: Igen, látod, up-to-date leszel, ha eltöltesz itt velünk 2 órát mindig. Elindult a nagy Rádió egy Top 500 szavazás, ez ugye Magyarország legnagyobb slágerlistája, 500 dalból áll, 3 napon át tart, pénteken kezdjük el, vasárnap fejezzük be. Nagyon szeretitek minden évben, minél több szavazatot kap egy dal, annál előkelőbb helyen végez.
1: Háborgó mélység, 1, 2, 3, 4, 5, 6, visszatér, visszanéz, még háborgóbb a mélység. Mennyi ilyen ötletet összeírkáltunk, nem?
0: Nagyon
1: egy
0: jó
1: ideje már pihen a projekt, de hát ki tudja, valamikor csak visszajön még, nem?
0: Top 500 kukac.radio1.hu, lehet szavazni itt, meg az online felületeinken, aztán a közösség oldalainkon, Facebookon, Instagramon, TikTokon, mindenhol. Na, menjünk közben tovább.
1: A folytatásban egy különleges mashup érkezik, jön St. John és a Roses, megfelelve Akonnak a Smack Dead című dalával. Itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: és a Sing It Back, a Rádió Egyet halljátok, ez a Rádió Egy Live Mix. Lotfi Begi full élőben, 2 órán át a lemezjátszói mögött, még egyelőre szikrázó napsütésben, isteni nyári zenékkel. Bravo, Begi, szerintem most pont ilyen dalok kellene.
1: Elkapott ez a nyári hangulat, és hát állítólag ez a héten még kitart, úgyhogy minden kedves kollégának, aki a héten jön, csak nyári zenéket vegyetek elő, srácok, mert annyira adja, tényleg, süt a nap, jó idő van, egy kicsit visszalopjuk a nyarat.
0: Így van, és nem tart már sokáig az indián nyár, és nagyon fontos, hogy a játékunk sem tart már sokáig, már csak ma, holnap is csütörtökön megy a konténeres játékunk, hiszen Balázsék pénteken reggel kinyitják a Rádió Egy konténert Budapesten a Dunapláza előtt, és akkor fog kiderülni, ki az a szerencsés, aki mindent megkap, ami csak a Rádió Egy konténerben van, nagyjából 20 millió forint egyébként a benne lévő ajándékok összértéke, 2 kulcsot tőlem még szerezhettek ma este a Rádió Egy kívánság műsorban 7 és 8 között. Megyünk tovább, Begi.
1: A folytatásban érkezik David Guetta és Jennifer Lopez közös, ez nem más, mint a Save Me Tonight itt a Rádió Egyen a Live Mixben. Egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Marshall Jefferson, itt a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Move Your Body, azért fényes hétköznap, délután verőfényes napsütésben ezt adott meghallgatni, ez nagyon menő.
1: Hú. Eltáncikoltam, nagyon, nagyon pontosan lépésről lépésre tudom ezt a dalt, el tudom táncolni, hogyha valaki néz minket a YouTube-on, az pontosan látta.
0: Így van.
1: Egyszer nem léptem mellé. Tehát, hogy tényleg tanultam szorgalmasan, és letáncoltam.
0: Back it a Dancing with the Stars-ban, 0623111, ez az SMS és Viber számunk. Jön a szokásos Hydration Break, kimegyünk, kiiszunk egy csomó vizet, meg amit találunk Begivel a konyhában, mármint mindent, ami alkoholmentes, és aztán jövünk vissza, és egy órán át még itt vagyunk veletek élőben, jó?
1: Ne menjetek sehova!
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod, elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
6: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
7: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
8: Evelyn, ez biztos?
7: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
8: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
7: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
9: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
11: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
10: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
11: Ez varázslatos!
10: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
13: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu/legyél-partnerünk oldalon.
14: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szorjó.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
15: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép, vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
16: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
17: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
18: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199996-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
19: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
20: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vén nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
21: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
0: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
22: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
23: Reklámot hallottak.
24: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: Reklám.
25: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
26: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
27: Carglass javít, Carglass cserél.
28: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
29: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult rádióreklámnyíregyháza.hu oldalon.
30: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
31: Köszönjük!
32: Rádió 1.
33: Csak igazi mai sláger.

új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.

0: igazi, ma is láger megy.
1: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, itt vagyunk újra, továbbra is élőben, még mindig Lotfi Begivel, egy SMS. Ha úgy adom le a voksomat Begire, hogy a mélység még mindig háborgó, az értékes szavazat a top 500-ban, kérdezi Levi. Levi, nem hogy értékes, hanem dupla szavazat. Hello,
2: igen,
1: Begi.
2: Elfogadjuk. Hello, hello, köszönöm a kedves rádiókatokat, sziasztok.
1: Legháborgó mélység, ha ilyeneket írtok, ezt is be tudjuk azonosítani.
2: Legyen benne, jó? A mélység.
1: Ennyi.
2: Ennyi. Semmitől.
1: Szóval Begi is nagyon várja a voksaitokat. Az idei nagy rádió egy top 500-ban, Magyarország legnagyobb slágerlistájában, top 500 kuka. Radio1.hu, menjünk tovább!
2: Az órát pedig már is az Empire of the Sun-nal fogom indítani, érkezik a Walking on a Dream, méghozzá Blondie remixében. Itt a Rádió 1 Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: információk jönnek. Kigyulladt az útmenti növényzet az M5-ös autópályán. A főváros felé az Ócsa ülő csomópont előtt 2 kilométeres a sor mind a két irányban a nézelődők miatt. Az M1-esen pedig egy műszaki hibás autó miatt van 4 kilométeres torlódás Budapest felé Biatorbágy térségében. A kiépített terelésben mindenkinek jó utat! Egész kellemes ez a mix, üzeni Csabi.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Minden szabaddal egyetértünk, Csabi. 0-20-311-111. Ez az SMS és Viber számunk, lendülünk is tovább.
1: A folytatásban érkezik az idei nyár egyik legnagyobb sláger, ez nem más, mint a Talk to You, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: egy live mixben mellettem, Lotfi Begi élőben a lemezjátszóknál, és ti is maradjatok velünk még tovább mindenféleképpen. Van még hátra szűk fél óra a mai két órás mixből, aztán pedig a Rádió 1 kívánság műsorban két kulcsot is kaphattok a Rádió 1 konténeréhez. Rengeteg az üzenet. Tiszteletem uraim, tuti, hogy csak víz fogyott a konyhában? Brutális, galaktikus a mix, köszönöm az energiát, ölelés, Ruci mester. Csak víz.
1: Én mondjuk presszót ittam, és amikor az első adag lejött, akkor kevésnek tűnt, és ráhúztam még egyet. Egy kicsit kivel, félrever a szívem. De jó, amúgy jó
0: nagyon jó az adás. Úgyhogy igyás sok kávét. Ha Begi mixeli Lili dalát, akkor Regán Lilinél csiningel a kassa, kérdezi Lajos.
1: Hát valahogy úgy.
0: Így van.
1: Én meg aztán majd benyújtom neki a számot.
0: Pontosan. Ha Lili játsza a háborgó mélységet, akkor pedig Begéknél csiningel a kassa.
1: És aztán ezt így körbe. De jó, ez vicc egyébként, tehát hogy nyilván játsszuk egymás dalait, mert jók.
0: Pontosan. Üdvözlet urak, nem tudom ti, hogy vagytok vele, bár még jó idő van, de nekem már most hiányzik a nyár meg a fesztiválok, azonban úgy gondolom, kedves Begi, ezekkel a zenékkel még felidézhető a nyári bulik sokasága. Üdvözlettel, Petya.
1: Köszi, Petya, ez a cél, hogy egy picit visszahozzuk a nyarat, és hát az időjárás is elég kegyes velünk ezen a héten, úgyhogy nincs más hátra, mint egy kicsit visszaemlékezni.
0: Így igaz, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Jön az újabb Hydration Break, egy kis hidratációs szünet. Nyuszi vagy meginni még egy kávét velem?
1: A biztos lehet benne.
0: Akkor víz. Vízezünk, aztán pedig jövünk vissza.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
4: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
5: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
6: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
8: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
10: Hunja be a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Reklámot hallottak.
13: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Mike Posner.
13: Csak igazi mai sláger

0: Sziasztok srácok, ez egy SMS. Tudom, hogy még csak most lett vége a nyárnak, de mikor jönnek már a karácsonyi mixek? Kérdezi Dani. Dani, én egy szabad szemmel jól látható összeget kész vagyok kifizetni annak a DJ-nek, aki még októberben játszik egy karácsonyi remixet nálunk valamikor. Tényleg.
1: Ja, mennyi ez az?
0: 20?
1: Mi? 20 mi?
0: Hát 20 ezer.
1: Tényleg?
0: Na, ha jó magyar forint.
1: Tényleg?
0: Van nálad most karácsonyi mix?
1: Mindig van nálad. Ki tudja, hol ér a karácsony, tudod?
0: Végül is tegnap kaptunk fizut, belefér. De ezt tartom.
1: Jó,
0: ezt tartom.
1: Király.
0: Dani, én nagyon várom a karácsonyi zenéket. Egyébként a havazás azért az még odébb van. Holnap is marad a Vénasszonyok nyara, akár 27 fokkal.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: És hát a következő zene is arról árulkodik, hogy még nem akarjuk elengedni a nyarat.
1: Így van, egy igazi fesztivál himnusszal megyünk tovább. Érkezik a Turn on the Light itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: Most vesztettem 20 ezer forintot, Beginek viszont megérte bejönni dolgozni, mert most nyert tőlem 20 ezer. Én állom a szavam, hogyha valamelyik rádió egy DJ lejátszik októberben egy karácsonyi dalt, vagy valami hasonlót, akkor 20 ezer forintot fizetik. Revoluton utalhatok, nincs nálam cash.
1: Figyeld, valahol a messzeségben Mariah Carey felébred egy nyári álmából.
0: Igen, csak mondom, hogy 2 hónap múlva ilyenkor már megjött a Mikulás. És ez nagyon gyorsan el fog tenni. Begikén, na hát egy kis mellékes megvolt ma. Szia Begi, hello Geri, épp hogy be tudtam tekinteni rátok, hiányoztatok, puszi Reni, aztán egy nagyon jó üzenet. Sziasztok, Csaba vagyok, nagyon régóta szeretném megkérdezni. Szerintetek mitől lesz a sláger örökzöld? Vannak olyan zenék, amiket az ember meghallgat és szereti, de egy pár hónap múlva elfelejti. Aztán vannak olyanok, amiket bármikor visszahallgatunk, akár a 80-as vagy 90-es évekből, sokára, sőt, akár a... Ne csináld meg. Vagy akár a 60-as, 70-es évekből is. Most is sokan veszik elő a régi zenéket, újra dolgozzák őket, és ezek megint nagy slágerek lesznek. Vannak olyan zenék, amik akkor voltak slágerek, amikor még azoknak a... Nem írom. Azoknak a szülei sem éltek, akik most buliznak rá. Nem hiszem, hogy a szöveg, vagy amiről szól, lenne a kulcs, mert sokan nem értik a szöveget. Lehet, hogy akkor a hangszerelés a lényeg. Üdvözlettel, Csaba. Ez egy jó kérdés. Megint rajta maradtunk a karácsonyon.
1: Nem, elmondom, az van, hogy egyébként az utóbbi időben, akár 10 évről beszélhetünk, nagyon felgyorsultak a zenei megjelenések, nagyon-nagyon sok zene van, nagyon sok zene megy át a kezünk alatt, a fülünkön át, és nem, nincs egész egyszerűen annyi ideje egy dalnak megtapadnia, mint mondjuk a 90-es években, vagy a 80-as években, amikor áhítozva vártuk a lemez megjelenését, megvettük, és mondjuk teszem azt, megvettem a Guns N' Roses új lemezét, és 4 éve keresztül csak azt hallgattam a következő Guns N' Roses lemez megjelenéséig, tehát hogy, és akkor nem volt ennyi zene, nem volt ennyi behatás, tehát hogy most már tényleg nagyon-nagyon sok zene van, úgyhogy azt gondolom, hogy kevesebb ideje van ezeknek a zenéknek megtapadni, és hát vannak, igen, örökzöldek, mint például a Last Christmas.
0: Amivel most értek 20 ezer forintot. Megi, nagyon köszi, folytatjuk a World Is My Radio Show-ban péntek este. Imádom.
1: Jövök pénteken, ti pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik a Kívánság műsor. Juhász Gerivel, aki 20 ezer forinttal kevesebbel megy ma haza.
0: Én kerestem a bajt. Bibi Rexa, Faithless New Religion, ezzel kezdünk rögtön. És vannak nálam kulcsok a rádió egy konténerhez. 2 is adok, de csak akkor, ha itt maradtok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van

0: jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márka kereskedéseinkben.
4: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
5: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
6: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1 millió 200 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
8: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ERSZT-sleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. ERSZTE.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a rádió?

0: legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy. Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Este 8-ig szokás szerint ti vagytok a zenei szerkesztőink. Hello, hello!
1: Erzsébet vagyok, és más Singer Kisztől kérek egy számot a családnak.
0: Szia Erzsébet, és készül-e már a vacsora?
1: Kocsonyás főzök és húsleves készül.
0: De szuper, jó magyaros!
1: Így bizony, egy Kárpátaljáról származok azért.
0: Hallom is a hangodon, nagyon tetszik ez az ízes beszéd, jó étvágyat a vacsihoz.
1: Köszönjük szépen!
0: Jön tehát Martin Gerix, Ed Sheeran és a Repeat-it, és figyelem, indítom az újabb játékot! Ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió egy konténeréhez, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 311 111.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és figyelem, pénteken reggel kinyitjuk a Rádió 1 konténert, amelyben az ajándékok összértéke csak nem 20 millió forint, úgyhogy nagyon fogynak a kulcsaink, egyet szeretnék most adni valakinek. Halló, halló!
1: Szia, Anikó vagyok!
0: Hello, Anikó, kérem a Rádió 1 szlogent!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát Anikó, nagy hírem van, te vagy a tizedik!
1: Nagyon jó! Köszönöm!
0: Anikó! Nem mondott komolyan, soha az ég egyet a világon semmi?
1: Soha!
0: Hát Anikó, egy kulcsod már van a Rádió egy konténerhez, ha nem nyersz, maximum elteszed emlékbe, tök jól néz ki.
1: Nagyon köszi!
0: De azért nagyon remélem, hogy ez fogja kinyitni a Rádió egy konténert, ha így
1: nagyon
0: lesz,
1: remélem.
0: Akkor mindent viszel, ami csak benne van, autó, családi utazás, szerszemgépcsomag, klíma, okos tévé, nagyon sok konyhaigény, bőrkanapé és egy kerékpár.
1: Nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Ugye tudod, hogy hol és mikor lesz a konténer nyitó parti?
1: Pénteken.
0: Így van.
1: Azt nem tudom, Duna Pláza.
0: Így van, ennyi. Na, összehoztátok ketten. Gratulálok, legyetek ott mindenféleképpen, és nektek is nagyon drukkolok. Újabb játék jó 10 perc múlva, ugyanitt a

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Metzger Vikit kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Mária vagyok.
0: Szia Mária, kinek menjen ez a dal?
1: Kislányomnak most volt a születésnapja, és küldöm sok szeretettel.
0: Hány éves?
1: 17.
0: 17, és mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretjük, és büszkék vagyunk rá.
0: Ezt akkor most neki játsszuk itt a Rádió Egyen. Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood és az Édem.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és egyelőre marad a Vénasszonyok nyara. Szerdán és csütörtökön 27 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Közben Sakirát készítettem elő a következő telefonáló kérésére. Hogy hívnak?
2: Anita.
0: Anita, is kinek küldjük majd?
2: Férjemnek és a gyerekeimnek.
0: Jön akkor nektek mindjárt Shakira, Burna Boy és a Die Die. És figyelem, ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió egy konténeréhez, amelyben az ajándékok összértéke majdnem 20 millió forint, akkor most hívjatok tizedikként a számunk 0620 3111111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: shit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
3: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
5: Kérsz fekete virslit?
6: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
6: Persze, meg rém finom nuggetsek is vannak.
5: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
6: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets master food.
7: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8.990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
10: Gini, te el tudod olvasni az apró betűket?
11: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
10: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
11: Ez varázslatos!
10: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: these beautiful things that I've got.
1: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Pénteken reggel fogjuk kinyitni a Rádió 1 konténert, amelyben az ajándékok összértéke közel 20 millió forint. Kulcsokat már csak csütörtök estig nyerhettek adásban, és majd néhányat a helyszínen is be lehet szerezni a Duna Pláza előtt. Halló, halló!
2: Szia, Gréta vagyok, a játékra jelentkeznék.
1: Hello, Gréta, kérem a Rádió 1 szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Tökéletes, Gréta, te vagy a tizedik!
2: Köszönöm! Nagyon örülünk neki, már nagyon sokszor próbálkoztunk.
1: Gréta, az utolsó kulcsok egyike a tiéd a Rádió 1 konténerhez, amelyben ugye van autó, utazás, szerszámgép csomag, klíma beszereléssel együtt, okos tévé, nagyon sok konyhai gép, és ezen

0: Délután a Disco Sheet 9-től pedig World is Mine Radio Show egy csomó vagány, vadi új zenével. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Jó pihenést! Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 3

0: Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Az Abtab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Abtab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve fontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ERSZT-sleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
6: Farmer napok a Premier Outletben.
7: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
8: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
9: Premier Outlet Budapest.
10: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
11: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
12: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: Adásban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek

0: támogatásban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít, több mint 20 év eltelt gyerekek, sőt, jön a 21. december 5-én már, hogy a születésnapunk, de még mindig nyomjuk, méghozzá 3-asban DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, ahogy szoktuk, FM-en, web-en, applikáción keresztül és minden felületen, tartsatok velünk!
7: Ladies and gentlemen, madam and herman, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, miért is szeretném időm a publikum, jó magam, Hanvai PG, hit leszek egészen este 9-ig.
5: Küldjük a dzsungelhősének és mindenkinek a Rádió 1-en, aki szereti a tesónk legkedvencebb dalát. Alex Kenji-vel indulunk, illetve a Bambolé-val köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit. Jó szórakozás!

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkusít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: A héten három fellépésem lesz, pénteken Demetseren bulizom egy helyi fesztiválon, városi rendezvényen, szombaton pedig Budapesten kezdek a hajógyári klasszikon, és onnan megyek Balatonmária fürdőre, hogy az év utolsó Bárány fellépését abszolváljam a rezidenciámon, a Personal Jesus VS Csibészek partin, ahol Szecsei Attilával váltjuk egymást. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
2: Én a DJ Junior videócsatornáról akartam beszélni, hogy kiraktam a Mindy Nibiza mixet, és rohadt sokan megnézték. Ráadásul egy kicsit ilyen videoklipes formában sikerült összevágni, igazi Mindy Nibiza hangulat, ibizai videófelvételekkel, klubfelvételekkel. Szóval aki még nem nézte meg, nem hallgatta meg, az menjen föl a YouTube csatornámra és nézze meg.
1: Most pedig megyünk tovább, Alaner lemezével, ez a Back to Yours, itt a Rádió Egyen a diszkosítban, az igazi mai slág.

0: itt a Rádió Egyen, az igazi Morning Slágereket. Ma én pörgetem, Bárány Attila vagyok, de itt van velem a stúdióban Honvai PG és DJ Junior is.
1: Október 24-éről beszéljünk, mert itt nem lesz egyszerű megoldani ezt a problémát, mert hogy képzeljétek el, hogy Magna Cum Laude koncert lesz ez Békésaván a nagy fesztiválon, és 22:15-kor adják abba a koncertet, és innentől kezdve egészen a hajnali 2 óráig tudunk diszkosítet csinálni a helyszínen, a nagy sátorban, utána egyébként vége van az egész fesztiválnak, tehát 2 órakor ott lehúzzák a rólot.
0: Az jó, hogy ezt most mondod, mert én egészen mostanáig vártam ezt az információt, és én nem tudom, hogy fogom megoldani, hogy Sződről eljussak Békéscsabára legalább 1 órára.
1: Hát szödd össze magad!
0: Ennyit tudok javasolni. A duma még mindig jó, a duma még mindig a régi.
1: Egy biztos, hogy most hétvégén én Gyöngyösjövárok mindenki sok-sok szeretettel, utána megyek Bátaszékre, és ha felérek, akkor még a budapesti rezidenciában is fogok pörgetni Deep House zenét, amit mostanában Deep House-nak hívnak, régen House-nak hívtak egyébként, szóval jófajta csajos muzsikákat.
0: Most pedig megyünk tovább a Rádió Egyen egy olyan dallal, amit ha odaérek arra a Békéscsabai fesztiválra, akkor le fogok játszani mindenképpen. Sződön biztos, hogy lesz. Összöd, nem összöd, ez van. Depeche Mode és a People Are itt a Rádió Egyen a diszkósikben. Persze a vadonatúj 2026-os Bissensőben.

0: Ez a Rádió Egyes is olyan diszkocsit Radio Show, itt vagyunk veletek immáron 20 éves, 21. születésnek, hogy Attila kezdte a műsort. December 5-én lesz, de előző nap, december 4-én pénteken is megyünk még hozzá Pécsre, és egyébként tavaly ugyanezt a hétvégi kombót toltuk akkor a 20. születésnapon, úgyhogy most ugyanilyen verzióban ünnepeljük, csak most már a 21. szülinapot.
1: Én közben megoldottam.
0: Na.
1: Én fogok kezdeni. És akkor odaérek Södre.
0: Nem tudom, hányra mész Södre, de azt csinálsz, amit akarsz. Bármivel benne vagyunk, hold meg.
1: Csak azért, mire odaérnék, egyébként 2 óra lenne, úgyhogy ez nem lesz jó.
0: Valahogy ezt majd kitaláljuk, megbeszéljük. Egy biztos, hogy 24-én mind a hárman fogunk játszani egymást felváltva, majd kiderül, hogy milyen sorrend, de tessék fókuszálni 2 hét múlva szombaton Békés Csabára.
1: Most pedig a mesterséges intelligencia ötlete alapján egy dal, amit rendszeresen játszom most a bulikban, és odáig vannak érte az emberek meg vissza. Egyébként tök olyan, mint hogyha Imagine Angelt hallgatnál, hiszen ugyanaz az énekhang énekli ezt a dalt is. Peter Axon és a Glass and Dust érkezik. Természetesen biztonságban a diszkosítben.

Well, I wish I was born 1,000 years ago.

0: Rádió egy csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárnyal Filával és velem Hambai PG-vel búcsúzunk ma estére.
1: Méghozzá egy dalpremierrel, Adaru érkezik, illetve a No Turning Back, ezt még Hori mutatta nekem, hogy mit szólnék hozzá, hogy ebből csinálnék valamit, egy pici turbot tettem rá, hamarosan meghalljátok.
0: Ez volt a diszkosít Radio Show, itt a Rádió Egyen, és búcsúzom DJ Junior voltam, minden elérhető a YouTube csatornámon, meg a remixet, amelyeket nyáron készítettem, azokat meg felraktam a Facebook oldalamra, úgyhogy készítettek a holnap este egyébként 8-kor én mixelek itt a Rádió Egyen, és hozom magammal egy-két újdonságot is majd, úgyhogy tartsatok velünk holnap is, hello! Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hambai PG voltam, szombaton Gyöngyös, Bátaszék és Budapest, szevasztok!
1: Pénteken Demeterre lépek fel, szombaton pedig a Hajógyári Klasszikon Budapesten, és onnan megyek Balatonmária fürdőre, a Persona Jesus VS Csibészek partira,

0: Orsi. Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
1: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján a Foxpost applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió Egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, imádni fogjátok nálunk innentől a zenét. Progressive House és Techno is jön a következő három órában. Erről ma elsőként Jauri gondoskodik. Hello Jauri, kezdjük el!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek. El is kezdjük a World Is Mine Radio Show kedd esti első óráját. Jön Alex Kenji.

0: David Guetta egyik nagy-nagy felfedezetje ez az olasz fiatalember, sőt azóta már a szerzőtársa is. Ő volt Hypaton az Out My Head-del a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en kedd este Jauria lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Jön Bant és az a dala, aminek talán a legnagyobb sikereit a berobbanását köszönheti. Ez a Clouds című dal, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Ez még mindig a Word Is Mine Radio Show itt a Rádió 1-en. Let's go!

0: Na ezeket a zenéket garantáltan nem hallhatjátok sehol máshol. Kösz, hogy itt vagytok ma este is. Ez a Rádió 1 és benne a World is Mine Radio Show. Jauri a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher is jön még. 11 és éjfél között, ugye Christopher jelenleg az év producere Magyarországon. Na Jauri, mi érkezik most?
1: Rudimentellel menjünk tovább, és tőlük az egyik nagy-nagy kedvencemmel, a Waiting All Night-tal, és már nagyon-nagyon-nagyon régóta kerestem egy olyan verziót elő ebből a dalból, ez egyébként Peter Music verziója, amit tudok játszani itt a rádióban is nektek, úgyhogy megtaláltam, és itt van, ez a következő, megyünk is tovább itt a Rádió 1-en.

0: Franciaország két ikonikus DJ-je, David Guetta, Hugh Girl, valamint French Montana készítette közösen ezt a szenzációs zenét. Ez volt hármuktól a Shine, a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nagyja úri, mi lesz 10-től?
1: A recept az pedig, mint mindig, most is hasonló lesz. Egy kicsit lassabban kezdünk, aztán a végén ilyen 140-145 BPM környékéig is eljutunk. Úgyhogy remélem, hogy velünk maradtok. Egy rövid szünet, és jövünk vissza.
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World Is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: múlt este 10, megyünk szépen felfelé. Hello mindenkinek, még mindig Jauri Mix-el, menjünk tovább, hello!
1: Szia Geri, szép estét kívánok mindenkinek, és megyünk egy nagy nagy kedvenccel, aki régen Carnage névre hallgatott, most már Gordóként járja a világot, és House DJ-vé avanzsálódott, úgyhogy tőle az egyik legújabb, az a Loco Loco, amit igencsak szeret a magyar közönség, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Ez a World Is My Radio Show.

0: Ez már In Radio Show, tudjátok a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét Jauria lemezjátszóknál, és imádni fogjátok azt, ami most jön.
1: Megyünk is tovább Anima egyik legújabb dalával, ez a Bad Angel, itt a Ez már Radio Showban, a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Tudjuk, hogy főleg az ilyen zenék miatt szeretitek nálunk a keddestéket. A Rádió Egyet halljátok. Ez a World is Mine Radio Show. Itt mellettem most Jauri a lemezjátszói mögött egészen 11-ig. Aztán Christopher is jön még, az év producere. Ő ugye jelenleg Magyarországon. Christopher majd Jauri után 11 és éjfél között mixel. Na, mi érkezik most?
1: Nagyon szépen elkezdtük már felfele tologatni a tempót. Eden Beyer és Armin van Buuren közös dala fog következni. Ez a No Mercy, itt a World is Mine Radio Show-ban. A Rádió Egyen.

0: Velük aztán minden este bulizhattok. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show Jauri által lemezjátszók mögött az elmúlt két órában. Milyen lesz még neked ez a hét?
1: Velem ezen a héten, 9-én Miskolcon fogtok tudni találkozni, ahova a kiadómmal fogunk menni, úgyhogy egész éjszaka a Hard Techno várható. Remélem, hogy valamelyikőtökkel ott találkozunk, de ha máskor nem, akkor jövő hét hétfőn, majd itt a Rádió Egy Live Mixben, aztán pedig egy hét múlva kedden a World is Mine Radio Showban ugyanígy, ugyanekkor.
0: Így van, nagyon köszi Csauri neked ezt az elmúlt két órát. Maradjatok, nincs reklám, jön Christopher.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: show starts now.
1: Hello mindenkinek, Christopher viszi nálunk tovább a keddestét, az év producere jelenleg Magyarországon. Hello, kezdjük el!
2: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Így van, induljunk is el Gordónak és Rendes Zörnevelnek az újdonságával. Loco-loco, csak itt a Rádió 1-en, Birdies My Radio Show.

0: Third Is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét. Christopher a lemezjátszóknál, hello még egyszer.
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri. Érkezik Blondisnak a Lovers on the Dance Floor-ja. Blondisról pedig azt kell tudni, hogy egyébként félig meddig magyar felmenőkkel rendelkezik, és beszél is magyarul, ugyanis Vivian Bakosról van szó. Egyébként nagyon vicces, mert töri a magyart, és én beszélgettem vele TikTokon, Instagramon, és nagyon vicces volt, mert ugye, ahogy hangüzeneteket küldött, így először nem tudtam eldönteni, hogy most viccel, vagy ez most ilyen, és utána mondta, hogy nem, ő egyébként élt 10 évet Magyarországon, de már azért elfelejtette és megkopott a nyelve, úgyhogy viszont nagyon-nagyon cuki, nagyon szeretem. Blondis még egyszer, Lovers on the Dance Floor, Rádió 1, World is My Radio Show.

0: Mivel folytatjuk?
1: Van egy dal, ami szerintem abszolút egy alapékköve volt egyébként Magyarországnak. Speednek jön a Fallingja, és ezt Robert Georgescu és M.E.J. remixében hozom nektek itt most a végére. Úgyhogy

0: Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Egy hét múlva ugyanitt ugyanekkor, addig is jó pihenés mindenkinek. Szevasztok.
0: A mai adást visszatudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban is. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.

0: Slágert Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert bulizunk már is Accenttel, a rengeteg zenei díjjal rendelkező dance pop nagykövettel. Adrián egyébként a keresztneve, producer, énekes, szórakoztató figura, aki az anyanyelvén, a románon kívül köszöni szépen akcentus nélkül is remekül elboldogult, például angolul, spanyolul, lengyelül, és amikor még duóként működött az Accent formációként, akkor volt egy bomba daluk, a Kylie ezt gondolta újra 2025-ben. Jön a Don't Leave!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: miért a Rádió 1-et hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerint.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. 2014. októbert írtunk, amikor a következő cikk jelennek a DJ Mag magazinban. Fantasztikus, együtt dolgozott Ed Sheeran és Martin Garrix. Jön az új közös dal, és így nyilatkozott akkor Martin Garrix, hogy hát igen, két hete a stúdióban voltunk, befejeztük a dalt, úgyhogy olyan december-január környékén megjelenik. Hát csak azt nem mondták, hogy melyik év, decemberében vagy januárjában. 12 évet kellett várni a dalra konkrétan. Mert hogy 2026-os megjelenés lett végül a dal, korábban nem csinált Ed Sheeran dance slágert, illetve Martin Garrixnek sem volt vokálos dala, úgyhogy mindkettőjüknek ez egy ilyen óriás zenei utazás volt. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, a dal, ami végre hivatalosan is megjelent.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Alex Warren, az énekes dalszerző srác, aki szeptember végén új koncertállomásokat jelentett be 2027-re, ami érinti Nagy-Britanniát és néhány európai nagyvárost is. Az első turnéja, a 2026-os, ez a Finding Family on the Road volt, ugye családtagokat találok útközben, nagy szabad fordításban, ez pedig a Finding More Family on the Road lesz, vagyis további családtagokat tervez találni magának Alex Warren, miközben koncertezik, és ezen a koncert turnén már a második stúdióalbum, a White Child dalai is szerepelnek. Erről hozok most egy igazi mai slágert.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nekem, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, éjszaka is. Pontosan egy évvel ezelőtt jelent meg az amerikai szupersztár Taylor Swift The Life of a Showgirl albuma, ami aztán az amerikai zene és lemezkiadás történetének leggyorsabban eladott albuma lett, és ez a mérföldkő még inkább megerősítette a lemez kereskedelmi hatását és a státuszát. Na de mennyi is ez az annyi? Az első heti eladásokról egy szám több mint 4 millió album egység, ami az Egyesült Államokban elkelt. A globális rekord az első héten több mint 5,5 millió példány, és ezzel a gyorsasággal megdöntötte a korábbi rekorder Adele 25 című albuma első heti eladási csúcsát. Az album anyagát egyébként Taylor Swift az Eras Tour európai szakasza alatt írta és rögzítette, és a koncertek szünetében rendszeresen repült vissza Svédországban, hogy a korábbi sikercsapatával, Max Martinnal és Sábekkel dolgozzon a dalokon. Megérte az ingázás, azt hiszem. Erről az albumról szól most egy nagy Rádió 1-es kedvenc.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és ahogyan ígértem, hozom már is Robin Schulz dalát, az aktuális kedvenc dal a Barbs bokájával közös Better Times. Ha ismerős Barbs bokája valahonnan, az hát például Martin Garrix dala Butterflies is lehet, ebben is az ő hangját halljuk. Augusztus 19-én Zamárdiban a Strand Fesztiválon is fellépett a német sztár DJ. Hozom!
1: Nincs megállás! Itt csak igazi mai slágermegy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak